Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Szűrőprogramot hirdettek dohányosoknak. Színházkedvelő fiataloknak indul program. Családi vállalkozásban fosztottak ki időseket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életmentő szűrőprogramot indított az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, kulcsfontosságú a megelőzés. Az intézet főigazgatóját, Bogos Krisztinát hallják.
3: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak.
2: Másfél hét múlva, szeptember 30-án érkezik az üzemanyagtámogatás első részlete a dízeleseknek. Utána október 30-án, november 13-án és december 7-én utal az államkincstár. Egy jogosultnak egy kocsi után, akkor is, ha több van a nevén. Összesen 20 000 forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős, gázolajjal hajtott autók után az érintettek. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postán küldi a pénzt a kincstár. Ifjúsági program sorozat indul 7 budapesti színház összefogásával. Az átjáró program a 15-25 éves korosztálynak szól, és az a célja, hogy a fiatalok testközelből tapasztalhassák meg, mi történik a színpadokon vagy a kulisszák mögött. Előadások, workshopok, kulisszajárások, vitaszínházi alkalmak várják őket jövő tavaszig. A programhoz a Budapest Báb Színház, a Katona József, a Radnóti, a Szkíné Színház, a Trafó, az Örkény Színház, valamint a Víg Színház is csatlakozott. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító család tagjaira csaptak le Budapesten. Aranyat vásároltak fel illegálisan, és változatos módszerekkel dolgoztak. Egy 71 éves férfit például elkábítottak, ékszereit pedig ellopták. Egy másik nyugdíjassal életjáradéki szerződést írattattak alá, és egy 145 milliós ingatlanra tették rá a kezüket. A három gyanúsítottat letartóztatta a bíróság, mintegy 200 millió forint értékű zsákmányt foglaltak le a nyomozók. Több órás napsütésre számíthatunk ma felhő átvonulásokkal. Futózáporok előfordulhatnak főképp az északkeleti tájakon, de néhol lehet zivatar is. A szél többfelé megélénkül, néhol viharossá fokozódik. 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap felhő átvonulások mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon és a középső ország részben a szél is megélénkül, megerősödik. Kedden 16-20 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A Retro Rádióban.
2: Egyre több európai adósodik el. Néhány hétig még jár az Adria Intercity. Ősziesebb időnk lesz, már ma is. Jó reggelt kívánok, Híja Anett vagyok. Szeptember 30-án érkezik az üzemanyag támogatása első részlete az érintett dízelautósoknak. A kincstár október 30-án, november 13-án és december 7-én is utal. Az összesen 20 000 forintos támogatás legfeljebb 150 lóerős, gázolajjal hajtott autók után jár, jogosultanként egyetlen kocsi után. Akinek a számlaszámát nem ismeri a NAV, postán kapja meg a pénzt. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Pár egyes fajtákból az átlagosnál is több termet, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Iszonyatos aszály és tőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Nőtt az eladósodás Európában. Egy friss felmérés szerint az európai lakosság körében 11%-kal ugrott meg azoknak az aránya, akik az elmúlt fél évben hitelből fizették a számláikat, vagy legalább egyszer fizettek hitelkártyával. Így már több mint 50% az arány. A felmérés arra is kitér, hogy több a késedelmes fizetés is. 20 országot vizsgáltak 20 000 résztvevővel. A magyar adatok egyébként kedvezőbbek az átlagnál. Október elejéig még jár az Adria Intercity. A Budapest Split között közlekedő éjszakai vonat nagyon népszerű. Az idei szezonban eddig mintegy 8600-an utaztak vele a tengerre. A menetrendet úgy alakították, hogy igazodjon az egynapos kiruccanásokhoz és a hosszabb pihenésekhez is. Változékonyabbra fordul az idő, egy hidegfrontnak köszönhetően sokfelé lehetnek ma futószáporok. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél is. Délután 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap is szeles marad az idő, élénk, erős helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futószáporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy a 11-es főúton Tahitót falu belterületén a Szentendrei úton a Szabadság tér közelében egy korábbi csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell készülni itt is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után
1: élőben Miskolcról a Városháza térről.
0: Bocskor Rock City Turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vivi.

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt Miskolc, jó reggelt mindenkinek. Micsoda belépő. Városháztér. Én nem is számítottam erre a tűzijátékra, tehát ez még egy picit megdobta. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És a budapesti stúdióban Anett, jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, drágám! Na, itt vagyok a Városháztér, és rengetegen vannak elképesztő, nagyon-nagyon lelkeseiket, egész jó az idő, nem?
1: Igen, nagyon jó idő van, sokkal rosszabbra számítottunk, szerintem mindannyian beöltöztünk, hogy
0: ez hidegre. Ez a 18 fok, esőt ígértek, de nem esett le, picit borús az ég, de egyébként baromi jó, jó a környezet. Jól vagytok? Mindenki jól van?
1: Nagyon jó.
2: Kicsit álmoskások, de jól van.
0: Én most mondtam 2 perccel a Gyurinak, hogy olyan álmos vagyok, tehát itt le volt húzva a függöny, itt a stúdiónál olyan álmos vagyok, és akkor itt mondott mindenféle hülyeséget, hogy az mert 24 fok van.
1: Igen, mert jól érzed magad. Meg álmos vagy.
2: Komfortban vagy kabátban vagy 24 fok van, jól aludtunk, mégiscsak el kellett jönni. Tehát tiszta hülyeségeket mondtam.
0: Tiszta hülyeségeket mondott. Na a lényeg az, hogy jól vagyunk. Anett, drágám, te hogy aludtál?
3: Én is nagyon jól vagyok. Viszonylag keveset aludtam. Veletek ellentétben én állandóan fent voltam, hogy biztos ide érjek, hiszen egyedül leszek Horikával, úgyhogy ezt nem akartam kihagyni semmiféleképpen.
2: Hát ez a teheted.
1: Hát azért irigyellek.
2: Teheted egyedül a 23 éves technikussal, igen, hát igen. Persze.
0: Egyedül leszek Horikával, ezt semmiképpen nem akartam kihagyni.
1: Igen.
0: Hát mi Fannikával, ugyanígy.
1: Igen,
0: na jól van.
1: Hosszú lesz ez a hét.
0: Hosszú lesz ez a hét, gyerekek.
2: Mármint a Horikának, igen.
0: Jönnek az SMS-ek egyébként. Hát drága McLaren-es nyitja itt a napot, azt mondja, Kalimére Mufile. Azt mondja, kemény melós napokon vagyok túl, senkinek nem ajánlom a polip használat, vagy halászatot, bocsánat, polip halászatot, büdös, fárasztó, sérülés veszélyes, és a hányás sem marad el. Ó, Istenem. Iha. Mégis fantasztikusan jó élmény volt, kicsit nyugisabb napok jönnek itt a parton, vissza kell szednem a leadott 3 kilót, üdvözlöm Miskolccal kilátogatókat, a McLaren-es. Jóci, a Bordillerrel találkoztunk már tegnap?
2: Igen, hát ő már tegnap itt volt, nagyon jó fej volt.
0: Igen. Jó reggelt az éter fene gyerekeinek, jó reggelt Miskolc élménydús turnét kíván az SMS Dream Team Pszichó Debrecen. Jó reggelt Miskolc, főleg ott a Városház téren Anita Calgaryból üzeni nekünk, ha kicsit most irigykedek, próbálok maradni végig, hajrá, zenemi, vidám hétfőt mindenkinek. A zenemi tegnap este próbált, és gyerekek, ez egy nagyon jó zenekar.
2: Nagyon jó zenekar, és ugye van egy dal, a Kedves Egészség, amit megismert nagyjából már az ország, és mi hallottuk a másodikat is, és azt beszéltük, hogy hű, ez lehet, hogy még ütősebb, úgyhogy ez nagyon jó lesz.
0: Igen. Jó, azt is lehet választani, nem?
2: Persze.
0: Oké, sziasztok, itt vagyunk, Jóci, a Bordiller és a Zöldséges Zsolt köszönt benneteket Miskolcon az üvegstúdió elől, nagyon ülünk, hol vagytok? Ja, ott vagytok, hello.
1: Sziasztok.
0: Így van. Hát, aztán Halleluja főni, kissé fájó szívvel hallgattam a rádiót, nem lehetek veletek, mivel múlt héten kiraboltak, és iratok hiány, nem hagyhatom el az országot, de a kövin pótolom a hiányzást Taylor Felvidékről.
2: Sajnáljuk, tényleg.
0: Azt, ami milyen sztorik vannak. És ez is helyes, jó reggelt, vándorló istenek, örömmel és izgatottsággal töltött el minket tegnap este az épülő színpad és a szorgos tím látványa. Sajnos 608-ra én már messze járok a várostól, de kisfiam a helyszínen kíséri figyelemmel a műsort. Ő volt a Whitney kihívás első hallgatói nyertese, a Dobos Rác.
2: Ott integet. Szia!
1: Szia!
0: Hello! Szia! Na, szép napot és kellemes műsorzórást kívánok nektek. Üdv, Arne! Így, nagyjából ezeket szedtem össze reggelre.
1: Nagyon, nagyon aktív van mindenki.
0: Igen. Na jó, nézzük, hogy mire számíthatunk. Tehát ugye ez az első állomásunk Miskolc, és akkor azért hadd mutassam meg, hogy itt azért nem véletlenül van tőlünk balra, tőletek jobbra, ez a nagy színpad, ez a Rock City színpad. Dobszereléssel, gitárokkal bekészítem, mert ide várjuk ma a zenemit.

0: Igen. Jó, mehetünk tovább, Szeged, ugye?
1: Persze, abszolút.
2: Szegedre megyünk a Duganis térre, és a Hűvös Együttes lesz majd velünk. Lésre nyitott ablaknak, erős dohányszak,
0: arrébb is csúszhatnád talán, de te nem ilyen vagy. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként a zenekarokra élőben. Tehát tegnap láttuk a zenemét, gyerekek, wow!
1: Igen, tényleg nagyon-nagyon kellemes.
2: Egyébként én ilyennek képzeltem el őket. Tehát, hogy így küllemre is, igen. Nagyon jó arcok voltak, nagyon kedvesen fogadtak.
1: Ébresztő lesz, az biztos, amit játszanak, az tuti.
0: Megyünk szerdán Pécsre, Zsolnai, Vilmos utca és Lánc utca sarok, és ott a G-Master lesz. A csörömpölő cintányér.
2: Reméljük hozzák.
0: Biztos.
2: Csütörtökön Székesfehérvárra megyünk, és az Alba Pláza előtti téren leszünk, és jön az End of Paradise.
1: Hogy fog fájni a net szív, hogy nem lehet ott.
3: Igen. De vagy bőrcsekit húzok csütörtökön.
2: Igen, horival.
0: És pénteken leszünk Győrben, és oda jön hozzánk a színpadra a Rock Me Lady. Én neked adtam mindent, ami maradt itt bent. Na jó, ez csak az előzetes erre a hétre. Nézzük, hogy itt ma mit csinálunk Miskolcon. Tehát, először is van egy időjárás jelentésünk Anettől, ugye? Igen. Megírta a drága. Azt mondja, bekopogtat az ősz, de szerencsére fázni nem fogunk. A reggeli 16 fok után napközben 20-24 lesz a csúcs. A hidegfrontnak köszönhetően bárhol lehet eső és viharos szél. Hú, de te leírtad ezt a papírt, Anett.
3: Ugye? Volt mit írnom.
1: Máté is... Tehát ez egész hetet elküldte, csak véletlen kinyomtattuk most.
0: Máté és Mirella névnapon, ma van a béke nemzetközi napja. Oké, ma van a hála világnapja, ma van a magyar dráma napja. Na jó, 1883 ezen a napon volt Madács Imre az ember tragédiája című művének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. Ezért a magyar dráma napja?
3: Bizony, hát lehet.
1: Igen.
0: Ezzel összefüggésben. Aztán a tiszai pályaudvarra megy a egyes villamos.
1: De milyen szép villamos.
3: Igen.
0: Hát mindenhol szebb a villamos, mint nálunk. Na, ma van Szent Máté a könyvelők, adószedők és pénzügyőrök és biztonsági emberek védőszentjének ünnepe. Ez jól összeszedte ez a Máté.
3: Nagyon, igen, pont
2: ilyen két egybe tett.
3: Én nekem ez nem? Nagyon tehát tetszett, úgyhogy bele is írtam nektek.
0: 59 éves lett Max Santus Barbara, 49 éves Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó.
2: Boldog szülinapot!
0: Ismered?
2: Hát igen.
0: A sátorból?
2: Onnan. De bárhogy felismerem egyébként, hogyha kérdezik.
1: Azok a hosszú edzőtáborok.
2: Igen, a hosszú edzőtáborok, igen.
0: A 37 éves ma Jason Derulo, 59 éves Faith Hill amerikai country énekes. Új, milyen dögös csaj volt. Én arra emlékszem, hogy Gyuri, majd nézd meg.
1: Megnézem.
0: És egy jó is volt. Stephen King, amerikai író, 79 éves, 76 éves Bill Murray. 75-ben ezen a napon Elton John első nyugati popstárként fellépett a Szovjetunióban. 75-ben volt?
3: Így van.
0: Azt a minden. És 1930. szeptember 21-én Johann Ostermayer feltalálta a vakulámpát. Magyarul Anett lefordított a villanófényt. Vakulámpát, zárójel villanófény.
1: A nők mennyire imádják ezt az embert, anélkül, hogy lennének ezek a vidám szelfik, a vakus szelfik százával.
0: Igen. Na, köszönöm szépen Atinak, hogy felszereltél nekem egy kosárpalánkot, tehát a Galacsinnal megpróbálkozhatok itt a turnén is.
2: És végre nem a fejemen múlik.
0: És közel volt.
2: Igen.
1: Jó. Ez még a héten be fog menni. Egyébként tényleg az íve is megvolt.
0: Íve is megvolt. Na jó, szóval még egyszer, illetve hát most kezdjük el, hogy mit csinálunk itt ma. Gyuri időjárását még azért elmondom. Szeged 14 fokkal indul ma reggel, is 21 lesz. És napsütés Pécs 16 fokos, 21 lesz a csúcs napsütéssel. Calgary 7 fokos. És 27 lesz azt a mindenit napsütéssel. Székesfehérvár 15-19 lesz csak napsütéssel. Budapest is napsütéses, 15 fok van most Budapesten, is 20 fok lesz. Na jó, ennyit erről, és akkor gyerekek, biztos látjátok, akik itt állnak, hogy a Stíl, ők a jó barátaink, a Stíl egy ilyen, hát hogy mondjam, gyakorlatilag egy full készlet bemutató fülkét helyezett itt el, de nem véletlenül. Mi ma játszani fogunk velük, méghozzá egy úgynevezett Stíl focit. Ezt mi találtuk ki, ezt a nevet, de a lényeg az biztos, mindenki ismeri a lombfúvókat.
2: Igen, ez egy nagyon egyszerű készülék, ugye, ráadásul ugye ez aksis lesz, tehát nem kábeles, és ugye óriási erővel fújja a levegőt.
0: És kétszer kétfős csapatot fogunk majd itt közületek kiválasztani, és gyakorlatilag a lombfúvóval kell gólt rugni.
1: Egész egyszerűen beüzemelitek, se kés, se láb nem játszhat, csak a lombfúvóval lehet terelgetni, és a kapuig. Ennyi.
0: Én bekapcsoltam ezt a Stíl lombfúvót. Dánot, múltkor itt benne játszottunk vele, és ez eltol. Tehát olyan ereje van, hogy így hőköltem hátra.
1: Igen, és egyébként még az arcodat is kifeszíti teljesen, hogyha Lacika kipróbálta, persze.
0: De eszméletlen jó. Tehát a lényeg az, hogy kétszer két fő, mindenki kap, az összesen négy ilyen lomfúvót a kezükbe, és lesz egy labda, lesz egy pálya, ezt itt majd kirakjuk, lesz egy pálya, és gyakorlatilag kétszer öt percben le kell győzni a másikat. És aki nyer, az Gyuri,
1: az egy
0: Stíl akkumulátoros fúvógép szettet kap ajándékba, és egy Stíl 100-as ajándékcsomagot.
1: Igen, nagyon komoly ajándék lesz.
0: Ez nagyon komoly, két fős a csapat, ti majd azon elosztoztok.
2: Így van, úgyhogy kétszer öt perc, ez nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ez könnyű. Tehát mi kipróbáltuk, és amikor ráfújtuk a labdára, az nem arra ment, amerre mi akartuk.
1: Taktikázni kell, rá így kell van. Érezni, hogy hol fújod meg a labdát, mert nagyon nem
2: úgy
1: arra
2: kell
1: fog
2: játszanunk,
1: menni.
2: Mint a magyar válogatottnak.
0: Ez hogy érted?
2: Taktikusan.
1: Első fél időben csak a próbálgatás.
2: Abszolút.
0: Na jó, aztán ez lesz. Akkor arról fogunk ma beszélni. Gondolom, hogyha azt a nevet mondom, Millie Bobby Brown, akkor sokan már azt mondják, hogy jó, hallottam már valahol, de nem tudom ki az.
2: Igen, ugye? Körülbelül így vagyunk vele.
0: Aztán akinek van Netflix-e és látja a Stranger Things, és azt mondjuk, hogy ő az 11, a 11-es, a tizike, akkor így már tudjátok, de egy felnőtt nő már.
1: Igen, felnőtt nő, de gyerekkor óta, tényleg egészen pici kora óta láthatjuk szerepelni, hogy de többször ki is akadt, hogy ő most már nem gyerek, hanem egy komoly nő, és hogy mindenki így kezelje őt.
0: És hogy ezt komolyan is vegyük, hogy ő egy komoly nő, gyorsan feleségül ment Jake Bon Jovihoz, John Bon Jovi fiához, és most jön a sztori, mert ők örökbe fogadtak nagyon gyorsan, hogy a házasságuk első napjaiban egy gyereket. Tehát van már egy gyerekük, akit örökbe fogadtak. És most olvastuk, hogy nagy örömli néz, vagy hogy fogalmaztak, mindegy is.
1: Örömhír.
2: Hoztunk meg veletek, igen.
0: Második gyerekük
2: érkezik.
0: Érkezik, igen. És kiderült, hogy ez se saját, ez is örökbefogadó. És elkezdtünk azon gondolkozni, ez az örökbefogadás, ez milyen könnyen megy Amerikában, milyen nehezen megy nálunk. Hogy tényleg jó dolog-e az egy 22 éves nőnek, aki egyébként ivarérett és remekül tudna saját gyereket csinálni, egy árva gyereket odaadni, vagy ez egy jó döntés? Az is lehet, hogy tök jó.
1: Igen, mert igen, ott van az egyik szempont az, hogy segít ez a gyereknek, másik oldalon viszont mi lesz akkor, hogyha egyszer majd lesz saját gyereked? Ez is egy kérdés szerintem ebben az egész történetben, meg az érettség.
0: Tehát most van két örökbefogadott gyerekük, Amerikában teljesen más, ott pénzt kell fizetni a gyerekért.
2: Így van, ott pénzt kell fizetni, és teljesen más feltételek vannak, mint itthon. Tehát, hogy akár ha csak a korhatárt, meg az anyagiságot, tehát azért nagyon sok különbség van a kettő között.
0: Igen, és erről beszéljünk majd, és egyébként nyugodtan bevonhatnánk a közönséget is, hogy erről ki mit gondol. Tehát jó dolog-e az, hogy mint például Amerikában nagyon-nagyon korán fogadhatsz gyereket örökbe. Magyarországon a felső korhatár 45 év.
2: Így van.
0: Tehát, hogy a fölött már nem, 25 év az alsó, tehát egy ilyen 20 éves intervallumban fogadhatsz örökbe gyereket, és baromi bonyolult az eljárás.
1: Igen, ugyanakkor meg a másik oldalon miért ne lehetne egy 21-22 évesnek meg az a lehetősége, hogy egy gyermeket abból a nehéz helyzetből kiemeljen, hát, és egy jó életet adjon neki.
2: De gondolj már bele, Amerikában 21 éves kortól kezdhetsz el inni, meg gyereket örökbe fogadni.
1: Hát az csak a felnőttes dolgok, a két felnőttes dolog, igen.
0: Hát. Igen, szóval érdekes módon mások a korhatárok, de akkor majd arról mit gondolunk, hogy ott egyébként ennek az eljárásnak van egy díja 20 ezer dollártól felfelé, ami egy picit azt az érzést kelti, hogy pénzért lehet gyereket szerezni.
2: Igen,
0: hát nálunk ugye ingyenes, csak nem nagyon kapsz.
2: Hát mert nem tudsz végigmenni ezen az egészen. Annyi pontnak kell megfelelni, igen, hogy mire végére érsz, már kiestél.
0: Na jó, szóval erről beszéljünk, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, ami itt, és ugye mindig azt kell nézni, a gyerek boldogsága.
1: Bizony, meg a gyerek lehetőségei. Hol van neki több? Egy 21 éves családban, vagy egyébként ott, ahonnan örökbe fogadják? Ez...
0: Hát igen, hát ha te örökbefogadott gyerek lennél, akkor szeretnél-e, mit tudom én, Solymos néhez kerülni, vagy szeretnéd, hogy John Bon Jovi legyen a nagyapád?
1: Na, hát akkor ezen még gondolkodom. Ezen még azért gondolkodom.
0: Ezen gondolkodjál, igen, nem mindegy, a gyerek szempont a legfontosabb.
1: Na, így van,
0: igen.
1: Így van.
0: Na jó, szóval ez lesz majd a témánk. Egyébként csak kérdezem, Gyuri, hogy a pálya, a Stíl focira mikor lesz fölállítva?
1: Hamarosan, ugye 8 óra után lesz a játék, és a kollégák előtte fogják felépíteni, igen, az egészet, hogy addig nyugodtan itt a tömeg tudja nézni a műsort, meg a színpadot.
0: Oké, rendben van. Jó, aztán a zenemi. Ugye ők azok, és hát baromira örülünk egyébként, hogy ők azok, akit ti miskolciak többet magukkal beszavaztatok, majd aztán úgymond országosan megszavazták a három fennmaradt miskolci zenekarból a Zenemit ebbe a programban.
2: Igen, igen, ők voltak a legnépszerűbbek.
0: Igen, és ők érkeznek, jó sokan vannak, nem?
1: Igen, hát egy nagy csapat, 4-5 ember, 6 is van szerintem a színpadon, nagyjából így láttam tegnap, és hát 2 számot elő fognak adni, és még beszélgetünk is velük.
0: Így van. Na most fél 8 után, a fél 8-as hírek után lesz az első.
1: Így van.
0: Az lesz az a dal, ugye, amit mi ismerünk.
1: Így van.
0: Az lesz az a dal, és akkor előadnak egy órával később még egy dalt.
2: Így van.
0: Most azt akarom tőletek megkérdezni, mert ebben nem hoztunk határozatot, hogy az a dal, amit mi kiválasztottunk, tehát ez az ivós dal, ugye?
1: Így van, az
0: tehát
1: első.
0: Nem változtathatják meg a közönség, nem. Hogy mi a másikat szeretnénk.
2: Nem. Az legyen, amit még nem teljesen játszottunk le egészében a rádióban, azt az első dalt, ami ezt a kis részletet.
1: Nem tarogod az, hogy versenyben? Ez legyen versenyben azért, hogy ezt majd egy hónapig játsszuk?
2: Ezt játsszák le.
0: Igen, tehát ezt játsszák le. Oké. Okay. A másikat is lejátsszák, de erre kell szavazni.
1: Igen.
2: Erre.
0: Majd valamikor jövő héten,
2: persze.
0: Ugye?
2: Így van.
0: Oké. Okay. Értem. Csak érteni akarom, és beszélgetni is fogunk, mert Csontos Krisztián, a zenekar alapítója és gitárosa ide jön majd az egyik dal után hozzánk.
1: Így van. Az első dal után már beül valamelyik zenésztársával, és akkor dumálunk majd velük.
0: Így van. Jó, ezek a tervek. Aztán természetesen valahol az országban ott ül Voga is. Voga most nincs itt velünk, Fehérváron ott lesz félhetően.
2: Igen.
0: De Voga be fog ma jelentkezni. Na most azt mondja a Voga, hogy nagyon sokszor, és ezt lehet, hogy ti is egyébként tapasztaltátok már, főleg ti, drága férfiak, hogy hozzátok ér egy nő, és mint kiderült, ti félreértétek ezt az érintkezést, vagy érintést.
1: Igen. Ezt a nők nagyon sokat szokták mondani, hogy ők igazából nem flörtölnek, csak kedvesek akarnak lenni, és a vége mindig kellemetlenség.
2: Ez persze, hogy nem így van,
0: de te például te érintős igen. vagy? Nem nagyon, ugye?
2: Hát nem nagyon, nem de nagyon. Most, hogyha itt kell, akkor kiállsz, megölellek. Tehát, hogyha ezen múlik.
0: Ha én kiállok, de megölelsz?
2: Ilyet, hogyha most azt kérjétek, hogy mutassa meg, hogy meg tudlak-e ölelni, megy, de különben...
1: Minden férfi erre vágyik, hogyha nagyon kell, hát akkor megölellek. Okay.
3: Én viszont ölelős vagyok nagyon.
2: Na de hát igen, meg ugye...
0: Nem igen, de a kérdés az, hogy megölelgetsz, vagy csak megfogdosol férfiakat, hori, ilyesmi, hogy ők nem értik-e félre, nem lesz-e egyből valami vágyuk, ami aztán beteljesületlenül marad?
3: Hát remélem, hogy nem érti félre, hogy itt ölelgetem reggel.
1: A nép már mióta fogdossa a horit, és semmi, tehát nem érti félre.
2: Jó, de ha most megölelnélek, akkor te többet gondolnál? Főleg, hogyha így mondtam előtte, hogy hát ha akarod.
0: Én nem, de tud lenni. Ebben igaza van a Vogának, hogy van ez a jelenség, hogy a férfiak bele interpretálnak valami pluszt, ami nincs, és akkor ebből jön egy ilyen feszkó.
1: Igen, és ennek az indítatásáról, meg hogy miért alakult ez így ki, meg mi hogy vagyunk ezzel, ezekről fog majd János egy picit mesélni, meg minket faggatni.
0: Igen. Na jó, ez lesz a Vokcival, tehát nagyjából így néz ki a napunk itt Miskolcon a Városháztéren. Gyertek, ha halljátok otthon a rádiót, és itt vagytok a közelben, üljetek ide az autóba, gyertek, elférünk még itt a téren, és ne felejtsétek, hogy fél 8-tól jön a Zenemi is. Ők egyébként, nekik gondolom a rajongóik is azért majd megjelennek.
1: Biztos vagyok benne.
2: Felébrednek.
1: De Facebookon is közvetítünk mindent, YouTube-on is fent lesznek a vizuális anyagok, és még egy nagyon fontos, hogy 7 órától Évi még egy helyszíni kvízt is fog játszani nyereményekért amúgy.
0: Így van. Jó. Na, ezeket tervezzük. A pénteki nap legjobb pillanatai. Évi.
2: Az alvás fontosságáról beszéltünk, mert ugye a minőségi alvás gyógyír lehet, és azért erre nem fektetünk olyan nagy hangsúlyt, úgyhogy ebben segített nekünk megérteni dr. Tóth Tamás orvos, hogy hogyan kell.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Köszi ezeket az emlékeket. Na, gyerekek, alvásról beszéljünk egy picit, az alvásról. Nektek van-e bármilyen módszeretek, ami a pihentető alváshoz hozzásegít?
2: Képzeljétek el, hogy én nagyon jó alvó vagyok, és én nagyon szerencsés vagyok. Én azt csináltam, hogy én telítettem a fejemet párnákkal, imádok ölelni párnákat. Vagy
0: lábam közé teszem.
2: Mindenhol teszem én is.
0: És
2: igen, de nem a tiédet. És
0: hozok a turnéra párnát? Az enyémből?
2: Ne.
0: Jó, igen, figyelek.
2: Na, és az a lényeg, hogy én nekem úgy belefekszem, és úgy azt hiszem, hogy jó. Tudjátok, van ez a jó érzés. Uh-huh. És én utána azonnal elalszom, és tehát, hogy nagyon jól alszom, és reggel nagyon jól kelek, onnan tudom.
1: Ezt kell elérni egyébként mindenkinek személyesen, hogy azt a hangulatot megteremtsd, hogy azt érzed, hogy jó.
2: Igen.
1: Nekem például ez a matrac. Tehát én nagyon sokat foglalkoztam az, hogy olyan matracot találjak, ami frankó lesz. Ez a hideg, habos, de az is milyen keménységű, az, hogy támaszt alá, mit tudom én, tehát, hogy mire ezen a folyamaton végigmentem, ez tök nagy meló volt.
0: De látjátok, nekem párna, Évinek ez a fajta...
2: Na, sok párna.
0: Sok párna, Gyuri, matrac.
5: maradsz te?
3: Én párna nélkül alszom, abszolút.
5: Komolyan?
3: Komolyan párna.
5: És nem nyiklik le a csigolyád a
3: fejed? Nem, mert ugye legtöbbször háton alszom. Én nem szoktam, nem szoktam forgolódni, és nekem az a nagyon kényelmes, hogyha párna van az ágyon, akkor én mindig, tudjátok, ez hülye szokás.
5: De neked nem esik le egy az állkapcsolat?
1: De hát ez nem zárja ki jó alvást.
5: Okay.
1: Tanett egy 12 óra meló után, mint egy csillag, így hanyad dől, tudod, így az ágyon. És
3: látod, nekem is megvan a csillag, csak én igen. És én a lábamra, vagy a lábam alá szoktam a párnát tenni, mert nekem meg az a kényelmes, hogy az van kicsit feljebb.
2: Próbálj meg a lábad közé, az nagyon jó.
5: Wow!
3: Tök jó ötletek.
5: Tök jó ötletek, így van. Nagyon gyerekek, hogy mennyire fontos az alvás, mit tudunk tenni a jó alvás érdekében, esetleg a fiatalságunkért így áttételesen, vagy a hasznos fogyásért, ezt most mind megbeszéljük dr. Tóth Tamással. Szia Tamás, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
5: Jó reggelt, reptéren vagy?
6: Igen.
5: Igen? Tudod, hogy bizonyos szavakat tilos kimondani?
6: Hát, hogy a viharban-e?
5: Jó. Meg tudod mondani, az alvásomat, a jó alvásomat mi segíti jobban elő? A bomba, vagy a kokain?
6: Szabolnék néhány márka nevetés terjesztőt, jó?
5: Na jó, komolyra fordítva. Először is, mi a jó abban azok szerint, akik mondják, hogy leragasztott szájjal alszanak?
6: Hát a vizsgálatok szerint semmi. Körülbelül 10 vizsgálatot csináltak ezzel kapcsolatban, hogy komolyan vehető, és 2 volt olyan, amire halványan rá lehet fogni, hogy bizonyos körülmények között segít, de 4 meg olyan eredményt hozott, hogy életveszélyes. Szóval ha egyszer az arányokat nézzük, akkor valószínűleg nem ez a megoldás.
5: De mire alapozzák? Tehát mégis valamit csak mondanak, akár áltudományosat, hogy az orron vett levegő, az mit csinál? Mit állítanak ők?
6: Az, hogy honnan kerül be a tüdőbe a levegő, az olyan értelemben nem mindegy, hogy az orr ugye az nagyon hatásosan szűr. Ez a dolga. Tehát az orron át lélegezni, az egy szűrt levegő belélegzését jelenti. Szóval lehet valami, és tudományosan is alátápaszol, lehet abban valami, hogy az ember orron át tesz levegőt, csak az a baj, hogy akik szájon át szoktak lélegezni, azok zömében azért lélegeznek szájon át, mert nem tudnak az orron. És akkor most képzeljétek el, nem tud az orrán, aztán leragasztják a száját.
5: Az halál.
6: Igen.
5: Jó, az értem, azért nem tudok vélhetően az orronát lélegezni, mert vagy orsövény feldülésük van, vagy tele van az orruk nyálkával, ezzel, igen, azzal, amazzal. Tehát értem. Jó, akkor nézzük a Cristiano Ronaldo módszert. Ehhez mit szólsz? Ugye a alvás szakértőt kért fel, és ez a összesen megvan a 7,5 óra naponta, de ezt ilyen másfél órás intervallumokra bontja, utána mindig felébreszti magát.
6: Én ennek utána néztem, hogy Cristiano Ronaldo hogy alszik, és nagyon úgy tűnik, hogy ezt csak ritkán csinálja, tehát alapjában ő ez városi legenda, tehát ő eredendően azt a tanácsot kapta, hogy 5x90 perces ciklusokat aludjon, hogy ez a 90 perc ez egy ilyen szent szám az alvásban, nyilván nem ennyire mereven igaz, tehát valahol 70 meg 110 között van ez a ciklusidő, de hogy erre nagyon ügyelt, és ezt mérték ki, ezt a 90 percet, ez kicsit mesterkélt egyébként, de hát Cristiano Ronaldónak valószínűleg így volt kapaszkodó, meg így jött, de nem, jellemzően nem 5x90 percet alszik, hanem 1x7,5 órát.
5: De egyébként összeadódik? Tehát, hogyha én mondjuk nem Cristianosan csinálom, én ilyen 6 órát alszom éjjel, és akkor még délután egy ilyen másfelet 2-t, ez összeadódik, vagy ez így nem olyan jó?
6: Úgy szólt, hogyha ha nagyon szegmentált az alvás, tehát nagyon szét van szedve, akkor nem adódik össze. Viszont ha van pici alvás, ilyen mikroalvás, néhány perces napközbeni alvás, az sokkal hatásosabb szokott lenni, mint amennyi az idejéből következne. Tehát, hogy alszik az ember 5 percet, és olyan, mint egy órát pihent volna. Egyébként a hosszú délutáni alvás, az zavarja az éjszakait. Azt csak mondom.
5: De nem, én nem is alszom hosszút, én rövidet alszom, tehát inkább ez a másfél óra, valamikor csak egy, és közben megy a tévé, de szándékosan megy a tévé, tehát hogy ne legyen annyira mély, nem is ébredek fel olyan kimerülten a kanapén, ja, direkt kanapén, nem ágyban, és viszont baromi friss vagyok utána. Tehát kimondottan friss.
6: És ezt mikor csinálod, Gábor?
5: Ezt délután, hát attól függ, vagy ilyen 1 és 2 között mondjuk.
6: De neked ez valószínűleg azért kell, mert korán kezd nagyon.
5: Ja, persze.
6: Igen, mondom, az ilyen rövidebbek, azok hatásosak, azok nagyon, tehát többet jelentenek, mint amennyit időbe ráfordítasz, úgyhogy most nem mondom azt, hogy a tévé meg a kanapé az ideális körülményrendszer, de hát ha neked működik, akkor az jó.
5: Én azért szándékosan alakítottam így ki, mert ha ágyba fölmegyek a hálószobába, és ágyban teszem ezt, akkor sokkal nehezebben kelek fel, mert mélyebben alszom. Tehát a tévé direkt azért van, hogy azért Gabika ne aludjál, egy kis pofon jobbról, kis pofon balról, Jimmy Olivernek vége jön, egy reklám. De én nem tudom, nem tudatos, nem igen, hallom igen, igen. Tudatosan, de nem annyira mély az alvás. Na mindegy, ez az én sajátom.
6: Ugye minden alvás ciklusban van egy mély alvás szakasz, és amikor az ember kezdi az alvását, tehát a délutáni alvás az kezdésnek számít, akkor ez a mély alvás szakasz jellemzően rövidebb szakasz, nem jutsz el odáig. És azért van ilyen, ez a úgy hívják, hogy könnyű alvás. Uh-huh. Az optimális napközben.
2: Honnan tudjuk, hogy jó alvók vagyunk? Mert erről beszélgettünk itt, hogy azt lehet-e akár orvosok nélkül megállapítani, hogy én jó alvó vagyok, vagy rossz?
6: Mit abszolút kell? Lehet. Én minden páciensnek azt mondom, hogyha a órára kell, és vagy fáradtan, akkor azért nem tökéletesen állította be az alvását. Normál esetben az ember magától ébred. Nyilván ez kellenek a körülmények, meg nem minden esetben jön össze, de a jó alvás az azt jelenti, hogy általában nagyjából ugyanabban az időpontban fekszik le, és nagyjából ugyanabban az időpontban kell, és magától.
5: Hogy tudom ezt elérni? Tehát, oké, akkor egy rendszert vezetek be az életembe. Hogy tudom elérni, hogy az én alvásom minőségi legyen? Anélkül, hogy elmennék az apnoi klinikára, mint a Lacika, és egy ilyen nagy maszkos beregő berendezésre térjek haza.
6: Hát úgy lehet elérni, hogy megteremtitek a körülményt. Például, amiket meséltetek most matraccal, meg párnával, meg tegyük hozzá a sötétet, a hűvöset, az azért kell az alváshoz. Uh-huh. Ugye normál esetben az ember úgy alakult az evolúció során, hogy amikor sötét van, akkor alszik, és ez azt is hozta, hogy télen többet, nyáron kevesebbet egyébként. De a 21. század inkább az, hogy zavarja az alvást valami. Tehát nem is a körülményrendszerek hiányoznak, mindenki megveszi a tökéletes matracot, meg hűvös, meg szellőztet, meg légtisztítet, nem tudom. Csak van egy rakat zavaró tényező. Ilyen például a nagyon hosszú nap közeli alvás, bár ezt nem sokan csinálják, de az esti monitornézés, az esti nagyevés, az esti nagy sportolás, azok kimutathatóan zavarják az alvást, az alvás ciklusokat.
5: Akkor is, ha kalámbót nézem, mert ez nem olyan világos. Sötét tónus. Ez kivétel.
6: A kalámból az kivétel, én is szoktam egyébként.
5: Köszönjük szépen, Tamás, jó utat neked. És,
6: köszönöm szépen.
5: És keresünk máskor is. Köszönjük szépen.
6: Egy élmény volt, hogy veletek.
5: Nekünk is. Nekünk. Szia, jó utat, ciao, szia, dr. Tóth Tamás.

0: Because I gotta have faith.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Szűrőprogramot indítottak a dohányosoknak, megemelik a Nobel-díjakkal járó pénzdíjakat. Széllel és esővel érkezett a hideg front. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
4: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
3: Holnapig még lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12 és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezet tudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Még tart a razzia az utakon, a rendőrség holnapig kiemelten ellenőrzi a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukósisak használatát. Az akció a Rotpol ellenőrzés keretében zajlik. 1 millió svéd koronával megemelik a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat, így az elismerés mellé már 12 millió svéd korona, átszámítva 387 millió forint jár. 125 éve ítélték oda először a Nobel-díjakat, akkor ennek a pénznek a felével sem számolhattak a tudósok. Idén 3 hét múlva derül ki, kik vehetik át az elismerést. Hideg fronttal indult a hét első napja, de hogy mire számíthatunk a folytatásban, az most kiderül. Változékonyabbra fordul az idő, egy hidegfrontnak köszönhetően sokfelé lehetnek ma futószáporok. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél is. Délután 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap is szeles marad az idő, élénk, erős helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futószáporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az M3-os autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásáros Namén felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetősége a lehajtásra. Olvasható az utinfon.hu-n. Egy sötörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom a 11-es főúton Tahitót falu belterületén, a Szentendrei úton, a Szabadság tér közelében. Vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után
1: élőben Miskolcról a Városháza térről
2: Bocskor Rock City Turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: Rockkor Rock City turné.
1: Élőben Miskolcról a Városháza térről.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban.
2: Ez a Bocskor.
3: 3-7 elmúlt egy perccel, és itt vagyunk a Városház téren Miskolcon. Érdekes az időjárás. Brutális esőfelők vannak felettünk, és valahol a háttérben egyébként ott felsejlik a nap, és

0: Szeretek belelátni dolgokat dolgokba, és akkor az hát a művészi lelkem.
1: Igen, tehát én is a boros pohár egy kocsiban.
0: Én már voltam boros pohár egy kocsiban, tehát nem olyan annyira testidegen a dolog.
1: Igen.
2: Ha nagyon jól viselkedsz ezen a héten, még neked is elintézhető
1: ez. Nagyon örülök. Igen.
0: Így van. Na jó, van egy pár SMS-ünk. Jó reggelt, a tankcsadás Pityu, ezt kihagytam, de itt volt. Aztán nem hittem, hogy valaha látom Gyurkát ülni. Na, ezzel foglalkozik mindenki.
2: Komolyan?
0: Igen. Ebből vagy 5 SMS érkezett, hogy te ülsz.
2: De ez minden turnén ez van egyébként.
1: Fel se tűnt.
0: Na, aztán nekem sem egyébként. Ez valahogy a hallgatóknak a mániája, és ez a Gyuri miért áll? És nem értem, hogy ez tényleg, ez téma?
2: Tehát ez téma, valahogy igen.
0: Ugye? Tehát, hogy örülünk, a fogorvosodtól se kérdeznek, hogy miért áll.
2: Igen, vagy miért fektet le oda. Igen.
1: Igen, de egyébként én sem tudom, miért állsz.
2: Mert úgy komfortos. Nekem ennyi a titka.
0: Kedves tím, a sógornő még vagy 15 éve fogadtak örökbe. Az örökbefogadással már nagyon-nagyon sok SMS jön. Ez baromi érdekes lesz. Jó reggelt, kedves Retro Rádió csapat, Isten hozott benneteket Miskolcra, már azt álmodtam, hogy ott vagyok veletek. Üdv Tündi Miskolcról. Tudod értelmezni? Nem.
2: Itt van Miskolcon, itt él, erről álmodik, és nincs itt.
0: És nincs itt, igen.
1: Hát akkor gyere ide.
0: Egyébként igen, 10-ig itt vagyunk, tehát nyugodtan. Jó, Évi, te mit találtál?
1: Na, kezdjük el. Kinek van olyan félelme, hogy akár liftbe beszorul, vagy hogyha mondjuk a szaunába beül, és az ajtó nem nyitódik.
2: Ez kifejezetten
1: félelme. Tehát ilyen félelmek vannak-e, hogy például bemész egy mosdóba, vagy bemész egy öltözőbe, tudjátok, hol van ez a zár rész, amikor így ráfordíthatod a zárat. És hogy látod, hogy ez azért nyilván egy műanyag, vagy nem olyan biztos, hogy valaha, vagy volt-e már ilyen, hogy beszorultatok valahova?
0: Nem. Tehát, hogy határozottan nem volt ilyen. Nyilván a lift az nem olyan jó érzés, a WC-ben nekem inkább az a probléma, hogy kifogta meg azt a reteszt előttem, tehát én azt nagyon...
1: Nem félsz attól, hogy beszorulsz egyszer a WC-be?
2: Nem, WC-be nem. Én WC-be nem félek, mert amitől félnék, hogy mi történik velem, azt a WC-ben el tudom intézni, úgyhogy ott egyedül nem félek.
0: Még egyszer? Ezt akarom érteni.
2: Tehát amitől félek, hogyha beszorulva valami rám jön, azt a WC-n meg tudom oldani. Tehát egyedül a WC-be beszorulni nem félek. A liftben sokkal jobban paráz.
0: Milyen rád a WC-be, amit
2: hát
0: nem félsz? Nem félsz megcsinálni.
2: A szükség. Azt meg tudom oldani, ott
1: bezárkózva. Ja, mert hogyha a liftbe szorulnál be, akkor azt a szükségleteidet nem tudnád
2: ott nagyon megtenni. Nagy baj van.
1: De csak igen. Ezzel van a félelmet,
0: hát
1: hogyha
0: csak
1: beszorulsz.
0: Akkor a társaságban vagy.
2: Miért, hogyha egyedül vagy a liftben, az jó lesz?
0: Hát ha 34 órát vagyok egyedül a liftben, hidd el, jó lesz. De.
1: Tehát ott
2: és
1: nem gondolom.
2: Együtt várakoztok, és ott nézitek egymást, érted? Hát az nem olyan már.
0: Azonnatól. Neked volt már olyan, hogy elzárták a vizet?
2: Volt.
0: És volt már olyan, hogy benne maradt a kula a WC-ben?
1: Jézusom.
0: Amikor elzárták a vizet?
2: Mert ugye én voltam kollégista, sok minden volt.
0: Na azért mondom, hogy sok minden volt, hát akkor együtt éltetek. Egy ideig, amíg megjött a víz. Igen. Na bocsánat.
1: Na, és akkor a lényeg az, hogy azért kérdeztem, mert biztos, hogy mindenkivel történt már olyan, vagy van ilyen félelme, hogy benne szoruljon valahol. Kérdezzétek, most olvastam, hogy egy belga parlamenti képviselő elment a mosdóba, nem vitt magával telefont, bezárta az ajtót, hogy elvégezze a dolgát, nem tudta kinyitni, és 13 órát ült bent egyedül.
0: Ezt a nem tudja kinyitni.
2: Ezt úgy meséled, mint a táborokban, a sátorban éjjel a gyerekek a rémtörténetet, csak a zseblámpa hiányzik így az állad alól.
1: Hát sok felvetésem van ebből kifolyólag, de az egyik
0: alig
1: ez.
0: Várom az összeset.
1: De most komolyan, tehát, hogy beszorulnál a WC-be 13 órát egy parlamentbe. Nyilván a parlament a legkisebb része ennek a történetnek.
2: Egy parlamentben. De hogy
0: úgy hangsúlyozom, mint a Dénes Tamás. Egy parlamentben.
1: Igen, mert egyébként az ő műsorát is szeretném.
2: Melyik a legrémisztőbb része ennek most ennek a történetnek számodra?
1: Hát nekem a 13 óra WC. Egyedül.
0: Na de egy pillanat. Tehát én nem tudom, milyen WC van abban a belga parlamentben, de hát ugye a legtöbb WC-nek alul van egy ilyen, hát ott a lábakat lehet látni. Ennek oka van nyilvánvalóan, hogy lehessen látni, hogy foglalt vagy nem foglalt. Tehát, hogy nem olyan stabilak ezek az ajtók, ezt ki lehet rugni.
1: De képzeld el, hogy olvastam, és ez nem olyan WC, mint amire ti gondoltak. Tehát nincs alól, ez egy ilyen szellőztető, zárt egész rész volt, és az volt a lényeg, hogyha nincs mozgás a WC-ben, kívülről, nem belülről, akkor még a szellőztető is leáll.
2: Ajaj.
1: Tehát konkrétan az ember nem tudta kirúgni az ajtót, hanem valahogy ütött rá valami lukat, hogy valami levegő jöjjön be. Tehát ez egy ilyen teljesen zárt WC volt.
0: Mária.
1: És mikor megtalálták, reggel ment a takarítónő, látta, hogy valami fény érkezett be, azonnal elkezdett kiabálni, és már oxigénhiányos állapotban volt. Tehát egy ilyen kábult állapotban volt.
0: Milyen WC-k ezek?
2: Nem tudom, miért kell ilyen széfet csinálni WC-gyanánt ilyen helyekre.
1: Ez a belga parlamentben van.
0: Wow. Jó, oké, nem tudok azonosulni.
1: Miért nem tudsz azonosulni? Mert te WC-re telefonnal jársz?
0: Nem, hát egyébként mindig. Hát mit csinál az ember? Meg is vagyok gyanúsítva, mert titkolom, nem titkolom, hát amúgy is pink oldal.

0: kinti férfiak egyébként, és akkor most itt azért a nőkre nézek. Ugye, hogy a férfiak telefonnal járnak WC-re, és ott érzik jól magukat a telefonjukkal?
1: Igen.
2: Hát mert ott van egy kis nyugtunk, ott van egy kis nyugtunk.
0: Hallottad a barátnőmet Budapestről?
1: Igen.
3: Igen.
2: Akkor
3: hadd kérdezem, és szerintetek miért? Ti mit gondoltok, ti nők, ha ezt megállapítottátok, férfiak telefonnal mennek WC-re, miért tesszük?
0: Hát mert ott éltek privát életet, mert ott olyan zárt közegben vagytok, ahol
1: nem nyitunk rátok.
0: Igen, mert több okból.
3: És akkor mit csinálunk ott benne, amikor be vagyunk csukva?
0: Anett?
1: Hát miután viszitek a telefont, valószínűleg nézegetitek a közösségi oldalakat, az e-maileket, SMS-eket, ilyesmiket, és az sem kizárt, hogy olyankor válaszoltok különböző megkeresésekre.
2: Megkeresésekre.
0: Hívjuk így.
3: Különböző megkeresésekre.
0: De nem ott érzitek a legbiztonságban magatokat?
3: Hát most ez egy picit erős, ez a legnagyobb biztonságban ott érzem magam, tehát nem de a nappaliban sem rossz.
2: Ha félek a nappaliban, én mindig beülök oda.
3: Hát ezt nem értem. De tényleg, szóval az a baj, hogy, és Anett kimondta, igen, nagyon finoman fogalmazott, kimondta, hogy ti attól tartotok, hogy mi ott csajozunk. Mi azért visszük a telefont a WC-re, hogy csajozzunk, hogy válaszoljunk a megkeresésekre, hogy Anett fogalmazott, tehát a különböző kis modelleknek, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, és légyótokat tervezünk, ugye ezt ott intézzük.
4: Így van, és annyi van, hogy erre mindig a WC-n kell időt szánni, és naponta többször is.
0: Jó, akkor miért viszitek magatokkal a telefont?
4: Talán azért, hogy elüssük az időt, amíg
3: szórakozni, igen. Tehát, hogy ne arra koncentráljak, hogy nyomom, meg mit tudom én, meg... Tehát, hanem hogy...
0: De mi például nőkkel?
3: Én például YouTube videókat nézek. Én elmondom, én például John Bon Jovit nézek, pizzasütőt nézek, ilyen kis rövid shortokat YouTube-on.
0: Igen.
3: Ilyen videók. Ezek jöttek most fel legutóbb.
0: Na, Gyuri, te mit nézel?
4: Macskás videót.
0: És ez telefon nélkül nem menne? Tehát, hogy úgy, hogyha el kellene tölteni ott mondjuk 5-10 percet magányosan.
4: Hogy néznék macskás videót telefon nélkül? Ez nem menne. Tehát az nem menne. De egyébként elárulom, hogy nekem így is közösségi tevékenység. Tehát én nem zárom ki a páromat sem ebből, mert általában találok valami vicceset, onnan a WC-ről ülve küldöm neki messengerben a linket, hogy nézze meg ő is kint a nappaliban. Tehát, hogy igazából itt se kell elzárkózni.
3: Én igen, először társas életet kéne élni, utána lehet ezt megítélni.
0: Igen. Jó, akkor én ezen nem ítélkezek. Anett, ítélkezz már helyettem. Neked van jogod.
3: Neked, Csabi megy, és beül, és szórakozik a telefonjával?
1: Igen, rendszeresen.
4: Egy két órát. Két és felett.
1: Nem.
3: Mi zajlik le a fejedben akkor?
1: Csodálom, hogy viszi a telefon, mert nekem eszembe se jut soha.
3: Csodálom.
1: Miért akar ott ülni ezt mondom, hogy 10-20 percig a WC-n, amikor...
3: De annyit nem szoktam, én gyors vagyok.
1: Jó, hát lehet, hogy ő se ül ennyit, de hogy én tényleg, nekem eszembe se jut vinni a telefont.
4: 20 perc úgy röppen el, mint egy lélegzet. Semmi.
1: Szóval nem tudom, meg szoktam tőle kérdezni, hogy és mit nézel, és akkor ő is, ahogy a Gyuri mondta, nekem is valamikor átküld ilyen videókat, hogy most éppen ezt olvassam el, ezt a cikket, és így ezen gondolkodom, hogy Jézusom, tehát, hogy miért nem tudja ezt az asztalnál, vagy a fotelben elvégezni? Mármint az üzenet.
4: Hát nagy bajban lenni, ha a fotelben végezni aztán
3: az asztalnál.
1: Nem az.
4: Értem, fontos, hogy mindig együtt legyetek, de azért nem.
3: Valamiért. Nézzél kint is a videókat, meg minden csak akkor
1: tényleg. A videókra gondoltam.
4: Menj be Csabikán, végezzel itt az asztalnál.
0: A kanapén is jó lett.
3: Hihetetlen, hogy a női féltékenység az mire képes, nem?
1: De ez nem féltékenység. Ez nem féltékenység. Én megőrülök ettől, hogy állandóan minden rá van. Bele van húzva egy ilyen zacskóba, hogy féltékenyek a nők. Azért, mert például mi ezt nem csináljuk, és nekünk ez fura.
3: Bele van húzva egy ilyen zacskóba, ezt még nem hallottam.
0: Nagyon készült.
3: Bele van húzva egy ilyen zacskóba, hogy féltékenyek.
4: Csináljuk úgy, hogy ma már ne húzzuk a nete semmi a zacskóba. Mit szólsz?
3: Anett, ma nem húzzunk zacskóba, jó?
1: Jó, köszönöm.
0: De majd 9-kor Bogarovatánál igen.
3: Ja, tényleg ott visszatérünk majd az acskókkal. Jó, na jó, jövünk vissza, gyerekek, és ne felejtsétek el, hogy egy óra múlva itt kezdődik a stílfoci. Itt a Miskolci Városház téren van egy gyönyörű stíl standnak nevezzük ezt? Vagy ezt
0: egy bemutató terem.
3: Egy rögtönzött stíl bemutató terem, és ezzel szemben felépítjük a stílfoci pályánkat két kapuval, és kétszer két fős csapatot várunk majd. Lehet majd jelentkezni, itt a lányok majd jönnek, mennek körülöttetek, és a lényeg az, hogy lombfúvókkal kell a labdát a kapuba juttatni.
4: Igen, se kézzel, se lábbal nem lehet hozzáérni, mindenki kap egy ilyen akus lombfúvót, és azzal kell gólt lőni. Hát próbálkoztunk vele, azért ebben lesz kihívás.
3: Abszolút lesz kihívás, baromi erős egyébként ez a lombfúvó, tehát pont ezért. És hát kétszer 5 perces meccsre számítunk, hogyha döntetlen lenne, akkor egyfajta 11-es fúvás lesz majd, de már elmondjuk annak a szabályait is.
4: Így van.
3: Jó, ez lesz kb. Egy óra múlva, ugye?
0: Igen.
3: Így van, és a nyeremény az pedig egy stíl akkumulátoros fúvógép szett és egy stíl 100-as ajándékcsomag.
4: Érdemes jelentkezni.
3: Érdemes jelentkezni a lányoknál, ez az egyik, a másik pedig, hogy most, amivel jövünk, ez baromi érdekes, Millie Bobby Brown színésznő, nagyon furcsa egyébként ezt kimondani, hogy színésznő, ez ilyen pár évvel ezelőtt még totál gyerek volt, és hát felnőtt olyannyira, hogy férjhez ment, olyannyira ment férjhez, hogy a John Bon Jovi fiához ment férjhez, olyannyira házasok, hogy van gyerekük is nagyon gyorsan, de mind a két gyerek örökbe fogadott, a másodikat most fogadták örökbe.
4: Igen, és ő egyébként eddig is nagyon-nagyon sürgette ezt a felnőtté válást, ugye az embereknek többször kommunikálta azt, hogy ő most már nem gyerek, ne nézzenek rá gyerekként, és igen, e pár év alatt ezt az egész családalapítást is nagyon behúzta.
3: Pontosan, tehát itt Miskolcon fél óra múlva fellép élőben a Zenemi, de előtte megbeszéljük ezt az örökbefogadós témát, hogy Amerikában teljesen más szabályok vannak e tekintetben.
0: Így van, Amerikában teljesen más szabályok vannak a magyarokhoz képest, teljesen más az életkor, és teljesen más az anyagi vonzata is ennek.
3: Nagyon érdekes SMS-ek jöttek ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy majd benneteket is meg fogunk kérdezni csak a véleményeteket ezzel kapcsolatban, mert ugye itt van egy egészséges házaspár, nagyon fiatalok, és gondolták, hogy ők most nem zenek gyereket, mert más dolguk van, hanem örökbefogadnak.
0: Azért itt van kérdés.
3: Van kérdés. Jövünk vissza a hírek után.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló.
6: Rock City!
5: Mondd el mindenkinek!
6: Felépült a Rock City.
7: Ma reggel Miskolcon a Városháza téren.
8: Velünk lesz a Zenemi.
9: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
7: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
9: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
8: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
9: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
8: Velünk lesz a Hűvös.
9: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
8: És a G-Master zenél.
9: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
8: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
9: Pinteken Győrben a Városháza téren.
8: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
9: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
7: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
10: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
7: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
6: Rock City!
9: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
10: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
9: Itt a Retro Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
12: És a finom görög ízekre?
11: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
12: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
13: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
14: Evelyn, ez biztos?
13: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
14: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
13: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
15: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és pórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
16: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
17: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
18: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
19: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
21: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
22: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
23: Önnek a Protexin kell.
24: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Zenéjét szerezte Guido és Maurizio De Angelis. A legendás szerzőpáros élő koncertje november 6-án
26: a Rizlevent a sportcsarnokban.
25: A Sandokan és a Bud Spencer Terence Hill filmek legnagyobb slágerei egyetlen felejthetetlen estén. Jegyek a broadway.hu-n és az ismert jegyirodákban kaphatók.
27: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
28: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
29: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net per hú.
30: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
31: A reklám után.
32: Hírek a Retro Rádióban.
33: Startol a millió lépés az iskoládért kihívás. Felemás az idei méztermi, és 20 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Startul a millió lépés az iskoládért kihívás, a 77 napos akció mottója ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépés számmá alakítani. Nőtt az eladósodás Európában. Egy friss felmérés szerint az európai lakosság körében 11%-kal ugrott meg azoknak az aránya, akik az elmúlt fél évben hitelből fizették a számláikat, vagy legalább egyszer fizettek hitelkártyával. Így már több mint 50% az arány. A felmérés arra is kitér, hogy több a késedelmes fizetés is. 20 országot vizsgáltak 20 000 résztvevővel. A magyar adatok egyébként kedvezőbbek az átlagnál. Nálunk a megkérdezett negyede fizet késve, és 35%-a fizeti hitelből a számláit. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termet, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
0: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
33: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Változékonyabbra fordul az idő, egy hidegfrontnak köszönhetően sokfelé lehetnek ma futó záporok. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél is. Délután 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap is szeles marad az idő, élénk, erős helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak.
32: Retro Rádió közlekedési hírek.
33: Az M3-ason Vásárosnemény felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak a 32-es és a 37-es kilométer között. A belső és a külső sáv is le van szűkítve. A munkához kapcsolódóan a korlátozás ideje alatt a Kisbak pihenőhely nem használható. Egyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtó ágát lezárták az M1-es autópályán. A kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között. Adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
32: És most a hírek után
1: élőben Miskolcról a Városháza térről
32: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: 7 óra 13 perc, jó reggelt, itt vagyunk, elindult a Rock City turné, és Miskolcon, a Városház téren vagyunk, most már egyre többen, és egyébként az idő is javul, tehát ezek a nagyon-nagyon komor felhők kezdenek elhúzódni valahova félre, és átsüt a nap. Lassan itt van Évi, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És a budapesti stúdióban Anett, hello Anett,
3: jó reggelt! Sziasztok!
0: Hello, na jól van. Anett, figyelj, nagyon ügyes voltál eddig, csak itt tovább, jó, egészen Győrig.
3: Oké. Rajta leszek.
0: Nem azt mondtátok, hogy bizalmat kell fecskendeznem Anettbe?
2: Nagyon jól csinálod, nagyon jól csinálod. De azt nem tudhatjuk, hogy a Horival mit művel egyébként itt a különböző kiállások közben, de egyébként szerintem elismered.
0: Jó, ez, Évi, te is mondtad nekem.
1: Teljesen jól csinálod, adjál neki önbizalmat Győrig.
3: De ne csak Győrig, de köszönöm Győrig is.
0: Eddig nagyon jól nyomod a turnét.
3: Köszi szépen.
1: Képzeld, Anett, az előbb kvízjáték volt, és egy óriási tapssal üdvözöltünk téged, és hiányolnak egyébként itt az emberek téged, úgyhogy csak ez tényleg az.
0: Minden alkalommal, csak Anett túl komolyan veszi ezt, amit ő hírmondásnak vagy igen, szerkesztésnek gondol, és ezért ő bennmarad, azt hiszi, hogy ott a fővárosban történik minden, holott nem.
1: Igen, de gondolom ott is egy számítógépen csinálja, nem?
0: Persze, tehát itt persze, is van. Simán lehetne itt is. Na jó, mindegy, Anett. Hajrá, Győrig,
3: Anett. Köszönöm, barátaim.
0: Jó, amik itt jöttek még SMS-ben, először is van egy közlekedésünk, ezt most nem tudom, hogy tudom innen kilőni. Van egy közlekedési hírünk, egy baleset Oroszlány és környe között. Van egy nagyobb baleset, most fordították vissza Oroszlány felé. A rendőrök azt mondták, hogy aki Tata vagy Tatabánya felé akar menni, az forduljon vissza, mert mostantól számítva 2 óráig nem tudnak áthaladni azon a ponton. Gábor, az őr vezér üzeni ezt nekünk. Is írta ezt.
3: Jó, de ez igen? Az M1-esen van, vagy az egyesen, a sima egyesen?
0: Nem, szerintem valami régi úton, valamilyen... Uh-huh. Nem tudom. De ennyi, hogy Oroszlány és környe között. Ez az egyik, aztán a beragadt lifttel kapcsolatban neki is volt ilyen élménye, mi még megboldogult fénykorunkban Miskolcon lévő 20 emeletesben ragadtunk be osztálytársaimmal, még a 80-as évek elején, de a mai napig minden pillanatára emlékszem, borzasztó volt, Szabóné Judit.
2: Igen, ez nem jó élmény általában azon, attól függetlenül, hogy nyilván próbáltuk viccesen végig gondolni, de
0: ja, persze. Kemény ez. Jó reggelt, sziasztok, szeretném bevédeni a nőket, nőként bocsiékat. Én is mindig viszem magammal a telefont a mosdóba, és nem azért, mert bármi titkosat csinálok, csak alapvetően ritkán van lehetőségem, időm nyomkodni, mármint a telefont. Szép napot, puszi. Köszi, hogy tisztáztuk, hogy mármint a telefont. Csajok, ha gyereketek lesz, majd megtudjátok, milyen értékes az a pár perc nyugalom egyedül a WC-n. Egy 4 gyerekes anyuka üzente. Ez nektek amúgy.
1: Jó, köszönjük. De őt azért megértem, tehát 4 gyerekes anyuka.
0: Jó, én meg egy gyerekes apuka vagyok.
3: Jó, hát de jó. Gyurinak ezért nincsen.
2: És attól még szeretem a nyugalmat. Még szerethetem a nyugalmat.
0: Na jó, gyerekek, van gyereke, nincs gyereke. Itt pontosan illik ez a téma ide. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown egy színésznő, sokan valószínűleg nem fogják ki kapásból ismerni, de hogyha látta valamelyik őtök, vagy hallott a Stranger Things című sorozatról, akkor ugye tudjátok, hogy ő volt ott a főszereplő, az a kislány. Az a kopasz kislány, akinek folyt az orrából a vér, és természetfeletti ereje volt.
2: Igen, na hát ő azóta most már ilyen 21-23 éves felnőtt nővé érett, és ezt ő mindig hangoztatja is, hogy ő
0: már 21-23 az 22.
2: Na, akkor eltaláltam.
1: Mondd még így a sor.
0: De igaz, szóval, hogy felnőtt, ő nagyon hangsúlyozza, hogy ő már felnőtt, ő már nem gyerek, stb. És akkor ezt egy pár dologgal alá is húzta, például a férjhez ment.
1: Fiatalon
0: férhez ment, 2024-ben, ha jól emlékszem, tehát akkor 20 évesen, méghozzá John Bon Jovi fiához, Jake Bon Jovihoz. És aztán nagyon gyorsan szülők lettek, 2025 augusztusában arról cikkeztek, hogy Milliék örökbe fogadtak egy kislányt. Jó, ez cuki. És mondjuk azért akkor is már a világ így megdöbbenten nézte ezt a dolgot, hogy basszus, hogy nagyon fiatalok, véletlenül pezseg az ösztrogén és durran a petefészek, igen, érted, meg a spermium.
2: Igen, mi történik ott, hogy aztán ennek nem egy közös gyermek a vége. Igen.
0: Pontosan, hanem örökbe fogadnak. Mert ugye mi úgy tudjuk, legalábbis a mi kultúránkban ez úgy van, hogy azok fogadnak többnyire örökbe gyereket, akiknek miatt biológilag nem lehet. Így van. Na jó, és akkor rendben van, örökbefogadás megtörtént, és képzeljétek el, hogy De amúgy meg ez egy baromi jó cselekedet. Tehát, hogy gondolj bele, egy árva gyereknek egy otthont adni, szerető családot adni, az tényleg egy nagyon-nagyon jó cselekedet.
1: Hát így van, szerintem nemes dolognak mondhatnánk, mert hogy gondoljunk bele, hogy vannak gyerekek, akik ugye szülő nélkül úgy adódott az életük, és van valaki, aki oda veszi magához, és szeretetet és családot ad neki, mert ugye mindig azt halljuk, hogy ez a legnagyobb hiány neki.
0: Pontosan. És most jön a következő hír velük kapcsolatban. Azt mondja, hatalmas örömhír, másodszor is édesanyja lett a Stranger Things sztárja, Millie Bobby Brown. És akkor egyből arra gondoltuk, hogy hát 22 éves, 24 éves a férje, most már berendezték a lakást, összeszerelték az IKEA bútorokat, valószínűleg most már az itt megtörtént a csoda, de nem, képzeljétek el, hogy a kislány után is örökbe fogadtak megint egy gyereket, most egy kisfiút.
2: És igen, ez azért nagyon fura. Tehát, igen, hogy bocsánat, hogy ezt a szót használom ebben a témában, de azért itt ez valahogy még szokatlanabb ez a történet, hogy 22 évesen a második örökbefogadott gyerek, ugye egyébként szeretik egymást, és minden csodálatos, és valahogy a közös gyermek az nem jön.
0: Nekem is ez baromi érdekes. Itt a People magazinnak nyilatkozott Ez érdekes, az, hogy már gyerekkora óta nagyon fontos helyet foglal el a szívében az örökbefogadás, bármi is legyen ez ennek az oka, és kislányként ő úgy játszott a babáival, mintha azok örökbefogadott gyermekek lennének.
2: Engem egy kicsit aggaszt ez a kijelentés.
1: Hát én meg el sem tudom képzelni, hogy valaki így játszik egy babával.
0: Te hogy játszottál babákkal?
1: Hát furán.
2: Úsztattad őket?
1: Igen, mondtam, irányedzésre.
0: Kínosztad őket?
1: Igen.
0: De volt babád?
1: Barbie babáim voltak.
0: Vagy neked ilyen stílfűrészeid voltak, mint...
2: Stílfűrész baba.
1: Azt is játszottam velük, és akkor ugye egyre kevesebb...
2: Öltöztetted a stílfűrészt, nem?
1: Nem, barbiztam, mint mindenki.
0: Tehát barbiztál, igen. Jó, alapvetően ti mit gondoltok az örökbefogadásról? Te, mint nő, Évi...
1: Én szerintem egyébként, ahogy mondtad, tehát az, akinek nem adatik meg az életben, hogy gyereke legyen, szerintem az egy óriási dolog, hogy családot alapíthat ilyen formátumban.
0: Ugye akkor kétféle ok van. Az egyik az, hogy nem lehet gyerekem, szeretnék egyet.
1: Így van.
0: A másik ok az lehet, hogy annyi szerencsétlen árva gyerek van valahol egy intézetben a világon, hogy én legalább egyet kimentek onnan, és akkor ez a gyerek megközelítésében egy helyes és nemes cselekedet. Melyik szokott inkább szempont lenni?
1: Én szerintem az első. Tehát legalábbis Magyarországon én azt gondolom, hogy az első. Tehát, hogyha nem lehet gyerekem, akkor legyen egy örökbefogadott. Abszolút.
2: Igen, egyébként valószínűleg így van, de nekem nincs olyan ismerősöm, aki örökbefogadott, aki intézetben nőtt fel. De amennyire tudom, meg ahogy hallottam, ők azt mondják, hogy annál az életnél egy családban bármilyen szempontból jobb nyilván, hogyha szerető közegbe kerül, szerető családba. Tehát ugye innentől már nagyon nehéz ezt a kérdést igazából úgy bárhogy kritizálni. Szerintem.
0: Kritizálni én sem, azt nem szabad kritizálni, az örökbefogadás szerintem is egy baromi jó dolog. Itt csak ugye az a kérdés, hogy mi a motiváció. És ugyanakkor meg, ahogy mondjátok, tehát hogyha eleve, ha nem jön össze egy saját gyerek, akkor legalább esélyt adunk egy olyan gyereknek, aki egyébként árván egy intézetben nőne fel, vagy nem megfelelő szülőknél, hiszen valamilyen oka van annak, hogy nem a szülőkkel van. És nem tudom, viszont mégis nagyon érdekes az, ugye Magyarországon ez iszonyat nehéz. Tehát nagyon-nagyon hosszú procedúra, bonyolult procedúra előzi azt meg, még végre valahára valaki gyermekhez juthat így módon, és mi megnéztük, mi a különbség egyébként Magyarország és Amerika között, de ugye először is tegyük fel a kérdést, itt van egy fiatal pár, akik vélhetően nem szeretnének saját biológiai gyereket.
1: Így van.
0: És mégis úgy döntenek, ki tudja miért, nem tudom, megkérdeztek egyáltalán tőlük, hogy ők örökbe fogadnak. Ez rendben van így?
1: De én megmondom neked, hogy miért fogadtak örökbe. Mert nyilván azért, hogyha valaki egy anyasság elé áll, és azt vállalja, akkor ott elég sok minden megváltozik a testében. És azért ugye egy fiatal sztárról beszélgetünk Amerikában. Én szerintem biztos, hogy az egyik oka ez.
0: Amerikában ott van a másik lehetőség. Mondjad, Anett.
3: Én ugyanezt gondolom, mint az Évi, hogy szerintem ők azért fogadtak most örökbe, mert hogy még ő a karrierje elején áll, és nem szeretné, hogy megváltozzon teljesen a teste.
0: Én ezt értem, de nem értem, de ugyanakkor meg Amerikában még mindig ott van a béranyasság lehetősége.
2: Csomosztár él azzal, igen.
0: Amikor a saját örökítő sejtjeidből valaki más hordja ki a csecsemőt. Tehát, hogy akkor biológiailag az ő gyerekük lenne, csak valaki más dolgozik meg a szülésig a gyerekkel.
3: Igen, meg hát ott van, amit mondott, amit nyilatkozott a People magazinnak, hogy ő már gyerekkorában is valamilyen úton módon, de vonzódott az örökbefogadott kisgyerekek iránt, és hogy segíteni akart rajtuk, és valószínűleg ez is közre játszik.
2: De azt is mondja, igen, hogy a babáival is ezt játszott, tehát nem lehet az, hogy igazából még mindig ugyanezt a gyermeki álmot éli, csak hogy most már van pénze hozzá.
0: Nem lehet, hogy ezt az Eleven nevű szerepet éli?
2: Hát könnyen lehet.
0: Tehát ott volt abban az intézetben, ott volt papa, aki ki akarta préselni belőle az utolsó energiát is, érted? És utána megszökött, és hopper, a rendőr befogadta, ő az örökbefogadott gyerek, ott volt kopasz, vérzik az orra, és odébb dob egy buszt, ha kell. Tehát szerintem ezt éli most.
1: Az életben?
2: Ezt folytatja ezt a sztorit kamerák nélkül. Mit élhet át a kis Jake Bon Jovi mellette, képzeljétek
0: el. Jake Bon Jovi. Nem csak nem értem. Én nem értem, de viszont, hogy a teste más is helyre hozta a testét. Ki lehet csekkolni a filmezésből 2 évig.
1: Hát azért nem olyan könnyű, ha sztár vagy, nem tudsz olyan gyorsan, tehát nem szabad kicsekkolnod.
3: Meg ő még egy kezdő, viszonylag fiatal sztár még, tehát hogy ő valószínűleg ettől is retteg.
2: És ez is egy kérdés egyébként, hogy ehhez a felelősség, a felnőtt gondolkodás megvan-e már, hogy mondjuk két gyerek ennyire hirtelen és ennyire gyors úton lett egyébként az övék? Tehát nem tudom, én ezen is gondolkodtam, hogy tehát megvan-e hozzá az, amire szükség van egy ilyen helyzetben szerintetek?
0: Ez egy érdekes kérdés, mert itt más a korhatár Magyarország és Amerika vetületében. Tehát Magyarországon 25 év az alsó korhatár, Millie Bobby Brown 22. Az örökbefogadott és az örökbefogadók között maximum 45 év lehet a korkülönbség. Tehát Ezt hogy kell értenem?
2: Ezt utána néztem ennek a szabálynak, ez vonatkozik rá Magyarországon, nincs felső korhatár, hanem ennyi, hogy 45 év lehet a maximum korkülönbség az örökbefogadó és az örökbefogadott között.
0: Tehát én a koromnál fogva most már csak téged fogadhatnálak örökbe.
2: Nagyjából igen.
1: Szép lenne. Szép páros.
2: Erre várok évek óta egyébként.
1: De körülbelül így éltek.
0: Igen, nagyjából igen.
1: Tehát így nevelgeted
2: a gyerekedet. Most megy az ide lepapírozni, én azt mondom.
0: Amerikában az alsó korhatár van, ahol 18, valahol 21, valahol 25 év, tehát ez államonként változik, és itt a családi állapot, Magyarországon elsősorban házastársak fogadhatnak örökbe, egyedülállóként nagyon-nagyon körülményes, szinte lehetetlen.
1: Ezért erre lenne kérdésem.
0: Igen, és a költségek. Magyarországon ingyenes, ha már hozzájutsz a gyerekhez, Amerikában viszont nagyon drága, egy ügynökségnek fizetsz, 20 ezer az alsó szint, dollárban, bocsánat, és aztán a csillagos ég a plafon.
2: Mondjuk ez picit úgy hangzik, mintha Amerikában ez lenne a kulcs, a pénz.
0: Ez egy picit úgy hangzik, igen. Na most, igen, tehát hogy ha megvan a pénzed a szülővé váláshoz, akkor lehet gyereked. Tényleg egy picit ilyen.
1: Hát egyébként most, ha belegondoltok, tehát akkor ezek szerint csak pénzednek kell lenni, és úgy tudsz örökbe fogadni. Itthon viszont nem kell pénznek lenni, csak komoly kitételei vannak. A kettő körülbelül így néz ki.
0: Egyébként mikor jobb gyereket vállalni? Fiatalon, és akkor gyakorlatilag együtt tudod élni az életet a gyerekkel, és akkor még fiatalon szülő. Vagy inkább egy picit korosabban, tehát mondjuk, nem tudom, 40 fölött, most mondtam valamit, és akkor sokkal bölcsebb vagy, és sokkal megalapozottabb az egész családi lét.
1: Hát nyilván most rám néztél, nekem nincs gyerekem. Ja, így nem tudok fiatalon vállalni, de én azt gondolom, hogy mai fejemmel sokkal tudatosabban tudnék gyereket vállalni. Tehát, hogy már eléggé tisztában vagyok a felnőttséggel, mivel jár egy gyerekvállalás is, mert azért 20-21 évesen gyereket vállalni, az egy picit olyan nem felelőtlen, csak nem tudod, hogy mi ez a kaland.
2: Tök jó, szinte idézőben együtt felnőni a gyerekkel, és nekem is vannak ilyen barátaim, látom, de ugyanakkor azt is látom, hogy azért azok a 20-as évek nem fognak visszajönni, amiket csak egy gyereknevelésre fókuszáltak, és nem tudom, én is inkább azon az oldalon vagyok, hogy inkább legyek későn jó apa, mint korán rossz, tehát nekem ez a bölcsességem.
0: Hát de a korai apa rossz apa, tehát hogy ez egy érdekes
2: én
0: kérdés.
2: Én magamból indultam ki egyébként, én hát azt éreztem volna.
1: De te rossz vagy, ahogy vagy.
0: Mindegy, hány éves.
1: Most fogadtak örökbe.
2: Inkább leszek későn rossz apa, mint korán rossz, erre gondolsz?
0: Gyerekek itt írnak, mondja Danett.
3: De közben meg ott van, hogyha későn válasz gyereket, akkor nem tudod, hogy mennyi idő van még, amit együtt tölthetsz a gyerekeddel.
1: Sok.
0: Hát ezt így se tudod. Tehát ez teljesen rutri.
3: Igen.
0: Ez teljesen rutri. Na jó, gyerekek, nézzük az SMS-eket. Sógornőmék vagy 15 éve fogadták örökbe első gyerekként az akkor kb. 4 éves kislányt. mert nem akart jönni a saját gyerek. Ekkor alig néhány éves házasok voltak, 25-27 évesek. Elkényeztették, majd jött a saját gyerek néhány évvel később. Azóta a fogadott lány felnőtt, és ő a fekete bárány és a bűnbak is.
2: Ajajaj.
0: Ez egy kérdés, hogy amikor mégis jön a biológiai gyerek, akár Millie Bobby Brownéknál, akkor óhatatlanul nem szorul le háttérbe az örökbefogadott?
1: Hát szerintem egyébként de. Ugyanúgy, ahogy itt írják. Tehát,
2: ez hogy intelligencia, vagy érzelmi intelligencia kérdése, de a veszély szerintem is mindenképpen fennáll.
1: Szerintem a saját gyerek az mindent felülír.
0: Még egy SMS az örökbefogadásról. Én örökbefogadtam egy kisfiút, nem volt nagyon bonyolult. Itthon sem. Sajnos a lombik nem sikerült, de életem legjobb döntése volt. Most egyetemista, ma van a névnapja. Nagyon szeretem, soha nem lett volna jobb gyerekem. Szívesen beszélek róla, Andi. Andi, köszönjük szépen, és biztos, hogy lesz ez még téma. Ma már nem tudunk erről beszélni, mert egyszerűen elszaladt az idő. És jövünk vissza, és hát gyakorlatilag nem véletlenül Rock City-nek hívjuk ezt a turnét, mert ugye alig várjuk már, hogy az ország általatok vélt legjobb bandáit megismerjük, legalábbis Miskolctól Győrig, ugye ezeken az állomásokon. És Miskolcon egyértelműen a zenemét szavaztátok be. Így van, és erre a dalra várunk most élőben.
2: Így van, hamarosan el fogják játszani, és utána jönnek is be egyébként beszélgetni Csontos Krisztián és Balogh Júró Szabolcs, az énekes, őket fogjuk még kérdezgetni.
0: Hát nem sokára élőben zenél a zenemi, előtte viszont hírek.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
9: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
10: Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet, mondd le!
11: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
12: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
14: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
15: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
16: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortizol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortizol gél pont jó a fájdalomra.
17: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
19: Állj!
18: Jó, most már jöhet a nap.
20: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
21: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
22: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.

0: megérkezett a Reprop Kent a kis kírusú csirkemel a Marneval-tól.
1: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Szűrőprogramot indítottak a dohányosoknak, raziáznak az utakon a rendőrök. Változékonyabb időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptember 30-án érkezik az üzemanyag támogatása első részlete az érintett dízelautósoknak. A kincstár október 30-án, november 13-án és december 7-én is utal. Az összesen 20 000 forintos támogatás legfeljebb 150 lóerős, gázolajjal hajtott autók után jár, jogosultanként egyetlen kocsi után. Akinek a számlaszámát nem ismeri a NAV, postán kapja meg a pénzt. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
5: Akik fokozott kockázatúnak számítanak, még a tünetmentes állapotban fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
4: Még tart a razzia az utakon, a rendőrség holnapig kiemelten ellenőrzi a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukósisak használatát. Az akció a Rotpol ellenőrzés keretében zajlik. Holnapig még lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12 és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Változékonyabbra fordul az idő, egy hidegfrontnak köszönhetően sokfelé lehetnek ma futózáporok. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél is. Délután 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap is szeles marad az idő, élénk, erős helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futózáporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, így például az M3-as bevezető szakaszán, az M4-es autóúton ülő közelében, az 1-es főúton Biatorbágynál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően, valamint a 31-es főúton Mendén és Maglódon is, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Olvasható az utinform.hu-n. Egy autó árokba hajtott a 471-es főúton Nyírmegyes határában, a Szalkai úton, a Rózsa utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon útszűkületen kell áthajtani.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után
2: élőben Miskolcról, a Városháza térről.
3: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.
6: Fél nyolc elmúlt, pontosan 7 perccel, és gyerekek, ez az a pillanat, amiért tulajdonképpen ide jöttünk, és nagyon-nagyon kérlek benneteket, látjátok itt tőlünk balra, nektek jobbra tőlünk a nagy színpadon ott áll az a zenekar, amit ti választottatok, és hogy egy óriási, nagyon számít egyébként a közönségnek az is az ország többi pontján, hogy mit hallanak itt Miskolcról, hogy szeretitek őket, tényleg óriási tapssal és örjöngéssel köszöntsétek, mert itt van az a dal, amit kiválasztottuk, és mi is baromira izgulunk,
7: igen,
6: nem?
7: Igen, nagyon kíváncsi vagyok egyrészt az előadásra, másrészt a teljes dalra.
6: A teljes dalra, mindenki figyeljen, mert ugye a nyereményük valamelyik zenekarnak erről a turnéról az az, hogy egy hónapon keresztül a Retro Rádió játsza azt a dalt.
8: Így van, és hát ezt már jövő hétfőn fogjuk eldönteni, de addig most a zene mi mutatkozik be.
6: Így van, tehát hölgyeim és uraim, élőben és színesben. Itt Miskolcon, a Városház téren, a Rock City színpadon a Zenemi és a Kedves Egészség.
9: Hát jó reggelt, Miskolc, jó reggelt, Magyarország, szevasz!

0: hogy jövök-e én is?
1: Picikét vársz?
0: Jó! Jön alatt a siet várnak, idekezd menni kell előtte a kis módon egy kőműves akcímez. Legyen a sör mellé, hogy jöjjön a diszkó lesz. Rúgat a barack, ez a
1: Boomers All Stars!
0: Ahol

0: A zene mi? Istenem, de jó ez a dal így élőben. Mi?
1: Nagyon jó volt, tényleg. Nagyon jó. És nagyon jók a fiúk, nem? Tehát, hogy teljesen más. Látva élőben,
0: meg ugye azt a mini foszlányt hallottuk csak, igen, ebből a dalból, nyilván volt egy picit hosszabb is, meg rövidebb bejátszás, amit hallhattatok az elmúlt két héten, de így hallani élőben, és jönnek még egyszer, egy óra múlva egy másik dalt adnak elő, amit nyilván egyáltalán nem ismertek még. Szóval érkezik ide hozzánk a zenekar két tagja, Juro és a Krisztián, úgy tudom, ugye?
2: Csontos Krisztián.
0: Igen, Csontos Krisztián. Jó, Évi, te vagy a mikrofon állványa a Jurónak.
1: Igen. Ilyen mikrofonálványt kaptál.
3: Örülök.
0: Igen, na jó van. Sziasztok.
3: Sziasztok, jó reggelt.
4: Sziasztok, hello, jó reggelt.
0: Melyikötökkel beszéltem? Veled beszéltem, ugye a rádióban?
4: Igen, én voltam.
0: Veled beszéltem. Na, meséljetek, hogy egyébként milyen a zenei élet itt Miskolcon. Az ember nagyon sokszor így irigykedve nézi a külföldi városokat, London, vagy Berlin, vagy nem tudom, ahol tényleg van igazi élő zenei élet, klubok, stb. És Magyarországon egy picit, mintha ilyen halott lenne a dolog.
3: Nem mondanám, mert semmiképpen, hiszen nekünk itt Miskolcon azért vannak elég komoly fesztiváljaink, például a Kocsonya Fesztivál, vannak nagyon jó klubjaink, ahol rendszeresen vannak élő zenei koncertek, kisebb, nagyobbak, vannak helyi zenekarok, ugye rajtunk kívül még többen is, akit ugye ti is hallottatok nyilvánvalóan. Úgyhogy én azt mondanám, hogy Miskolcon a zenei élet szerintem teljesen jó.
0: Tehát, hogy abszolút működik.
3: Igen.
0: Na, a zenekar jó páran vagytok. Ez egy ilyen baráti társaságból verbuválódott csapat, vagy rendesen újsághirdetése, hogy a város legjobb gitárosát keresen?
4: Nem, az nem működik. Az úgy nem, abból nem lesz soha semmi.
0: Hát
4: nagyon jó barátok voltunk évekkel ezelőtt, és leültünk, hogy figyelj csak, zenekart kéne csinálni, ígyunk meg egy fröccsöt.
0: Na, így kezdődik.
4: Kezdődnek a jó zenekarok. Ez lett belőle.
0: És az ez lett belőle, ilyenkor mi történik? Amikor ott vagy a fröccsel, beszéltek, nyilván zenészek vagytok, de ilyenkor mindig van egy ilyen irányzat. Ilyenkor az ember külföldi példákat hoz, hogy olyan Aerosmith-est akarok, én meg Red Hot Chili-st akarok.
4: Hát persze.
0: Tehát így működik.
4: Hát persze, csak aztán az elmúlik.
0: Helyes.
4: Mi is kitaláltuk, hogy figyelj, egyrészt ígyunk fröccsöt, tehát onnani, aztán találjuk, hogy mit szeretnénk. Laci elmondta, hogy olyat szeretnénk, elmondtam, hogy ilyet szeretnék, az úgy elindult, az olyan lett az elején, az olyan volt mondjuk az első lemez, most már a negyediknél tartunk, és utána kialakult a saját hangot, kicsit akkor az már elfelejtődött, hogy milyen nemzetközi világsztárra szeretnék hasonlítani, saját magunkra kezdtünk el hasonlítani, és szerettünk volna, és ez lett ma.
0: És olyan is kedett egyébként, tehát én sem mondanám meg azt, mert néha olyan nyomon követhető egy-egy zenekarnál, hogy kik a nagy-nagy példaképek valahol, de persze. Nálatok egyáltalán nem, tényleg nagyon egyedi.
3: Igen, azért a Backstreet Boys-t már nem lehet érezni rajtunk.
0: Már nem.
2: Szomorú is vagyok, de...
0: Igen, a Gyuri nagy Backstreet Boys-os egyébként.
4: Mi is, hú, de nagyon szeretjük.
0: Kedvenc zenekarom ebből azt mondja.
4: Komolyan, nem viccel. Igaziból mondja. Tényleg.
1: Igen.
3: Komoly.
1: És akkor nem gondoltad, hogy Backstreet Boys leszel valamikor?
3: 8 éves korom óta folyamatosan csak erre gondolok.
2: Meg halad azon az úton.
1: Igen, ezen az úton
0: van. Bocs, de koreográfiád, tehát hogy mondjam, nem koreográfiád, de kézgesztusok vannak. Tehát elég erős.
3: Rockénekeshez
0: képest.
3: Igen, Carter úgy nézek ki.
0: Na most, aki nem látja, éppen csak rádióban hallgat bennünket, tehát Juro ilyen viszonylag több színben pompázó rasta hajjal bír, ami ugye a baseball sapka mögében van most szorítva. Igen. Nem kell kivenni. Vagy
4: most levetkőzik.
0: Most levetkőzöl azoknak, akik nem látják?
3: Persze, hogy
4: a rádió hallgatók is jól lássák őket.
0: Igen. Na és akkor a fröccsözés után a többi tagok azok hogy jöttek? Tehát, hogy,
4: hát úgy jöttek, hogy fröccs.
0: Ők is fröccs.
4: Rögtön találtunk két emberkét, aki mi közvetlen akkori miskolci zenei közegünkben volt. A Hudák Attila, aki most basszusgitározik, még mindig azóta is, tehát ő stabil. És volt Nagy Viktor dobosunk, akit szintén rögtön rágondoltunk, hogy legyen. Aztán úgy hozta az élet, hogy ő kikerült a zenekarba, és Mezei Geri került be. Tehát gyakorlatilag abból a felállásból, ami 10 évvel ezelőtt indult, a zenekar 4-5-re még ma is megvan.
0: Ami jó, egyébként igen, ez jó. Most gondolkozom, hogy tankcsapdából már csak a Lukács van.
2: Egy-ötöd van meg.
0: Egy harmad van meg. Igen. Nem, és az AC/DC-ből is. Most látom az AC/DC-t, és belegondoltam, hogy eredeti az már csak az Angus. Mert ugye a Brian Jones-or is később jött, és az összes többi halál, meg bármi másokán lecsérődött. Az előbb mondtad, hogy nem tudom, hanyadik lemez. Ti önfenntartó banda vagytok? Tehát, hogy azt, amit a zenekarba befektettek pénzt, azt meg is tudjátok keresni a zenekarral?
3: Hát mondjuk úgy, hogy azon az úton vagyunk, hogy ez így tudjon működni. Egyelőre azért még nyilván mindenki saját privát munkáiból és a többi finanszírozza a zenekari dolgokat többnyire.

0: És akkor bele kell még a privát munkátokból keresett pénzből is még azért tenni, vagy ez már azért működik?
1: Egyre kevesebb.
0: Egyre kevesebb, aha. Jó, mit szóltok a többi zenekarhoz? Hát is csak ilyen részleteket hallottatok. Figyeltétek, hogy kik lesznek a következő állomásokon?
1: Persze, és ismerjük őket személyesen is.
0: Ja, ismeritek? Persze. Mindegyiket?
1: Igen.
2: Kit ismerünk, Szabi?
1: Hát én ismerem a Lász Evelint.
2: Kicsodát?
1: Hát Evelint is.
2: Jó, de most szerintem, bocsi, nem azt kérdezi, hogy tudod? Vagy igen?
0: De, mit?
2: Bocsi,
0: te mire gondolsz?
2: Még egyszer, várjál, elvesztettem a fonalat. Miskolciak közül? Hogy ne? Hát,
0: nem a miskolciak közül.
2: Na látod, ezt mondom, hogy nem ezt kérdezi.
0: Nem, a következő állomásokon, tehát például Szegeden, ugye a Hűvöst. Hallottad? Akkor kikapcsolom.
1: Persze, hát én nagy követője vagyok itt mindennek.
0: Szóval hallottad?
1: Igen.
0: Aha, mert nagyon-nagyon különböző stílusúak ezek.
2: Hál' Istennek.
0: És tényleg hál' Istennek. Jó van, fiúk, mi lesz majd az a dal, amit egy óra múlva?
1: A Fel a hangot című.
0: Az, amit tegnap hallottunk este?
1: Így van.
0: Az baromi jó volt.
1: Hát reméljük, hogy most is az lesz.
0: Na jó, kívánok nektek sok sikert.
2: Köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt a produkciót és a következőt is. Úgyis találkozunk még backstage. Mit akarsz mondani, Gyuri?
3: Igen, csak itt a Szabi szeretne még valami, ugye, egy pólót.
0: Ja, igen, bocsánat. Igen, azt tudom, mindenképpen azt el ne engedjük.
1: Igen, hogy van egy kezdeményezése a zenekarnak, miszerint szeretnénk egy sérült gyermekekkel foglalkozó óvodát támogatni, ezért ugye el is hoztunk egy pólót, amit szeretnénk, hogy ti is dedikáljátok, illetve a zenekar is dedikálni fog. Az ebből befolyt összeget, mert ezt a pólót szeretnénk majd a közösségi oldalainkon licitre bocsájtani, ami ebből befolyik összeg, és ami a következő miskolci koncertünkön befolyik teljes bevétel, ezt mindet ennek az óvodának szeretném felajánlani, és ezzel is támogatni az ő nagyszerű munkájukat, és igazából ezt a hírt vinni tovább bármerre, amerre járunk az országban, még idén Pécset, Győröt. Úgyhogy
0: helyes, mi nagyon szívesen elérjük, hogyha ezen múlik bármi is, akkor mi szívesen, persze.
1: Hogyne, és nagyon szépen köszönjük.
0: Oké, okay, mi is köszönjük nektek, találkozunk egy óra múlva.
2: Legyen így.
0: Köszönjük szépen, Krisztián és Júró, köszönjük szépen a Zenemiből. És folytatjuk a Hungary Machine-nal, és ezt most valahol az országban bárki hívhat bennünket,
3: ahogy szoktuk. SMS-ben jelentkezzen, mert akkor így fogjuk tudni innen a helyszínről visszahívni majd. Hát, ilyen ez.
0: Ne szó.

0: Ez a Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Miskolcról, a Városháza térről.
0: Bocskor Gáborral és Risztov Évivel. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
2: És 8 óra, ez pontosan 6 perc múlva, ez a Városháztér Miskolcon, és most egy picit pihenünk, olyannyira egyébként, hogy építik lassan a focipályát, látom, hogy az eszközök megjelentek, a Stihl akkumulátoros lombfúvók, mert ezekkel játszunk tulajdonképpen egy foci meccset mindjárt.
3: Így van, egy ilyen 4 méterszer 7 méteres pályán két kapu lesz, két csapat lesz, kétszer 5 perc, és...
2: és hát nagy a nyeremény.
3: Így van.
2: Igen, na, nézem, Miskolcról Tündi, aki mondta, hogy nem tud itt lenni, azt mondja, hogy én minden nap veletek ébredek, és mire vége a műsornak, már meg is főzök, és közben titeket hívogatlak, hogy bekerüljék a játékba. Majd ma is próbálkozom, de sajnos nem tudok menni.
4: Oh.
2: Tehát ő egy igazi családanya, aki fel kell reggel, család elindul, és ő főz, mire hazaérnek.
4: 10-re készen is van, nagyon durva. Egyen. Ez óriási meló.
2: Bizony. Sziasztok, hamarosan sajnos mennem kell, de nagyon jók vagytok, a Dobos Rácz Miskolcról. Igen, én találkoztam vele, még egy dedikált képet is tudott kapni, és nagyon-nagyon örültünk neki. Csak mondom, ő az, aki nyerte az első Whitney játékot.
3: Ja, igen.
4: Igen.
2: Jó, a vonalban pedig a Hungary Machine az István. Szia István, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, honnan hívsz István?
5: Kastályerről.
3: Ó, oh, hát, Gyuri!
2: Gyuri!
4: István, hát hogy van a Balatonpart?
5: Nagy hideg.
2: Nagy kérdés. Te hol hagytad a dialektusodat? Mert...
4: melyik? A
2: keszteit?
4: Most a kábolyosat hiányolod? Vagy mehet sokat a...
6: Képest egy drága hölgyeim. Engedt nektek James a cowboy.
4: Na, annak idején még így beszéltem Keszthelyen.
2: Te is mit csinálsz István, mit csinálsz Keszthelyen?
5: Hát most éppen megyek dolgozni Fenékpusztára.
2: Fenékpusztára, mi van Gyuri, az merre van?
4: Hát ott Keszthelytől nem messze.
2: Aha, és ott mit dolgozol?
5: Villanyszerelőként dolgozok.
2: Á, tök szuper. Figyelj, hallottad-e a zenekarokat, így a Rock City turnénak a résztvevőit, hogy kik lesznek? Van-e kedvenced? Csak ezért kérdezem.
5: Hát nem nagyon van, mindegyiket meghallgatom.
2: Oké, jó. István, kezdjük el a játékot, mutatom neked azt a dalszöveget, ami egy picit meg van csavarva. Mehet?
5: Mehet.
7: Holnaptól nem vagyok kíváncsi, kivel hova sétálsz, ki lesz a következő áldozat, aki elvisel téged. Holnap nem érdekel, miért voltál ilyen.
2: Meg is
7: nem
2: vagyunk.
7: Nem? Az a helyzet, hogy nincs igen. szükségem rá.
2: Ki mondtad, István?
5: A Bombon, Szolnoki Péter.
8: Miért voltál ilyen? Ne magyarázz, a lényeg az, hogy nem kell lesz nekem.
3: Gratulálunk, Bocsi Zacsit nyertél? Akkor igen, Bocsi Zacsit nyertél, van benne egy bögre, meg egy baseball sapka, és 10 után Anett keresni fog Budapestről.
5: Jó, rendben, köszönöm.
2: Köszönöm szépen, jó munkát, szia István.
5: Sziasztok.
2: Szia.
4: Feljöttek a régi szép keszthelyi emlékek, amik hallgattam ettől? Istvánt. Igen. Nem tudom, az 5-12 kocsma megvan-e még? Hát ezek, igen, ezek. A jó kis kocsmás emlékek.
2: Igen. Na jó, gyerekek, jövünk vissza. És ez baromi érdekes lesz. Mi kipróbáltuk, bevallom, a Retro Rádió irodaházának a mély garázsában ezt a játékot. A Lacika meg én.
3: És?
4: Kinyert?
2: Nem volt tétje, csak egyszerűen kíváncsiak voltuk, hogy működik. Ez most tényleg egy premier lesz, mert nyilvánvalóan a Stihl akkumulátoros lombfúvó az nem arra van kitalálva, hogy focizz vele.
4: Nem, de rájöttünk, hogy erre is nagyon jó.
2: Hát, mert annyi, akkora erő van benne, hogy mindenképpen érdemes kipróbálnunk, és most itt felépítünk a színpad előtt egy 7x4 méteres hát tulajdonképpen focipályát, Stihl focipályát.
4: Így van, egymással szembe áll kettő darab kétfős csapat.
2: És mindenkinek a kezében lesz egy ilyen Stihl akkumulátoros lombfúvó.
4: Így van, és kézzel lábbal hozzányúlni nem ér a labdához, csak és kizárólag a lombfúvót lehet használni, hogy gólt rúgjanak.
2: 2x5 perc a játékidő, több játékszabályt nem nagyon találtunk ki, nagyjából ennyi. Ha döntetlen lenne, akkor egyfajta 11-es, hát nem 11 méterről, majd megmondjuk, hogy honnan, lövés, rugás, fújás következik majd, és akkor úgy döntjük el. És hát ugye a tét nagyon nagy, mert egy csapat nyer, Hát nyilván a nyertes csapat, vagy a győztes csapat nyer egy Stihl akkumulátoros fúvókép szettet és egy Stihl 100-as ajándékcsomagot.
4: Igen, én nem tudom, hogy fognak vele bánni, mert tényleg nagyon nem mindegy, hogy melyik oldalát éri majd a lombfúvó ennek a labdának, hogy milyen erővel megy, tehát hogy itt ez baromi nehéz lesz.
3: Itt taktikázni kell. Tehát, hogy azért ez így nem úgy, hogy odamész és dur bele fújsz egy nagyot, mert akkor...
2: Én úgy kezdeném. Is. Tehát én úgy kezdeném, mint egy állat.
3: És aztán
2: dur bele, igen.
4: Köszi. Hát ezt a magyar válogatott szokta. Dur bele, hadd szóljon. Hát.
2: Na jó van, jövünk vissza a Stihl foci játékkal a hírek után.
0: Ez a Pocskor a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Ma reggel Miskolcon, a Városháza téren.
0: Velünk lesz a zenemi. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
9: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
10: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
0: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
10: Velünk lesz a Hűvös.
0: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
10: És a G-Master zenél.
0: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
10: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
10: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves Stihl biztosítja.
0: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal. Most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.

0: A Reprop kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a kortizol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A kortizol gél pont jó a fájdalomra.
5: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
9: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
10: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
9: Vashiányban is hatásos?
10: Persze, a magas vastartalmú biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
9: Fel kell iratnom?
10: Nem, ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
13: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tej szív viszont mindig a megbízható hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
14: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
15: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
16: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
17: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
16: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
17: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV kötőjel naich.hu.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Nincs nyugtunk az inváziós szúnyogoktól, megnyílt a müncheni Oktoberfest, esős és szeles időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs még vége. A vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Vajon hozzá kell szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak? Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
20: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
19: Elszabadult lovak okoztak balesetet a kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson, öten megsérültek. A fogadhajtója és segédje egy kereszteződésnél éppen kötőféket cserélt, amikor az állatok megbokrosodtak. A hintó a járdára hajtott, járókelőket sodort el, majd egy fának ütközött. Két gyalogos súlyos, a hintó három utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrség eljárást indított. Legalább annyit veszíthetnek a cégek a mesterséges intelligencia alkalmazásával, mint amennyit esetleg nyernek. Ezt állítja egy friss amerikai elemzés. Készítői szerint az élő munkaerő leépítésével bizonyos ágazatokban jelentős összeget spórolhatnak. Ugyanakkor, ha valamiért mégsem jön be az AI-ra való áttérés, akkor szinte lehetetlen egy megroppant szervezet vállalati kultúráját és renoméját visszaállítani, például a kereskedelemben vagy a szolgáltató ágazatban. Megnyílt a müncheni Oktoberfest, ez már a 191. A hagyományos sörfesztiválra idén 6 millió látogatót várnak a világ minden tájáról. 16 napon át tartanak a programok, de az olcsóbb sörért most sem a fesztiválra kell menni. Átlagosan több mint 15,5 euróért, átszámítva több mint 5600 forintért mérik literjét. Változékonyabbra fordul az idő, egy hidegfrontnak köszönhetően sokfelé lehetnek ma futózáporok. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél is. Délután 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap is szeles marad az idő, élénk, erős helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszortan futózáporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az Útinformtól tudjuk, hogy baleset történt Oroszlány és környék között, így a Kecskédi repülőtérnél a forgalmat megállították, a hatóságok elterelik a forgalmat. Oroszlány és környék között Kecskéd fele kell kerülni. A térségben a megszokottnál erősebb a forgalom, főleg környe főútján és utcáin kell számítani torlódásra, araszolgatásra. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, az M4-es autóúton ülő közelében, valamint az 1-es főúton Viatorbágynál. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most a hírek után
21: élőben Miskolcról a Városháza térről.
18: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vivivel.

0: Rockcsúcskor Rock City turné az Etió Rádióban. Akuk feltöltve, újak a ravaszon, tolóerő készenlétben. Jön a Stílfoci.
1: 8 óra 14 perc, és itt vagyok a Városház téren, a Stílfoci kezdődik, és le a kalappal, fiúk, lányok előttetek, akik ezt a focipályát itt egy perc alatt föl építettétek a színpad előtt. Itt van Évi, Évi, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Hello, Gyuri!
3: Jó reggelt, szevasztok!
1: Alett a stúdióban alszik, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Ébren vagyok!
1: Hello, drága! Jó van, Hori, nem nyúlt hozzá, semmi nem volt.
4: Nem, külön stúdióban vagyunk. És úgy érzem, hogy a reggeli infom után rettek tőlem.
1: A reggeli infó után rettek tőlem. Na jó, gyerekek, felsorakoztunk, és nagyon szépen köszönjük a Stílnek először, hogy itt a nagy bemutatót ezen a standon itt megvalósították Miskolcon, és minden állomáson fogják, de főleg, hogy elhoztak nekünk 4 ilyen légfúvót, én lombfúvónak mondom, mert tudom, hogy arra használja mindenki, hiszen ez lesz az eszközünk, ez lesz a játékunk a Stíl foci mérkőzéshez. Azt kell elképzelni, drága hallgatók, akik nem látok bennünket, hogy itt van egy 7x4-es focipálya, szép zöld, van középkezdő, van 2 kapu, és a középkezdésen, mint a vízilabdánál, ott elhelyeztük a labdát, amit egyébként szintén a Stíltől kaptunk. És itt van 2 csapat, 2x2 fő, itt van Fecó és Marcsi, sziasztok!
5: Sziasztok!
1: Nektek Hello. Van közöttök egymáshoz, mert fogdosod Marcsit. Ugye?
5: Újdonsült párom, igen.
1: Tehát, újdonsült?
5: Igen, elváltam.
1: Jó, ki nem?
5: Tehát, hogy... vannak még azért, akik együtt vannak, igen.
1: Itt hányan váltatok el? Csak a kezeket fel. Bea, te is.
2: Miskolcon kell megtudni.
1: De nagyjából ez az 50%, így van.
2: Igen.
1: És jó a Fecóval?
2: Igen, nagyon jó.
1: Igen? Nem is érted az előző feleségét, ugye? Hogy lehetett elválni ettől a jó embertől?
2: Nem értem.
1: Nagyon cukik vagytok. Nagyon cukik vagytok. És itt van Jocó és Melinda, sziasztok.
6: Sziasztok.
1: Ti már régi motorosok vagytok, tehát ti kitartotok egymás mellett.
6: Igen. 30 éve. Lassan már.
1: 30 éve. Ja. Istenem. Hogy lehet bírni 30 évig kapcsolatot? Ne, egyikünknek sincs tapasztalata ebben, ugye?
2: Hát én 30 éve nem ismerek senkit. Tehát, hogy hagyám az egyetlen, aki 41 éve ismer.
1: Igen, egyébként.
2: Ja.
6: Én mondjuk külföldözök, lehet, hogy ez is benne van.
1: A külföldözök az kamiont jelent?
6: Nem, kint dolgozok.
1: Kint dolgozom, melyik országban?
6: Ausztriában.
1: Aha, és Miskolcról? Tehát itt van a bázis, hol a bázisotok, Melinda?
7: Putnokon.
1: Putnokon, az milyen messze van Ausztriától?
7: Milyen messze vagyunk?
3: 1050.
1: 1050 a munkahelyettől? Igen. És milyen sűrűn jársz haza?
6: Hát 3 hetente.
1: 3 hetente. Ja. Oké. Értitek a játékot, ugye menjünk ki a pályára, én is kimegyek veletek. Gyertek, Fecó, Marcsi. Nagyon-nagyon egyszerű a dolog. Nem tudjuk, hogy egyszerű, mi Lacikával próbáltuk ki. Lacika, ez a szép fiatal ember ezen a nagy kamerával. A garázsban, Lacika, emlékszel?
8: Emlékszem. És nem tudtad terelni. Arra is emlékszem.
1: Nem tudtam terelni, így van. Szóval a feladat a következő. Mindenki a saját kapujához álljon be, vegyen kezébe egy-egy Stíl lombfúvót, és mint a vízilabdánál a sípszóra, és nálad van a fütyülő?
2: Itt van nálam a fütyülő, igen. Csak azt akartam mondani, hogy azért mindenki nézze meg, hogy kell használni.
1: Igen, kapcsoljátok be.
2: Ma lehetek Kemény Dénes vagy Márkó Rosszi?
1: Mindenkinek működik? Tehát gyakorlatilag, hogy meghúzod azt a kallantyút, akkor elindul, ugye? Nálad is mindenkinek működik. Jó, tehát akkor a sípszótól picit menjetek ti is hátrébb, majd, hogy nem a vonalig, és rohantok a labda felé, és aztán így próbáljátok megszerezni, és berúgni az első gólt. 2x5 perc, kiröhög.
2: Mindenki.
1: Te rögtél? 2x5 perc a játékidő, közben 3 perc szünet lesz, hogy kifújjátok magatokat, és... Már csak én vagyok a zavaró tényező,
2: igen,
1: ugye?
2: Akkor igen,
1: én,
2: igen, igen.
1: Akkor én idejövök. Bocsánat, nincs középen a labda.
2: Igen, a profizmus.
1: Oké. Okay. Jó, Évi, akkor rajtad a világ szeme. És... Mert... Na, elindult, és egyébként kiemelkedett a labda, és most nagyon-nagyon...
2: Kint van.
1: Igen.
3: Bedobás. Befújjál.
1: És itt a peremnél küzdködnek egyébként a bal szélen, és de az a baj, hogy nem láttam a névtáblákat, és most nem tudom, hogy kinek a kapuja.
2: Jocót és Melindát beszorították.
1: Igen, de a putnokiak, így van, a putnokiak szögleténél van a labda, és itt 4 próbálják fújni, és nagyjából igen. Egy helyen stagnál a labda.
2: Igen, mert ha mindenki egy helyre fújja, az ott marad.
1: Így van. És most elindult a labda a másik irányban. Nem lehet hozzáérni a labdához, nem lehet hozzáérni a labdához. Dobjátok be nekik, így van. Hajrá, Putnok, ezt hallom itt. És...
2: megint Fecóék megtámadják Melindáék kapuját, de...
1: igen, szóval a labda nagyon-nagyon sokszor a peremen kívülre kerül, de hát akkor itt nagyon-nagyon gyorsan bedobjuk. Nézem az időt, 4 perc, 3 perc, 59 másodpercnél tartunk, tehát gyakorlatilag épp, hogy egy perc telt el. Most itt vagyunk Fecóéknál a kapu közelében, a fekete csapatnak a kapujában. Mindenki egyszerre mozog, mindenki gyakorlatilag, mint hogyha egy személyként fújják a labdát.
2: Úgy érzem, hogy mindenki velem akar játszani.
1: Csak azért azt képzeljétek el, hogy az pálya szélén ott van Évi velem szemben és Gyuri, és ők rúgdossák vissza, igen, a labdát, amikor éppen kiesik.
2: Igen, mert persze, ugye mindenki, mind a két csapat egyszerre fújja, tehát 4 lombfúvóval fújják a labdát, és egyszerre felemelkedik.
1: Egyébként hadd mondjam el, hogy lehet, hogy akadályozzátok egymást, mert te, Marci, fújjon az egyik oldalról, te Fecó a másik oldalról, és a labda nagyjából egy helyben marad, hiszen jön egy szembesugár is. Itt vagyunk, igen, nagyjából a pálya, jó, közepén egyébként. Lehet, hogy érdemes helyenként valami... elengedni a labdát valamelyik irányba, hogy egyáltalán mozduljon, most kapok rendesen a szélből.
2: Igen. Kellene valami taktikát kitalálni.
1: Beszorult a kapuba. Ez az, látod? Lehet más irányból is. Így van, gurítsátok be nekik. Most itt vagyunk Fecó és Marciék kapujának a szöglet a sarkában. Szép. De egyszer nem tudják kikotorni onnan a labdát a légfúvóval.
2: Most jó. És majdnem gól.
1: Ránézek az órára, 2 perc és 27 másodperc van még hátra az első félidőből. Így van, próbálj passzolni. A... ott van. És... igen.
2: Inkább kiemelték a labdát.
1: Gyakorlatilag ugye 4 ilyen légsugár éri ezt a labdát, akkor ez a labda meg sem mozdul. Igen, próbáljatok nem hozzáérni, tudom, hogy néha rápattan. Ez hihetetlen egyébként.
2: Igen, elképesztő.
1: Na jó, egyébként mind a két térféle van a labda, rendszer. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Mi? Szabad fújás, a Gyuri. Fújja bele a rohadt sípotba, Risztovéba. Fújja bele a sípotba. Állj. Állj. Szabad fújás. Mert szabad lábbal vététek ki.
9: Félpályás
1: szabad fújás a Fecó Marcsi csapatnak.
2: Fel kellett volna ugranotok.
1: Így van. Álljatok ki a kapuból, Léci, ez így. Üres kapura megy.
2: De
1: egyik ötök. Csak egyik ötök, így van.
2: És egy fújás van.
1: És nem lehet utána menni, hanem itt meg kell állni.
2: Egy fújás.
1: Egy fújás, szabad fújás. Most középen helyezkedik el a labda, Marcsi odáll a labda mögé a fúvóval, és egy fújással kell az üres kapuba. Ennyi. Ez az! 1-0 Fecó és Marcsi javára, és 56 másodperc van hátra az első fél időből.
2: Nagyon jó.
1: Jó, és akkor mint a vízilabdánál.
2: Mehet.
1: Jó, mehet. Megint kiment a labda a pálya szélére. Itt egyébként különböző tanácsokat adnak, hogy alulról kell fújni. Ha alulról fújják, akkor a labda felemelkedik, igen, és akkor kirepül.
2: És felemelkedve, így a pálya felett járkál a labda.
1: Így van, vigyázz a lábakkal. Még 24 másodperc van hátra. Igen, összjátékot nem látok, tehát mindenki egy, aki egy csapatban van, az egy irányba mozog.
2: És egyszerre fújják ugyanarra.
1: Így van.
2: Igen. 10 másodperc.
1: Én lehet, hogy egy picit szétszélednék, próbálnék passzolgatni.
2: Igen, én is. 5 másodperc.
1: 3, 2, 1. És vége. Na jó. Ez volt az első félidő, 1-0 az állás Fecó és Marcsi javára. Milyen egyébként, mennyire fárasztó?
6: Fárasztó.
1: Nagyon kell rohangálni, ugye?
2: Nagyon, igen.
1: Én azt láttam, csak taktikailag kívülről ez a dolog úgy néz ki, mind a két csapatnál, hogy egyszerre mentek pont ugyanabba az irányba, mindannyian ugyanazt csináljátok. Tehát lehet, hogy érdemes egy picit szétszéledni mindkettőtöknek, mondom. Hát a több az esély, lehet, hogy nem.
2: Majd meglátjuk.
1: Majd meglátjátok, jó?
6: Következő körbe kiderül.
1: Oké, jó.
2: Ennyire nehéz? Hát így csak Vagy lombfúvót nyomtok?
7: Nem nehéz amúgy, mert nem nehéz, csak koncentrálni, meg hát egyszerűen nem megy sehova.
1: Hát nem jut sehova, mert egymással szembe fújjátok. Nyilvánvalóan ez is a célja a játéknak. Egymással szembe fújjátok, de jöttetek-e már rá valamilyen kis cselre, hogyha mit tudom én, aláfújtok, fölé fújtok, oldalról, mandinerből, van-e ilyen?
6: Hát én azt vettem észre,
5: nincs.
6: Bocsánat, nem, én azt vettem észre, hogyha messzebbről fújjuk, akkor viszont erősebben menne a labda, csak hát nem tudod messzebbről fújni, mert ugye egyből rá jönnek a labdára, és...
1: Aha. Értem. Van-e értelme túl közel menni a labdához? Ez egy jó kérdés.
5: Akkor van értelme, amikor ők is együtt vannak ketten, és akkor vissza kell tartani. Vagy különben elengedni, és pattan, csak ugye tudni, hogy merre megy.
1: Aha, értem. Jó, nem értem, de...
2: Még azon nem, a mandinert nem próbáljátok, tehát a szélét használni a pályának?
5: Voltam, hogy ugye minél jobban menjen a kapu felé mind a kettő, hogy összejátszunk, arra gondoltam. De igen. Most ugye, mivel ők is összejátszanak, így meg kell próbálni a széthúzó zsúgot is majd.
1: Jó, nem tudom, lehet, hogy rossz ötlet, tehát lehet, hogy rossz tanácsot adtam, csak azt látom, hogy itt négy sugár egyik szemből a másik neki ellentétben négy sugár nyomja a labdát, és az a labda valahogy el akar szabadulni innen, és fölugrik.
2: Igen, és felemelkedik, és felemelkedik. És van, amikor a pálya fölött megy.
5: Már csak alul van, így van.
1: Na jó, hogy állunk?
9: Folytathatjuk.
1: Jó, akkor kiállok a szélére.
2: Térfélcsere. Igen, Putnoknak nagyon sokan szurkolnak.
1: Így van, elhelyezem középen a labdát.
2: Kezdhetjük?
1: És akkor Évinek a sípszavára várunk.
2: Elkezdődött igen. A második félidő.
1: Elkezdődött a második félidő, és igen, itt most nagyobb játék van, itt egymás igen. Mögött van Fecó és Marcsi. Gyakorlatilag Marcsi védi Fecó seggét, és viszont ugyanazt a taktikát tolja Melinda és Jocó, viszont a labda az ő kapujuk közelében van. Tehát úgy néz ki, hogy nem rossz tanácsot adtam én, hogy egy picit széledjenek szét. Látod, itt egyszerre fújják ugyanabba az irányba.
2: Igen, és utána kimegy.
1: Na most elindult viszont nagyon a labda Fecóék kapujába, de Fecó most egyedül küzd meg Melindával, és mögötte áll nagyon ügyesen Marcsi.
2: Látod, hogy a második fél időben már taktika van, tehát sokkal jobban kihasználják a pálya lehetőségeit.
1: Igen, igen, és a labda nem akar elindulni, látod? Igen. Négy sugár fújja, ami Beánk újra visszadobja, amikor kimegy a pályáról. Igen. És most elindult a másik szélére a labda. Igen, nagyobb mozgás van most, tehát, hogy igen. Itt a rutin kezd beindulni.
2: Igen. Szép volt.
1: Nincs mit. Egy kis krisztiános beadással.
2: Igen, egy ilyen Bayern München kapus mozdulat volt, láttuk. Egy ilyen Oliver Kahn bepasszolt a jobb lábbal.
1: Melinda és Jocó ketten állnak a kapuba, és ketten fújják a labdát, mintha nem volna holnap.
2: Igen.
1: És itt meg nálunk Fecó a pálya közepén, az ő párja Marcsi.
2: Igen, mert Fecó meg, várja, hogy egyébként
1: most éppen menekül a labda elől, de semmi baj, mert jól helyezkednek. Tehát Fecó elment a kapujuk felé guruló labdát kivédeni, közben Marcsi beállt a kapuba.
2: Igen, látszik, hogy egyébként ez egy friss kapcsolat, mert még együttműködőek.
1: Ó, kapufa! Kapufa!
2: Marcsi és Fecó kapufát lőtt.
1: Igen.
2: Pedig nagyon szép volt ez a játék.
1: Így van, most megint tulajdonképpen a másik térfélen zajlik a játék, azaz Fecóék térfelén. Néha-néha kimegy a labda, ezt csak mondom azoknak, akik autóban ülnek és nem láthatnak bennünket. Ilyenkor gyorsan visszadobjuk, semmi vita nincs ebből, mert egyébként pontosan mind a négyen esélytelenek. Tehát azt hiszem, hogy ezt senki nem reklamálja. Az egy gól az tényleg azért volt, mert lábbal védték ki.
2: Így van.
1: És az tényleg abszolút nem lehet.
2: Bár nem tudták máshova tenni a lábukat, hisz a földön álltak. Igen.
1: Igen. Na, most ott ketten fújják igen, ki együtt, igen, látod, ez az, amit nem kéne, Fecó, szerintem, de azt csinálsz, amit akarsz, hogy ketten kifújjátok a labdát a francba, közben még ott sincsenek.
2: Mert többiek nincsenek ott.
1: Igen.
2: Igen.
1: Így van, most...
2: Most a másik sarokban ugyanez fog történni. Igen.
1: Most a másik sarokban történik ugyanez. Nézd, jaj, de helyes, Melinda átdugta a csövet Jocó lábai között, így Jocónak egy picit férfiasabbá vált a kiállása. Igen. 2 perc van még hátra, és tényleg most aztán óriási rohangálás van a pályán. Egyik másodpercben megint kapufa, hoppá! Megint kapufa. Egyik másodpercben az egyik térfélen, másik másodpercben a másik térfélen a labda.
2: Melindáig megközelítették Fecóék kapuját.
1: És... Így van. Fecóék nagyon-nagyon korrekt, mert hogyha a labda a lába felé irányul, pedig a kapu közelében van, a saját kapuja közelében, akkor átengedi a lába között. Tehát, hogy ne azzal állítsa meg. És most megint itt vagyunk Jocóék kapujának közelében. Így van, most az a taktikája a Jocóéknak, hogy hadd kihozni a labdát, Melinda, hadd kihozni a labdát, ők bajlódjanak vele, mi messziről fújjuk, látod, messziről igen, is meg lehet fújni. Akkora erő van ebben a stíl fúvógépben, hogy akár 3 méterről ugyanúgy lehet védekezni, mint hogyha közel mész hozzá.
2: Ugyanezt gondolom, hogy szerintem túl közel tartjátok a lombfúvót, egy távolabbról is nagyobb erőt tud kifejteni.
1: 1 perc, 10 másodperc van hátra, és vége a mérkőzésnek.
2: Ne add fel! Hát itt van a hajrá! Hát hozd ki! Hozd ki!
1: Elfáradtatok?
2: Nem engedik ki, ne semmi gond. Ez olyankor úgy kell csinálni, hát,
1: igen,
2: hát
1: ez most állj, mögé, ki, hogy állj mögé. Körülbelül 4 méterre áll Jocó, a sarokban a labda, és 4 méterről fújja, és a labda nem mozdul, nem tudják kilőni a fecóék.
2: Gyerünk!
1: Így van, de így viszont nincs játék, most van játék, és megint ott van a sarokban a labda. Igen. Jelzem, 35 másodperc van hátra.
2: Egyik...
1: És 1-1! Utolsó másodpercekben, 26 másodperc van hátra, utolsó másodpercekben Jocóék befújják a labdát Fecóék kapujába, elképesztő.
2: Elképesztő volt. Óriási taktikai csata.
1: Így van. Na jó, hát akkor 10 másodperc alatt fújj már meg. Ez az.
2: Úgy megijedtem. Mi?
1: És vége van. 1-1. Amire nem is számítottunk. Nem? Arra, hogy 1-1 döntetlen nem számítottunk. Ilyenkor van az úgynevezett 11-es fújás, ami nem középről, hanem hátulról,
9: a másik kaputól,
1: oda a kapu elé tedd le, és szintén egy fújással a másik kapujába, ahol nincs kapus, lehet fújni, és akkor azt csináljuk, hogy...
2: Ugyanúgy, mint a 11-es, tehát egyet lő az egyik csapat, egyet lő a másik csapat, és akkor addig megyünk, míg az egyik többet nem lő. Ugye?
1: Hát igen, és ez eltart a 10-ig.
2: Jó, 5-5-5-ig megyünk.
1: 5-ig megyünk, oké. Okay. Jó, ki kezdi, ott a labda, akkor ti kezditek, Fecó. Egy fújással az üres kapuba.
2: Egy fújással az
1: elmondom
2: üres kapuba.
1: A hallgatóknak, hogy a másik kapunak a alapvonalán van nagyjából a labda, Marci bekuporodik a kapuba, és egy fújással kell az üres kapuba, ami tőle kb. 7 méternyire van, befújni a labdát. Így van, megfújta a labdát, és a labda elindult balra, ami azt jelenti, hogy ez
2: egyből
1: gyakorlatilag...
2: nulla.
1: Így van.
2: Oké.
1: Okay. Ugyanez akkor a másik oldalról, ti jöttök.
9: Nem, ugyanarról az oldalról, mert erre arra lejt a pálya. Ő is
1: onnan. Nézd, van valaki! Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
10: Nem, ugyanonnan, amit a másik.
1: Te nagyon kemény vagy.
10: Feri vagyok, nem hülye.
1: Feri, hát te nagyon kemény vagy. Honnan tudod, hogy lejt a pálya?
2: Megjöttek a drukkerek.
10: Ilyen Sasszenbrigádnak egyik tagja vagyok.
1: Hogy legyen ugyanabból a kapuból, nekem oké.
2: A Miskolci var.
1: Azt a mindenit, a Miskolci var.
2: Na gyerünk akkor, mehet a következő. Na?
1: Így van, itt is elindult a labda. Sajnos jobbra, és itt nagyjából be is végezte a középvonalnál, teljesen kiment a pálya szélére. 0-0 egyelőre. Nem abban? Ja, nem. Bocsánat.
2: Na jöjjön, gyere, következő.
1: Csak amikor szabályt alkottunk, akkor volt aranygólós verzió is, meg minden.
2: Minden, mindjárt lesz az is.
1: Jó.
2: Gyerünk.
1: Nagyon nagy erővel indult el a labda, Fecó fújta, és a kapu mellett pontosan 10 centivel a palánknak ütközött, de ez azt mutatja, hogy egyébként van már taktikájuk, metódusuk arra, itt elindult balra, és viszonylag erőtlenül még próbálja Melinda egy picit utólag utófújni. Igen, egyébként a légfuvallat az elér egészen a pálya végig, tehát baromi erős ez a szerkezet.
2: Na még egy kört menjünk, mert itt látom, hogy valakinél megvan a taktika. Egy gól, még mindenki lő egy-egy.
1: Ja, hát egyelőre úgyis 2-2-nél tartunk, nem?
2: Így van, igen. És Lacika! Ez ugye...
1: Félek, hogy a Miskolci var ebbe is beleszól, hogy az operatőrünk megakadályozta a gólt.
2: Ez így szabályos volt, nem uram? Nem volt szabály. Hát, de nem pattant volna vissza.
1: Oké. Jocó!
2: Ben van!
1: Gratulálunk! Jocó, 2-1! Azt a mindenit! És ezennel meg... Kinek van hagymaszaga?
2: Nem tudom,
1: de valakinek hagymaszaga van, de mindegy. Jó, nagyon jó szagotok van. Jocó és Melinda, íme a nyereményetek.
11: Gratulálunk! A nyereményed egy Stihl akkumulátoros fúvógépszet és egy Stihl 100 ajándékcsomag.
1: Jó, én közben jövök ide föl a stúdióba, és gyorsan mikrofon cserélünk, mert ránézek az órámra, igen, a stúdióban mindjárt jönnek a hírek, ugye Anettel, utána pedig újra itt a színpadon a Zenemi zenél nekünk.
12: És előadják a másik dalukat, a Fel a hangot, amit ugye tegnap hallgattunk, és brutális.
1: A próbán is baromi jó dal volt. Ez jön nem sokára a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
14: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
15: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
17: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
18: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
20: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
21: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
22: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
23: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
24: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak. Hi-ha!

0: Meg érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tó.
1: Azta, ez mi volt?
2: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
3: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Felemás az idei méztermi, és néhány hétig még jár az Adria Intercity. Ma már bárhol lehet eső. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptember 30-án érkezik az üzemanyag támogatása első részlete az érintett dízelautósoknak. A kincstár október 30-án, november 13-án és december 7-én is utal. Az összesen 20.000 forintos támogatás legfeljebb 150 lóerős, gázolajjal hajtott autók után jár, jogosultanként egyetlen kocsi után. Akinek a számlaszámát nem ismeri a NAV, postán kapja meg a pénzt. Holnapig még lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12 és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezet tudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Vegyes képet mutat az idei mézszezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termet, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
7: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk. A természet csodára képes, és retcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 000 tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
6: Október elejéig még jár az Adria Intercity. A Budapest Split között közlekedő éjszakai vonat nagyon népszerű. Az idei szezonban eddig mintegy 8600-an utaztak vele a tengerre. A menetrendet úgy alakították, hogy igazodjon az egynapos kiruccanásokhoz és a hosszabb pihenésekhez is. Változékonyabbra fordul az idő, egy hidegfrontnak köszönhetően sokfelé lehetnek ma futózáporok. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél is. Délután 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap is szeles marad az idő, élénk, erős helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futózáporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, így az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé Tétszel és Gyály között, illetve távolabb a Nagy-Dunahídnál, Halászteleknél. Az ellenkező oldalon az M5-ös autópálya csomópontjánál Üllő térségében, továbbá Maglódtól egészen Pécelig is lassulás tapasztalható. Az M1-es autópályán Hegyeshalom és Biatorbágy között sem jobb a helyzet, ahogy az M3-as bevezető szakaszán, ami már Mogyorót térségéig visszatorlódott. Az 1-es főúton Biatorbágynál is hasonlóra kell készülni, ahogy a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrétől kezdődően, a 31-es főúton Gyömrő térségében, az 51-es főúton Dunaharaszti és Taksony térségében, valamint a Csepel-sziget útjain is, adta hírül az Útinform.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most a hírek után
4: élőben Miskolcról a Városháza térről
5: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor, Bocskor Gáborral és Risto Vivivel.
8: És 3:49 lesz egy perc múlva, itt vagyunk Miskolcon, el is pakolták már a fiúk, lányok a focipályát, és most jön az, amit mi nagyon-nagyon számítunk, és nagyon várjuk a zenemi második dala. De előtte egy SMS, vagy néhány SMS, üdvözletel a szomszéd toronydaruból, a daru kezelő. És körülnéztem, először nem láttam, de láttam, hogy itt van jobbra.
9: Mennyit kerestünk? Itt is építkeznek mögöttünk, lehet, hogy itt van, de itt nincs daru, és nagy nehezen észrevettük, hogy itt a túloldalon tényleg mögöttünk.
8: Igen. Aztán egy másik SMS, megakadt a fülem, ezen a igazi családanya az, aki 10-re megfőz. És az az édesanya, aki dolgozik, és mellette nem több fogásos menüvel készülő, minek számít? Nem vagyunk egyformák, és igaz, nem egyforma a helyzetünk, de én is igazi családanya vagyok, legyen szép napotok. De ez abszolút így van. Senki nem vitatta.
10: Így van.
8: Nem egyszerű a parkolás Miskolcon, de sikerült, nem sokára odaérek, rendszeresen focizom a Lombokkal, remélem befutok kezdésre szurkolni. Hajrá, egyik ne hagyd magad, másik, mondtuk ezt a 80-as években. Szép napot, Robi. Hol van Robi? Megérkezett már?
9: Szevasz, Robi.
8: Hello. Na jól van, gyerekek, hallottuk már ezt az egyik dalt, és ne felejtsétek, hogy egy hét múlva, amikor ezen a turnén már túl vagyunk, akkor kell majd szavazni arra a zenekarra, illetve arra a dalra, amit szeretnétek újra hallani. Ez a dal ugye a zenemi esetében a kedves egészség volt, de most jön egy másik. Ez, hölgyeim és uram, is tényleg nagy tapsot kérek innen Miskolcról a zenekarnak, mert megérdemlik. A dal címe Fel a hangot, a színpadon a zenemi!

0: Köszönjük szépen!
1: Azt a mindenit! Wow! Gyerekek!
2: Hát nagyon erős volt!
1: A zene mi? Azt a mindenit, de jók!
2: Hát volt egy kiállás, ahol azt éreztem, hogy megindult alattunk itt a kapszula stúdió, és szépen elkezdtünk mozogni velük.
1: Abszolút is, hát Juro felszántotta nem csak a színpadot, hanem a közönségteret. Elképesztő volt, tehát ezt most látni is érdemes lett volna, igen, de gondolom, hogy hallgatni is. Nem tudom, hogy melyik dal tetszik jobban.
3: Egyébként nekem ez nagyon tetszik, ez nekem a második is dal. Nagyon tehát jó. Nem tudom, hogy van-e olyan szabály, hogy cserélhetünk-e.
1: Miért ne legyen?
2: De... Lehet, ugyanaz az együttes, ugyanúgy a számuk, tehát miért ne lehetne, igen, végül is.
1: Így van, tehát de... minden zenekar kettő dalt fog bemutatni, tehát lehet váltani. Én azt gondolom, hogy legyen ez fair, mert ugye ezt a dalt, amit mi megmutattunk eddig, azt mi választottuk ki.
2: Így van.
1: Ugye? De hogyha van egy olyan dal, ami nektek jobban tetszik, akkor legyen az.
2: Így van. És ezt a lehetőséget minden együttesnek megadjuk, úgyhogy innentől ez így fair játék.
1: Pontosan. Jó, tehát most tényleg nem tudom fel a hangot, komolyan mondom, csak így ámultam.
2: Nagyon kemény.
1: Olyan energia.
2: Nagyon durva.
3: Meg
2: volt.
3: Egy olyan show műsort kaptunk ide magunk elé. Igen, tehát igen, ezért igen. Kell egyébként élőben itt lenni, mert tényleg olyat kaptunk, és olyat mutattak a fiúk, ami elképesztő.
1: Ez zseniális. Írják, hajrá Zenemi, hajrá Diós Győr, maradok végig, Dávid a villamos vezető. Gondolom, hogy itt valamelyik. Te vagy az? Te vagy Dávid! Ezen a vonalon vezetsz? Igen, egyes villamos? Egyes, kettes? Egy A. Egyes, kettes, egy A.
3: Igen.
1: Jó. Hello, Dávid! De jó fej. Jó, mi játszunk egyet, egy hangcsapdát az otthoniaknak.
3: Oké.
1: Okay.
2: Félbe mondom, de ugyanúgy SMS-ben kell majd jelentkezni egyébként.
1: Itt van a hang hozzá.
4: Amit nem titk, nem kaptam, hogy na, mi a ellátni? Azzal tudtam, hogy soha kérdezni nem a feladatok, most azt ilyen szoktak, én pár hülye hangzik. Titk az ajánlom, ahogy én, és a...
1: Na itt közben jönnek az SMS-ek, hogy ez vajó, nem vagyok rocker, de ez vajó, ez az én, ez a zenemi üzeni Petike Somorjáról. Hú, ez a szám nekem nagyon bejött. Figyelj, gyerekek, lehet, hogy a szám kicserélődik.
2: Ez könnyen lehet, de most mindenkinek egy dolga van, majd a héten megjegyezni azt az együttest, aki a legjobban tetszett, és egy hét múlva hétfőn, mikor már a stúdióban leszünk, akkor SMS-t küldeni arra, akit egy hónapon keresztül szeretnétek hallani a retróban.
1: Sziasztok, én ugyan 71 éves vagyok, de ez a zenekar tök jó. Ági.
3: Én is ezt érzem, tehát ilyen kortalan, amit énekeltek.
1: Ez faim volt, érdemes volt leugrani ide Pestről.
2: De jó.
1: Szép napot, Robi. Hát gyerekek, komolyan mondjak, el vagyok ájulva, és nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen jól indul ez a Rock City turné, hogy ilyen zenével, komolyan.
2: Nagyon komoly együttesek lesznek szerintem minden állomáson.
1: Így van. Szóval, aki felismerte a hangot, közben írja azt, hogy írja a keresztnevét, ez a lényeg, és akkor visszahívunk valamelyik kötöket, és akkor játszhattok 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Miskolcról, a Városháza térről.
0: Bocskor Gáborral és Risztov Évivel. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
2: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
3: 9 óra lesz 5 perc múlva, is jelentem, gyönyörű napsütés itt Miskolcon. Tényleg, és nagyon sokan vagyunk most akkor a reggeli órákhoz képest, és hát a zenemitől most mindenki oda van. Most tényleg, hú, ez fantasztikus volt, ez a dallam, ez a szöveg, letettem mindent a kezemből és figyeltem. Imádom a kezdeményezéseteket, hogy ilyen zenekarokat mutattok be, Kata, egy szívecskével.
4: De jó.
3: Kreatív, kiváló ötlet ez a hét, jól szórakozom, mert tudom hallgatni, ugyanis Szabin vagyok, teraszon ülök, és bizony bontottam egy sört, rock and roll. Csáti buszos, üdvözöl titeket a tömegből, Jociék mellől, jó a buli, gyerekek. Hello, hello, hello, hello. Mázli, hogy 4 éve nem indult a zenemi, mert megették volna reggelire a gyipó cirkuszt. Na jó, gyerekek, hát tényleg barom jó volt,
5: mi a hatás alatt vagyunk. Meg vagyunk döbbenve, és ez még csak az első reggel, tényleg.
3: Így van. Na jó, Gábor van a vonalban. Szia Gábor, jó reggelt.
6: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hello Gábor, honnan hívsz?
6: Budapestről.
3: Oké. Okay.
6: Munkahelyről.
3: Ez egy értelmiségi munkahely, vagy nem?
6: Nem, én pék vagyok.
3: Jaj, de drága vagy! Azt mondja, nem, én pék vagyok.
5: Az művészet.
3: A pék az művészet, ez így van.
6: Pék.
3: Nem, az sose egyszerű, tényleg. Aki próbált otthon kenyeret sütni, vagy bármit sütni, az pontosan tudja azt, hogy baromire nem egyszerű. Gyuri, neked milyen volt az első császárzsömlét, amit otthon csináltál?
5: Kókat.
6: Ne is mondd.
5: Igen,
6: nem beszélnék róla, mert sebeket tépnék fel. Nem akarom.
5: Ne is beszéljünk az első között kókat zsemlénkről.
6: De a hamburger zsemlém az elég jó lett.
3: Most hamburger zsemlét is tudsz csinálni? Tehát azt a picit ilyen pufiszerűt, szezámmaggal...
6: Persze. Aha. Hát az már mindegy, hogy mivel díszíted igazából.
3: Ja, igaz. Csak úgy ismerem meg.
6: Csinálsz egy puffancsot.
4: Különben zsömlek.
6: Mekkene tojással, és kész.
3: Aha. Na jó van. Gáborom, kezdjük el a játékot, mutatom neked a hangot. Figyelj.
7: Figyelek. Nem titk, nem kaptam, hogy na, mi a ellátni. Az a tudtam, hogy soha kérdezni nem feladatot. Most azt ilyen szoktak, én pár hülye hangzik. Titk az helyemnak, ahogy én, és a...
3: Na, láttam SMS-ekben már rossz megfejtést is. Kíváncsi, hogy te mit mondasz?
6: Ördög Nóra.
3: Ez a...
6: Igen, köszönöm!
7: Szoktak kérdezni, na mi a titka az én pályámnak? És az a titka, hogy én soha nem kaptam olyan feladatot, amit nem tudtam. Most ez ilyen hülye hangzik.
3: Ki van a háttérben?
6: Köszönöm szépen. Egyébként nem az én érdemem, hanem a kollégám találta ki.
3: Nekünk tök mindegy.
6: Én csak tolmácsolom.
4: Mindegy, azért mi gratulálunk. Gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne egy bögrét, meg egy baseball sapkát, és 10 után Anett keresni fog, jó?
6: Rendben, köszönöm szépen.
4: Szuper.
3: Köszönjük mi is, Gábor, jó munkát, szia.
6: Nektek jó mulatást, sziasztok.
3: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük, szia. Jót mulatunk.
4: Mulatkázunk.
3: Gyerekek, játékra jelentkezik, játékra. A legjobb a zenemi üzenik. A gyerekek, még az elején vagyunk, de... Igen. De ez tényleg nagyon jó volt.
5: Persze, tartson ki ez a lendület, de minden reggel meg fogunk ismerni egy együttest, akik valószínűleg ugyanígy kitesznek majd magukért.
3: Hát pontosan, mert holnap Szegeden a Hűvös lép fel velünk. És ott a Dugonics téren leszünk, csak mondom.
4: Igen, aztán pedig Szerdán Pécsre megyünk, és ott lesz velünk a G-Master.
3: Igen.
4: Fejből nem tudom a Pécsa.
3: És Pécs az a Zsolnai Vilmos utca, Lánc utca, sarok. Aztán megyünk csütörtökön Székesfehérvárra, az Alba Pláza előtti térre, és ott Anett kedvence, az End of Paradise lesz velünk.
8: Hát én Pesten leszek.
3: Mit mondasz, drágám?
8: Hogy én Pesten leszek.
4: De szerintem gyere ide, azért ezt hallgass meg élőben, jó lesz.
5: Akárhol leszel a világban, neked fog szólni ez a dal, Anett.
4: Igen.
3: Aztán...
4: És megyünk Győrbe, a Városház térre, és jön hozzánk a Rock Me Lady. Én neked adtam mindent,
3: ami maradt itt bent. Neked mégsem... És hangsúlyozzuk, hogy miután minden zenekar két dalt játszik, az egyik, amik ennek egy kis rövid bemutatóit már hallottátok, a másik pedig ugye ezt ők választják, és ez a zenemire is érvényes, hogy akár a másik dalt is választhatjátok majd.
5: Így van.
3: Egy dal kell nekünk.
5: Amelyik ütősebb, amelyiket ők jobban érzik, ezek majd mindig kialakulnak az adott állomáson, azokat fogjuk majd jövő hétfőn szavazásra bocsátani.
3: Így van. Jövünk vissza nem sokára a mi drága bokcinkkal. És ő arról beszél, hogy mennyire félreérthetőek olykor a női érintések. Tehát, hogyha a munkahelyen csak hozzád ér a főnökasszony is, így megfogja a karodat, hát az nem jelenti azt, hogy este lefektetheted.
5: Nem.
3: Látod, tudtam, Gyuri.
5: Hát ezért össze vagyunk zavarodva, mi férfiak állítólag.
3: Azt mondják, igen. Azt mondják, hogy mi félreértjük ezeket, pedig ezek csak egy kedves gesztus, igen, ez semmit nem jelent.
4: Igen, ebben csak egy ilyen gondoskodás van, vagy csak így szeretnénk tudatni veletek, hogy itt vagyunk mi is. Ez ettől még nem lesz fizetésemelés, vagy bármi más este.
3: Akkor mi a helyzet az öleléssel? Abba is sok mindent bele lehet gondolni, valaki tud kellemetlenül is ölelni.
4: Az milyen?
3: Hát most ezt nem mutatom meg. Igen, az a tolakodó ölelés, amikor picit oda nyomod az ágyékodat is.
5: Igen, indok. Semmi indok az ölelésre, de úgy szorít magához. Igen, azaz.
3: Na jó, ezeket a szokásokat fogjuk a Vokcival megbeszélni, hogy ezek a szokások mit üzennek, ezt fogjuk megbeszélni. Jövünk vissza a Vogával a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: Bocskor! Műsorajánló.
0: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City.
1: Ma reggel Miskolcon a Városháza téren.
0: Velünk lesz a zenemi. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
0: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
3: Velünk lesz a Hűvös.
0: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
3: És a G-Master zenél.
0: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
3: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
3: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi többi 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
0: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
1: Itt a Retro Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
10: Evelyn, ez biztos?
9: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
10: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
9: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
11: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint szeptember 21-e és 27-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
12: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
14: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
15: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
16: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
2: Igen, szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
16: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
17: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Jön a kihagyhatatlan retrobuli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
19: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
20: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram gyulai kolbász a kiszolgáló pultban. Csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
21: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
22: A reklám után...
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Nincs nyugtunk az inváziós szúnyogoktól, megemelik a Nobel-díjakkal járó pénzdíjakat. 20 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs még vége. A vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Vajon hozzá kell szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak? Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
25: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk. De az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van. Már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
24: Elszabadult lovak okoztak balesetet a kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson, 5 megsérültek. A fogadhajtója és segédje egy kereszteződésnél éppen kötőféket cserélt, amikor az állatok megbokrosodtak. A hintó a járdára hajtott, járókelőket sodort el, majd egy fának ütközött. Két gyalogos súlyos, a hintó 3 utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrség eljárást indított. Legalább annyit veszíthetnek a cégek a mesterséges intelligencia alkalmazásával, mint amennyit esetleg nyernek. Ezt állítja egy friss amerikai elemzés. Készítői szerint az élő munkaerő leépítésével bizonyos ágazatokban jelentős összeget spórolhatnak. Ugyanakkor, ha valamiért mégsem jön be az AI-ra való áttérés, akkor szinte lehetetlen egy megroppant szervezet vállalati kultúráját és renoméját visszaállítani, például a kereskedelemben vagy a szolgáltató ágazatban. 1 millió svéd koronával megemelik a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat, így az elismerés mellé már 12 millió svéd korona, átszámítva 387 millió forint jár. 125 éve ítélték oda először a Nobel-díjakat, akkor ennek a pénznek a felével sem számolhattak a tudósok. Idén 3 hét múlva derül ki, kik vehetik át az elismerést. Változékonyabbra fordul az idő, egy hidegfrontnak köszönhetően sokfelé lehetnek ma futó záporok. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél is. Délután 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap is szeles marad az idő, élénk erős helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Három autó és egy kamion ütközött össze Komárom-Esztergom megyében Oroszlány és környék között. Így a csákvári elágazásnál a forgalmat megállították. A térségben a megszokottnál erősebb a forgalom, főleg környebel területén. Hosszabb menetidőre kell készülni az érintett szakaszon. Összeütközött két autó Bács-Kiskun megyében is Kiskunfélegyháza és Tisza-Alpár között az 56-os kilométernél, a csongrádi elágazásnál. A forgalmat ott is megállították. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, például az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé Péccel és Jál között, illetve távolabb a Nagy-Dunahídnál, Halászteleknél. Az ellenkező oldalon az M5-ös autópálya csomópontjánál Üllő térségében. Továbbá Maglódtól egészen Péccelig is lassulás tapasztalható. Olvasható az útinform oldalán.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most a hírek után
6: élőben Miskolcról a Városháza térről.
5: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovi.

0: 9 óra 14 perc, jó reggelt! Szevasztok, drága barátaink, Miskolcon vagyunk a Városház téren, és gyönyörű napsütésben, tényleg ezt kell, hogy mondjam, abszolút gyönyörű az idő, és a fő célunk egyébként, hogy a zenemi együttes bemutatásuk az megtörtént, és gyerekek mindent felülmúltak. Minden várakozást.
1: Elképesztő energia. Szerintem én is azóta vagyok ébren, mióta ők letolták ezt a két dalt.
0: Bocs, nem is mondtam, hogy itt van Évi.
2: Jó reggelt mindenkinek.
0: Itt van Gyuri.
1: Jó reggelt, szevasztok.
0: Otthon Pesten ott van Anett. Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Szia Anett. Na, jó, nézzük az SMS-eket. Nem lehet rávenni őket, hogy játszanak még egyet, vagy kettőt, Edina. Ez még a zeneminek szólt. Aztán nézlek benneteket, nagyon jók vagytok, imádtam a zenemét. A második daluk szuper, Szolnoki Mária Puszi. Királyok, esetleg megkérdeznétek, hogy ki honnan jött ide Miskolcra? Helyi hülye vagyok, de azért tök jó, hogy Putnokról is, másonnan is, messzebbről is vannak itt. Igen, igen. De most ezt megkérdezem, akkor mindenki mond valamit, és semmit nem értünk.
2: Igen, meg elmondják, hogy honnan jönnek.
0: Jó, honnan jöttetek? Honnan jöttetek? Mondtam.
1: Ó, Kertváros.
2: Kertváros.
0: Oké. Jó a reggel, mert igen, engem ölel a főnök asszony, akkor azt félreértem. Ha én ölelem az alkalmazottat, akkor az zaklatás. Hol itt az igazság? Ez már Boti témájához. Aztán valaki még írja, hogy pálinkafőzés közben vagyok. Természetesen ti szóltok az éterben. Szuper a műsor. Pénteken Győrben ott leszünk Laca Marcaltóról. És kifejezetten örömteli, hogy megint eljöttetek Miskolcra. Szerencsére most ki tudtam menni egy kicsit, sőt, még egy sapkát is nyertem. A kisgyerekeim, akik szintén hallgatóitok, nagyon fognak örülni neki. Nagyon jó fejek vagytok, gyertek máskor is, Miskolc visszavár. De helyes.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük
1: tök
0: szépen.
1: Jó itt lenni.
0: Asszalóról jött valaki. Igen, oh. Jaj, de jó. Na jó, van. Hát akkor jöjjön a Vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Mondom, a vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt! Köszönjetek a Vokcinak! Igen, így kell. Te is így csináltad a sulban, nem köszönjetek szépen az igazgatónőnek.
1: És ilyen hangon rá, de...
2: Igen.

0: Mesélj, János. Engem ma reggel az egyik kolléganőnk, amikor kiszálltunk a kisbuszból, akkor egy öleléssel fogadott.
1: A pincér volt, akinek nem fizettél tegnap, és utadat állta.
0: Ja, igen, ő volt a másik. Tehát engem már Miskolcon ketten is megöleltek, úgyhogy nem is kellett.
2: De Gyuri,
1: és földre is vitte.
0: Úgy ölelt, hogy közben kiabálta, hogy segítség, segítség.
2: Nem fizetett, nem fizetett.
0: Marad csak itt, barátom, és ölelt. Te ezt a pincért én is megöleltem, hát szó sem róla. Ezt a pincért én is megöleltem tegnap, szó sem róla.
1: Én ma reggel egyébként Marcsit, aki ugye itt biztonsági őr, és Marcsit régóta ismerjük, hűségesen Misiékkel együtt kíséri a turnét, és Marcsit imádjuk, és én megöleltem Marcsit, és nem akarok tőle semmit.
0: Igazad van.
1: Lehet ilyet? Vokci, itt vagy még?
3: Én itt vagyok, most mondja az Ildikó, hogy egyébként adásban nem vagyok, de mindegy.
1: De adásban vagy, mi hallunk?
0: Hallunk.
3: Ja, jó van, az a lényeg. Na, gyerekek.
1: Ja, lehet, hogy aztán az országban nem hallanak, mi hallunk.
2: Na, akkor ez viszont jó.
0: Mindig ez a legfontosabb, igen.
3: Na, ezek a jó, hú, akkor beszéltek akár, ugye. De jó! Csak Miskolcon lehet hallani, károkodnak. Viszont jó. Na, akkor beszéljük az ölelésről, tényleg, ahogy kell. Na, nézzük, azt mondja. Tehát a lényeg az, hogy ezt a férfiak félreértik. Miért értik félre? Mert már gyerekkorban el vannak rontva. A helyzet a következő, ugye vegyük azt a alapvető idiotizmust, vagy mit tudom én, hogy amikor a szülők ugye sétálnak.
1: De egyébként igaza van, bocsánat, Vokci, igaza van a Ildikónak, mert kb. 100 SMS jön, hogy nem hallani téged.
3: Jó, hát az Ildikónak mindig igaza van egyébként, de hát mondom, hogy ez nekem nagyon kényelmes. Tehát, de ugye erről nem én tehetek, ne, hogy az legyen.
1: Jó, mindenki, de most tényleg rengeteg. De beszélj hangosabban, ezt most a Gyuri éppen kiment, és megpróbálja ezt a technikai részleggel tisztázni, hogy ennek mi az oka. Mi hallunk téged kristáltisztán, jól tudunk beszélgetni. Itt a téren lévők Miskolcon hallanak tisztán, hiszen ugye ki vagy hangosítva véletlenül direkt vonalban, de hogy adásban nem megy, azt mondja, most már lehet újra hallani. Vokci, köszönj az országnak!
3: Sziasztok, Magyarország! Hello, mentők!
2: Jó, hello, reggelt!
1: Szia, mentő!
3: Szia, mentő!
1: Szia, mentő! Most írjatok, drága SMS-ezők bárhol az országban, aki rádión hallgat, hogy most hallatszik-e a voga. Jó? Ezt írjátok már.
0: Hallatszik, csak ennyit írjátok, hogy voga 01.
1: De ne az összes hallgató írja meg, csak egy.
3: Aki hall, az az egy. Figyeljük! Akkor kezdem előről. Tehát, a helyzet az, hogy kora gyermekkorban az történik, hogyha sétálsz a gyerekkel, és ha elesik a lánygyerek, és elesik a fiúgyerek, már probléma van, a különbség megtörtént. Mit vár el a társadalom? Lánygyermeket fölkapod, ölelgeted, semmi baj, stb. A fiúgyermeknél megfogod a vállát, rácsapsz a fejére, és azt mondod, katona dolog, ne bőgjél, csak a lányok bőgnek. És ettől kezdve megszűnik az ölelés, ugyanis a következő történik, amikor már mész hozzá kiskorában, iskolában, és meg akarod ölelni a gyereket, az ne, apa, ne, anya, ciki, és tegyél le egy kicsit előbb az iskola előtt, hogy ne lássák, hogy te hoztál be, egyedül jöttem, és kész. Tehát innen elindul valamiféle, hogy is mondjam, érintés hiány, aminek következtében a férfiaknál kialakul későbbiekben egy olyan tévhit, mert aztán legközelebb mikor találkoznak az érintéssel, serdülőkorban, amikor az első, ugye, készfogás, vágy.
1: Ja, csajszival, aha. Ja,
3: csajszival, az jó. Első csók, az első ölelés, az első taperolás, stb. Mm. És mivel köti össze a férfi-fiú gyermek az érintést? A szexel. És egész életében attól kezdve kialakul egy olyan félreintés, hogy az érintés az mindig valamiféle kezdeményezés, mármint a nő vagy a férfi részéről, és annak a következménye mindig szexnek kell, hogy legyen, vagy valamiféle szexel kapcsolatos elvárásnak.
1: De hát miután annyiszor kudarcos ez az élmény, hiszen nem kapjuk meg a szexet, ezért miért nem tanulunk ebből?
2: Mert pasik
3: vagytok. Azért van, mert ezért van az, hogy kukudarcos élmény, ugye? Hát, hogyha a nő kezd el érinteni, ugye onnan van a félreértés.
1: Igen, és én azt hiszem, hogy ez szex lesz, de nem lesz szex. Mert
3: nem.
1: Ez tehát kudarc nekem, tehát én pofára estem. Miért nem tanulok belőle? Hogy a legközelebbi én már... Mi?
3: Igen, mondjad.
1: Igen, hogy a legközelebbinél már ne várjam ilyen, ezt a beteljesedést.
3: Bocsi, nagyon jól tudod, hogy a férfi agy nem így működik. Most nem akarom mondani a férfi agy, hanem mi nem így működünk. Tehát minden érintést azért megpróbálunk jól értelmezni, hogy is mondjam. Tehát kudarc ide, kudarc oda.
2: Mindent úgy értelmeztek egyforma, tehát egy dologra fókuszálva, nem?
1: De ezt honnan tudod?
2: Ja, bocsánat. Ja,
1: tényleg?
2: Felébredtem, csak férfiak mondottam. Férfiak
0: nagy ismerője.
1: Férfiak nagy ismerője, Risto Éva.
2: Igen. Hát de most Anett, nem ugyanezt érezzük? Hogyha megölünk egy férfit, egyből félre érti?
4: Igen, de reggel is ezt mondtuk.
0: Hori egyből félre értette, mikor elkezdte ölelgetni ma reggel?
4: Igen, nem is beszélget velem.
3: Igen, szóval hát persze, hát a férfiaknál minden érintés következményekkel jár, tehát már úgy értem, hogy egyrészt látható jele van, másrészt érezhető jele, tehát azokat a nők nem tudják nem félreérteni, tehát ott már probléma van.
2: Ez így van.
3: Főleg, hogyha ezt még megjegyzést is tesznek rá, neked izé, már kész is a leforrázás. Na, de beszéljünk arról is, hogy mi van a férfi-férfi érintéssel.
1: Sokkal hát rosszabb. Azért...
3: Ne mondj ilyet, megsértődök. Na, szóval az meg teljesen kiment a divatból. Tehát amikor, mit tudom én, találkozunk, vagy valakivel, férfival ölelkezel, akkor az úgy néz ki, hogy ugye kitolod hátra a seggedet, elfordítod a csípődet, ugye nehogy véletlenül valami is történjen.
0: Nem tudom neked, milyen barátaid vannak, János, ilyen ölelkezés még nem láttam azért ezt.
3: Miért? Te úgy összenyomod a csípődet, ja, te lassúzol velük, vagy micsoda? Csak nem azt mondod, hogy kardoztok. De a lényeg az,
0: hogy... Lehet normálisan is megölelni magunkat, vagy egymást. Mindenféle mocskosság
3: nélkül. Nem azt mondom, de te kezdtél el személyeskedni. Azt mondom, hogy ez általában így történik, hogy ilyeneket figyelnek. Másrészt pedig ugye a vége, ilyen két másodperc után ilyen nagy hátba csapkodás, meg ilyen zavar az egész, tehát nincsen benne, hogy is mondjam, semmi baráti, hanem ilyen kínos.
0: De igazad van, kell ez a kemény hátbacsapkodás, hogy elkerüljük az intimitás hangulatát, ez igaz?
3: Igen.
1: Egyébként hát, nem kell mindig joggingba vagy melegítőbe találkozni, tehát hogy egy slim fit farmerrel ezt meg tud úszni. Tényleg, én abban vagyok.
0: Nem
1: Szerdán is vokci.
2: Én azért ezt a csípő csavarást megnézem Szerdán.
1: De szoktunk férfiak ölelkezni, nem? Ez a fél karral átüzem, megütöm a vállát, vagy a hátát, és ennyi volt. Ez
0: mindjárt megölelek, csak átveszem a melegítő gatyámat, mert ez nem lesz jó.
3: Hogy hagyjak helyet a boldogságnak.
1: Hagyj helyet a boldogság, igen.
3: Na szóval, nem tudom, hogy nagyjából értitek, hogy miről van szó, de a lényeg az, hogy az Érintés Kutató Intézet Miami-ban azt mondja, hogy az érintés nélküli csecsemők, azok lassabban fejlődnek, tehát akiket nem ölegetnek, nem vesznek fel. Felnőtt korban meg nyilván magányos, mindenféle betegség, meg mindenféle bajai lesznek az illetőnek, tehát létezik az a kategória, hogy érintés éhség. Erre van egy angol kifejezés, ez az úgynevezett skin hunger. Ez létezik ez a dolog, és ugyanis az érintéssel, meg az öleléssel oxitocin, boldogsághormon képződik, valamint a kortizol szint lecsökken, ugye, ami a stresszt okozza, és a szív is, hogy is mondjam, lelassul. A szív, bocsánat, a pulzus lelassul. Tehát nagyon jó, tékony hatása van. Egy körülbelül az ideális ölelés az körülbelül egy 6 másodperc. Mit értenek félre a férfiak? Tehát az érintés egyenlő szex, az érintés egyenlő gyengeség, az érintés egyenlő egyoldalú szeretet és elvárás a szex irányában. És az a szörnyű, hogy ez a házasságban is működik sajnos ilyen rosszul. Tehát amikor egy feleséghez vagy a párodhoz hozzáér egy férfi, a nő érzi, hogy valamit akar tőle. Tehát, hogy minden érintés nem ok nélkül történik, hanem az hova vezet, az ágyhoz vezet. Ezért a nő óckodik, elhúzódik. És a végén már az van, hogy a férfi ezt minek veszi, hogy is mondjam, szeretet hiánynak veszi, tehát ha páromhoz hozzáérek és elhúzódik, akkor valószínűleg nem szeret. Ha párom nem érint meg, akkor valószínűleg nem szeret. Na most ebből egy ilyen egymás mellett fekvős semmi se keletkezik belőle, és ez állandóan fokozódik.
1: Tehát nem hangzik jól, vokcikán. Mit tudunk csinálni? Nem. Tehát, hogy egyrészt nem párkapcsolatban, hanem mit tudom én, egy idegen nő jön hozzám ölelni, vagy én megyek hozzá. Ott van a megoldás, illetve a párkapcsolatban. Hogy tudok én úgy elhitetni a nőmmel, hogy én nem akarok tőle semmit? Meg jó egyáltalán, ezt hiszi.
3: Hát igen, jó. Hát,
2: igazad van, Voga?
3: vannak olyan ölelések napközben, amiben nincs elvárás, tehát csak tényleg az ölelés, figyelj, jelenthet mást is a szexen kívül. Jelenthet, mit tudom én, tiszteletet, hálát, örömöt, barátságot.
0: Összetartozást, aztán, igen.
3: Vigasztalást, összetartozást, egy csomó más árnyalata van ennek. Nem csak hogy is mondjam, tehát érted, mire gondolok. Tehát meg lehet ölelni a párodat, hogy is mondjam, elvárás nélkül is. Fogd meg a kezét például. Mindig kézzel.
1: És akkor hogy fejezem ki, ha elvárásom van? Tehát, hogyha megszokja azt, hogy megfogom a kezét, átölelem, semmi nem következik, nem tolakszom, nem dudorodik a jogging, semmi. Igen. Megszokja, tehát gyakorlatilag biztonságban érzi magát mellettem. És mi van, ha mondjuk aztán egy nap mégiscsak akarok tőle valamit, akkor azt hogy csinálom? Akkor annál jóval drasztikusabban kell a tudomására hoznom.
3: Hát természetesen. Akkor jó, ha kicsit verbálisan is ráérősít.
0: Nem érzed, hogy fogom a kezed? Halló?
3: Halló? Ez nem olyan ölelés. Ez nem a 6 másodperces. Ez a fél perces. Ez a fél perces lesz.
1: Szóval, én nem hiszek ezekben, bevallom. Nem hiszek ezekben.
3: Mi az, hogy jaj, ezt nem hiszel ezekben. Nem hiszel, nem vágysz arra, hogy mikor találkozunk, akkor egy hosszabb öleléssel átolulva egymást.
1: Te meg én, vagy hogy érted?
3: Igen.
1: Hogy vágyom-e a több hosszabb ölelése, mint 6 másodperc veled?
3: Nem, 6 másodperc elég, te bunkó.
1: És hogy erre nem vágyom-e?
3: Igen, kérdezem.
1: Hogy magamban titkon?
3: Igen.
1: Nem! Tehát
3: azt mondja, magamban titkon? Nem! Hagy titok volt, barom!
1: Nem tudjuk ezt. Hát ezt ilyen intellektuális dumával nem lehet helyretenni. Ezzel csak ezt akarom mondani. Hiába nem,
0: ezt ki kell próbálni, ez van.
3: Nyilván társadalmi probléma. Én azt mondom, hogy kezdjük el ezt most, jó? Kedves miskolciak, forduljatok egymás felé.
1: Figyelek akkor.
3: Tárjátok ki a kezeteket. Ne kérdezzetek semmit, remélem feszes nadrág van.
2: Működik.
3: És okay. Öleljétek meg egymást.
1: Egy férfi ölelést láttam, olyan, mint a Blues Brothers, úgy néznek ők ki ketten a napszemekben. Ők egy nagy ölelést végeztek. Itt a színpad előtt engem ölelné, de hát én ugye van üvegfal, meg testőr, tehát itt esélye sincs.
0: És pár hölgy pedig lesütötte a szemét, hogy nem is akarja látni ezt a szituációt.
1: Igen. Így van. Itt van egy szőke hölgyöt, mindenki ölelné, de senki nem meri. Ez van, igen. Van egy másik szőke hölgyö, eltűnt, hogy senki nem ölelné, de vágyik rá.
3: Látod, mennyi probléma?
1: Nagyon sok problémát okoztál, János.
3: Gyerekek, tegyetek félre mindent, és amint a bocsiék lejönnek közétek, egyenként mindenki, nagyon szépen kérlek, ölejétek át 6 másodpercre.
1: Biztos nem.
2: Voga, ezt visszaadjuk.
1: Ezt visszaadjuk.
3: Először a testőröket ölejétek át, hogy ne tudjanak.
1: Én nagyon antiszociális vagyok. Egyébként lemegyünk közéjük, Vokcika, köszönjük szépen amúgy, és találkozunk szerda este, ugye? Szerdán az akár az éterben is, vagy azt megcseréltük, vagy nem cseréltük?
0: Meg fogjuk cserélni, de majd ezt megbeszéljük.
1: Lehet, hogy megcseréljük, majd meglátjuk. Mit? Hát, hogy mit? Akkor élőben lehess nálunk csütörtökön.
3: Jó, jó, oké.
1: Okay. Majd megcserjük, ezt majd megbeszéljük, de a lényeg az, hogy szerda este mindenképpen találkozunk, és jó, jó. Isten áldjon, csőkutya, nagy ölelés,
2: és puszi. Nagyon várom, hogy találkozunk.
1: De tényleg, ti nem találkoztatok okay. még Évivel.
2: Úgyhogy nagy ölelés jó. lesz.
3: Nagy ölelés lesz.
0: Ez vehetett fenyegetésnek jár.
2: Nézd, ahogy szeretnéd, nekem tudod, hogy mindegy.
1: Nagyon szemét vagyok.
0: Izgalmas este lesz, az biztos.
1: Csók, szia, Hoci, csőkutya, hello, hello.
2: Látjátok, ha nektek feldobják a labdát, nem tudjátok rá a választ.
1: Közben rengetegen üzennek, hogy Anett hangja borzalmasan visszhangzik, tehát itt valami picit félrement. Jó, a mai nap legjobb pillanatai következnek.
2: Igen, itt Miskolcon arról beszéltünk, hogy az örökbefogadás, mégpedig a 22 éves Millie Bobby Brown és férje a második gyermeküket fogadták örökbe, és körbejártuk ezt a témát, hogy hogyan működik ez Magyarországon és a világon. Volt dilemma bennünk.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
8: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
9: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
11: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
12: DJ Bobo október 3-án eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dómba. Közeleg a Teltház. A jegyek 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Október 3. MVM Dóm. Utolsó jegyek a funkvot.hu-n.
13: Telefon.
14: Kávé.
13: Reggeli.
14: Kávé.
13: Munka.
14: Kávé.
13: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
15: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
16: Anya, kapar a torkom!
17: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
18: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
21: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Millie Bobby Brown, egy színésznő, sokan valószínűleg nem fogják ki kapásból ismerni, de hogyha látta valamelyik őtök, vagy hallott a Stranger Things című sorozatról, akkor ugye tudjátok, hogy ő volt ott a főszereplő, az a kislány. Az a kopasz kislány, akinek folyt az orrából a vér, és természetfeletti ereje volt.
2: Igen, na hát ő azóta most már ilyen 21-2-3 éves felnőtt nővé érett, és ezt ő mindig hangoztatja is, hogy ő
1: már nem 21-2-3 az 22.
2: Na, akkor eltaláltam.
3: Mondd még így a sor.
1: De igaz, szóval, hogy felnőtt, ő nagyon hangsúlyozza, hogy ő már felnőtt, ő már nem gyerek, stb. És akkor ezt egy pár dologgal alá is húzta, például a férjhez ment.
3: Fiatalon
1: férhez ment, 2024-ben, ha jól emlékszem, tehát akkor 20 évesen, méghozzá John Bon Jovi fiához, Jake Bon Jovihoz. És aztán nagyon gyorsan szülők lettek, 2025 augusztusában arról cikkeztek, hogy Milliék örökbe fogadtak egy kislányt. Jó, ez cuki. És mondjuk azért akkor is már a világ így megdöbbenten nézte ezt a dolgot, hogy basszus, hogy nagyon fiatalok, véletlenül pezseg az ösztrogén és durran a petefészek, érted, meg a spermium.
2: Igen, mi történik ott, hogy aztán ennek nem egy közös gyermek a vége? Igen.
1: Pontosan, hanem örökbe fogadnak. Mert ugye mi úgy tudjuk, legalábbis a mi kultúránkban ez úgy van, hogy azok fogadnak többnyire örökbe gyereket, akiknek valami miatt biológiailag nem lehet. Így van. Na jó, és akkor rendben van, örökbefogadás megtörtént, és képzeljétek el, hogy de amúgy meg ez egy baromi jó cselekedet. Tehát, hogy gondolj bele, egy árva gyereknek egy otthont adni, szerető családot adni, az tényleg egy nagyon-nagyon jó cselekedet.
3: Hát így van, szerintem nemes dolognak mondhatnánk, mert hogy gondoljunk bele, hogy vannak gyerekek, akik ugye szülő nélkül úgy adódott az életük, és van valaki, aki oda veszi magához, és szeretetet és családot ad neki, mert ugye mindig azt halljuk, hogy ez a legnagyobb hiány neki.
1: Pontosan. És most jön a következő hír velük kapcsolatban. Azt mondja, hatalmas örömhír, másodszor is édesanyja lett a Stranger Things sztárja, Millie Bobby Brown. És akkor egyből arra gondoltuk, hogy hát 22 éves, 24 éves a férje, most már berendezték a lakást, összeszerelték az IKEA bútorokat, valószínűleg most már azért megtörtént a csoda, de nem, képzeljétek el, hogy a kislány után is örökbe fogadtak megint egy gyereket, most egy kisfiút.
2: És igen, ez azért nagyon fura. Tehát, hogy bocsánat, hogy ezt a szót használom ebben a témában, de azért itt ez valahogy még szokatlanabb ez a történet, hogy 22 évesen a második örökbefogadott gyerek úgy egyébként szeretik egymást, és minden csodálatos, és valahogy a közös gyermek az nem jön.
1: Nekem is ez baromi érdekes. Itt a People magazinnak nyilatkozott Ez érdekes, az, hogy már gyerekkora óta nagyon fontos helyet foglal el a szívében az örök befogadás, bármi is legyen ennek az oka, és kislányként ő úgy játszott a babáival, mintha azok örökbefogadott gyermekek lennének.
2: Engem egy kicsit aggaszt ez a kijelentés.
1: Mondjad?
3: Hát én meg el sem tudom képzelni, hogy valaki így játszik egy babával.
1: Te hogy játszottál babákkal?
3: Hát furán. Tehát azért...
2: Usztattad őket?
3: Igen, mondtam,
1: irány edzésre. Kínosztad őket?
3: Igen.
1: De volt babád?
3: Barbie babáim voltak.
1: Vagy neked ilyen stílfűrészeid voltak, mint...
2: stílfűrész baba.
3: Azt is játszottam velük, és akkor ugye egyre kevesebb...
2: Öltöztetted a stílfűrészt, nem?
3: Nem, barbiztam, mint mindenki.
1: Te barbiztál, igen. Jó, alapvetően ti mit gondoltok az örökbefogadásról? Te, mint nő, Évi...
3: Én szerintem egyébként, ahogy mondtad, tehát az, akinek nem adatik meg az életben, hogy gyereke legyen, szerintem az egy óriási dolog, hogy családot alapíthat ilyen formátumban.
1: Ugye akkor kétféle ok van. Az egyik az, hogy nem lehet gyerekem, szeretnék egyet.
3: Így van.
1: A másik ok az lehet, hogy annyi szerencsétlen árva gyerek van valahol egy intézetben a világon, hogy én legalább egyet kimentek onnan, és akkor ez a gyerek megközelítésében egy helyes és nemes cselekedet. Melyik szokott inkább szempont lenni?
3: Én szerintem az első. Tehát legalábbis Magyarországon én azt gondolom, hogy az első. Tehát, hogyha nem lehet gyerekem, akkor legyen egy örökbefogadott. Abszolút.
2: Igen, egyébként valószínűleg így van, de nekem nincs olyan ismerősöm, aki örökbefogadott, aki intézetben nőtt fel. De amennyire tudom, meg ahogy hallottam, ők azt mondják, hogy annál az életnél egy családban bármilyen szempontból jobb nyilván, hogyha szerető közegbe kerül, szerető családba. Tehát ugye innentől már nagyon nehéz ezt a kérdést igazából úgy bárhogy kritizálni. szerintem.
1: Kritizálni én sem, azt nem szabad kritizálni, az örökbefogadás szerintem is egy baromi jó dolog. Itt csak ugye az a kérdés, hogy mi a motiváció. És ugyanakkor meg, ahogy mondjátok, tehát hogyha eleve, ha nem jön össze egy saját gyerek, akkor legalább esélyt adunk egy olyan gyereknek, aki egyébként árván egy intézetben nőne fel, vagy nem megfelelő szülőknél, hiszen valamilyen oka van annak, hogy nem a szülőkkel van. És nem tudom, viszont mégis nagyon érdekes az, ugye Magyarországon ez iszonyat nehéz. Tehát nagyon-nagyon hosszú procedúra, bonyolult procedúra előzi azt meg, még végre valahára valaki gyermekhez juthat így módon, és mi megnéztük, mi a különbség egyébként Magyarország és Amerika között. De ugye először is tegyük fel a kérdést, itt van egy fiatal pár, akik vélhetően nem szeretnének saját biológiai gyereket.
3: Így van.
1: És mégis úgy döntenek, ki tudja miért, nem tudom, megkérdeztek egyáltalán tőlük, hogy ők örökbe fogadnak. Ez rendben van így?
3: De én megmondom neked, hogy miért fogadtak örökbe. Mert nyilván azért, hogyha valaki egy anyaság elé áll, és azt vállalja, akkor ott elég sok minden megváltozik a testében. És azért ugye egy fiatal sztárról beszélgetünk Amerikában. Én szerintem biztos, hogy az egyik oka ez.
1: Amerikában ott van a másik lehetőség. Mondjad, Anett.
4: Én ugyanezt gondolom, mint az Évi, hogy szerintem ők azért fogadtak most örökbe, mert hogy még ő a karrierje elején áll, és nem szeretné, hogy megváltozzon teljesen a teste.
1: Hát én ezt értem, de nem értem, de ugyanakkor meg Amerikában még mindig ott van a béranyasság lehetősége.
2: Csomó sztár él azzal, igen.
1: Amikor a saját örökítő sejtjeidből valaki más hordja ki a csecsemőt. Tehát, hogy akkor biológiailag az ő gyerekük lenne, csak valaki más dolgozik meg a szülésig a gyerekkel.
4: Igen, meg hát ott van, amit nyilatkozott a People magazinnak, hogy ő már gyerekkorában is valamilyen úton módon, de vonzódott az örökbefogadott kisgyerekek iránt, és hogy segíteni akart rajtuk, és valószínűleg ez is közre játszik.
2: De azt is mondja, igen, hogy a babáival is ezt játszott, tehát nem lehet az, hogy igazából még mindig ugyanezt a gyermeki álmot éli, csak hogy most már van pénze hozzá.
1: Nem lehet, hogy ezt az Eleven neve szerepet éli.
2: Könnyen lehet.
1: Tehát ott volt abban az intézetben, ott volt papa, aki ki akarta préselni belőle az utolsó energiát is, érted, és utána megszökött, és hopper, a rendőr be.

0: gondolkodás megvan-e már, hogy mondjuk két gyerek ennyire hirtelen és ennyire gyors úton lett egyébként az övék? Tehát nem tudom, én ezen is gondolkodtam, hogy tehát megvan-e hozzá az, amire szükség van egy ilyen helyzetben szerintetek?
1: Ez egy érdekes kérdés, mert itt más a korhatár Magyarország és Amerika betületében. Tehát Magyarországon 25 év az alsó korhatár, Millie Bobby Brown 22. Az örökbefogadott és az örökbefogadó között maximum 45 év lehet a korkülönbség. Tehát ezt hogy kell értenem?
0: Ezt utána néztem ennek a szabálynak, ez vonatkozik rá Magyarországon, nincs felső korhatár, hanem ennyi, hogy 45 év lehet a maximum korkülönbség az örökbefogadó és az örökbefogadott között.
1: Tehát én a koromnál fogva most már csak téged fogadhatnálak örökbe.
0: Nagyjából igen.
2: Szép lenne. Szép páros.
0: Erre várok évek óta egyébként.
2: De körülbelül így éltek.
0: Igen, nagyjából igen.
2: Tehát így nevelgetted a gyereket.
0: Lepapírozni, én azt mondom.
1: Amerikában az alsó korhatár valahol 18, valahol 21, valahol 25 év, tehát ez államonként változik, és itt a családi állapot, Magyarországon elsősorban házastársak fogadhatnak örökbe, egyedülállóként nagyon-nagyon körülményes, szinte lehetetlen.
2: Ezért erre lenne kérdésem.
1: Igen, és a költségek. Magyarországon ingyenes, ha már hozzájutsz a gyerekhez, Amerikában viszont nagyon drága, egy ügynökségnek fizetsz, 20 ezer az alsó szint, dollárban, bocsánat, és aztán a csillagos ég a plafon.
0: Mondjuk ez picit úgy hangzik, mintha Amerikában ez lenne a kulcs, a pénz.
1: Ez egy picit úgy hangzik, igen. Na most igen, tehát hogy ha megvan a pénzed a szülővé váláshoz, akkor lehet gyereked. Tényleg egy picit ilyen.
2: Hát egyébként most, ha belegondoltok, tehát akkor ezek szerint csak pénzednek kell lenni, és úgy tudsz örökbe fogadni. Itthon viszont nem kell pénznek lenni, csak komoly kitételei vannak. A kettő körülbelül így néz ki.
1: Egyébként mikor jobb gyereket vállalni? Fiatalon, és akkor gyakorlatilag együtt tudod élni az életet a gyerekkel, és akkor még fiatalon szülő. Vagy inkább egy picit korosabban, tehát mondjuk, nem tudom, 40 fölött, most mondtam valamit, és akkor sokkal bölcsebb vagy, és sokkal megalapozottabb az egész családi lét.
2: Hát nyilván most rám néztél, nekem nincs gyerekem.
1: Ja,
2: így nem tudok fiatalon vállalni, de én azt gondolom, hogy mai fejemmel sokkal tudatosabban tudnék gyereket vállalni. Tehát, hogy már eléggé tisztában vagyok a felnőttséggel, mivel jár egy gyerekvállalás is, mert azért 20-21 évesen gyereket vállalni, azért picit olyan nem felelőtlen, csak nem tudod, hogy mi ez a kaland.
0: Tök jó, szinte idézőben együtt felnőni a gyerekkel, és nekem is vannak ilyen barátaim, látom, de ugyanakkor azt is látom, hogy azért azok a 20-as évek nem fognak visszajönni, amiket csak egy gyereknevelésre fókuszáltak, és nem tudom, én is inkább azon az oldalon vagyok, hogy inkább legyek későn jó apa, mint korán rossz. Tehát nekem ez a bölcsességem.
1: Hát de jön a korai apa, rossz apa, tehát hogy ez egy érdekes kérdés.
0: Én magamból indultam ki egyébként, én azt éreztem volna.
2: De te rossz vagy, ahogy vagy.
3: Mindegy, hány éves.
2: Most fogadtak örökbe.
0: Inkább leszek későn rossz apa, mint korán rossz, erre gondol?

0: Ez a Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Miskolcról a Városháza térről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Bébivel. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Bébivel itt a Retro Rádióban.
2: Ez a Bocskor!
3: 10 óra lesz 4 perc múlva. A gyerekek, ezek az utolsó másodpercek itt Miskolcon, de hát óriási volt. Ez akkora kezdés volt, hogy nehéz elmondani. Sok SMS érkezett.
4: Na gyerünk, milyenek voltunk ma?
3: Na, közben még Tündi, aki ugye sütfőz Miskolcon, bejelentkezett, hogy nálam már kész az ebéd, még sül egy kis palacsinta, további szép napot, szívesen megölelgettelek volna benneteket, mert nekem részesei vagytok minden napomnak, de lehet, hogy nektek ez túl bizalmas lenne, mert hallom, hogy vakcinál ez a téma. Így volt, igen. Aztán az asszony fenekébe finoman belecsíptem 2023. szeptemberében. Azt mondta, álljak le, mert ez már a második ebben a hónapban. Igaz, előtte 4 hónapja nem értem hozzá, de 2023. szeptembere óta sem. Tartok az elutasítástól, Pali.
4: Szegény.
3: Gyerekek, most egy, tényleg egy perces néma főhajtás Palinak, szegény. Pali előtt. Jó, elég
4: de
3: volt.
4: Láttad az arcomat is, hogy mennyire...
3: De tényleg szegény Pali, és hát bizonyos
5: lehet,
3: sokan vannak.
5: Nem a fenékcsípés a megfelelő szeretett nyelv. Lehet, hogy ezen kell csiszolni a Palinak. Próbálj valami
3: más. A feleségének kéne azon csiszolni, hogy igen, Palinak ez a szeretett nyelve, a fenékcsípés.
5: Igen, valami kommunikációs gigszer van itt.
3: Ja, sziasztok, öltözetek fel jól holnap reggel, mert hűvös lesz Szegeden. Igen, üzeni N. Laci a faladista, valamint szuper stílszerű hétkezdés volt.
5: Köszönjük, van még ebből?
3: Nem, nincs ez a kettő volt.
4: Igen,
3: ez... Zenem hibátlanul zúzott, nagyon oda tettétek magatokat, parádés turnékezés, csodálatos állatok, Joci a Bordiller. Teszem hozzá, Joci a Bordiller hozott boros poharakat, amelybe bele van gravírozva a Bocskor Rock City.
5: Annyira jó fej, és annyira nem is tudja, mennyire jó, hogy jó ezeket hozta, ezeket hasznát fogjuk venni tényleg, még a turnén szerintem.
3: Joci drága, nagyon-nagyon köszönjük. És, jaj, ott vagytok, igen, hello. És egy remek műsort tettetek le elénk, ma meghódítottátok az Acélvárost, holnap pedig következik Szeged, Boton Bajáró üzenés. Ez pontosan így van, mert holnap megyünk Szegedre, és ott fellép a Hűvös.
6: Résre nyitott ablaknak, erős dohányszak, arrébb is csúszhatnád talán, de te nem ilyen vagy.
3: Méghozzá a Dugonis téren leszünk. Aztán?
4: Aztán szerdán megyünk Pécsre, és ott lesz velünk a G-Master.
3: Pécset ugye a Zsolnai Vilmos utca és a Lánc utca sarkán leszünk, aztán csütörtökön megyünk Székesfehérvárra, és a színpadon fellép nálunk az End of Paradise.
7: Hol van, aki bíztat engem? Hol van, mi lelket
4: Pénteken pedig...
3: Bocsánat, nem mondom, hogy az Alba Pláza előtti téren. Csak okay, mondom, oké? Okay.
4: Pénteken Győrbe megyünk a Városház térre, és ott lesz velünk a Rock Me Lady.
8: Pedig én neked adtam mindent.
3: És ezek a dalok... Ezek a dalok versengenek egymással, de tényleg lehetővé tesszük azt, hogy akár a másik dalát is választhatjátok ti, a közönség, ahogy gondoljátok, mert itt sokan úgy ítélték meg, hogy sokkal ütősebb volt a zenémi második dala, mint az első.
5: Így van, úgyhogy az fog versenybe szállni majd jövő hétfőn, miután ugye minden turnéállomáson meghallgattuk az együtteseket.
3: Pontosan. Na jó, ez a terv, nem tudom, hogy van-e még bármi, Anett?
9: Itt vagyok.
3: Vagy még élsz?
9: Persze. Na, csak hiányoztok. Most rákacsintottam.
5: Igen, mit eszel? Valamit eszel, hallom.
9: Dehogyis, semmit nem eszem. Nevet kietem, mert szólt a Rock Me Lady.
4: Panyinit és horit.
3: Horit eszel.
4: Hát azért üres az épület, azt tudni kell. Tehát Anettnek a legjobb munkahelye van. Tehát ott hagytuk gyakorlatilag egy fiatal férfivel 4 órát együtt.
3: Ez így van.
9: Igen.
3: Oké, gyerekek, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Találkozunk holnap Szegeden. Köszönjük szépen Miskolc. Nagyon-nagyon fantasztikus voltatok. Tényleg nagyon szépen köszönjük. Nagyon erős kezdés volt, és találkozunk holnap reggel Szegeden, a Dugonics téren 6:08.
5: Viszlát!
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
1: Műsorajánló.
0: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Ma reggel Miskolcon, a Városháza téren.
10: Velünk lesz a Zenemi.
0: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
10: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
0: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
10: Velünk lesz a Hűvös.
0: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
10: És a Game Master zenél.
0: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
10: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
10: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
11: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.

0: A Repro Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Zenéjét szerezte Guido és Mauricio de Angelis. A legendás szerzőpáros élő koncertje november 6-án
4: a Ríz Levente sportcsarnokban.
3: A Sandokan és a Bud Spencer Terence Hill filmek legnagyobb slágerei egyetlen felejthetetlen estén. Jegyek a broadway.hu-n és az ismert jegyirodákban kaphatók.
5: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
12: A Protexin kell.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértőkkel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
15: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
16: A reklám után...
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Szűrőprogramot indítottak a dohányosoknak. Megnyílt a Müncheni Oktoberfest. 20 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
19: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
18: Elszabadult lovak okoztak balesetet a kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson, 5 megsérültek. A fogadhajtója és segédje egy kereszteződésnél éppen kötőféket cserélt, amikor az állatok megbokrosodtak. A hintó a járdára hajtott, járókelőket sodort el, majd egy fának ütközött. 2 gyalogos súlyos, a hintó 3 utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrség eljárást indított. Október elejéig még jár az Adria Intercity. A Budapest-Split között közlekedő éjszakai vonat nagyon népszerű. Az idei szezonban eddig mintegy 8600-an utaztak vele a tengerre. A menetrendet úgy alakították, hogy igazodjon az egynapos kiruccanásokhoz és a hosszabb pihenésekhez is. Megnyílt a müncheni Oktoberfest, ez már a 191. A hagyományos sörfesztiválra idén 6 millió látogatót várnak a világ minden tájáról. 16 napon át tartanak a programok, de az olcsóbb sörért most sem a fesztiválra kell menni. Átlagosan több mint 15,5 euróért, átszámítva több mint 5600 forintért mérik literjét. Változékonyabbra fordul az idő, egy hidegfrontnak köszönhetően sokfelé lehetnek ma futó záporok. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél is. Délután 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap is szeles marad az idő, élénk, erős helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: A most következő Bee Gees sláger refrénjét Barry Gibb szó szerint megálmodta, úgyhogy ennek kapcsán hamarosan beszélgetünk majd az önök legérdekesebb álmairól is. Én Nyerger

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Nyerges Izabella vagyok, ma Vágó Pirost helyettesítem délután 2-ig. A Bee Gees sláger a You Win Again kapcsán mondtam, hogy annak a refrényét Barry Gibb, aki a számot írta, konkrétan megálmodta. És erről az jutott eszembe, hogy ma beszélgethetünk egy kicsit arról, hogy önöknek mik a legérdekesebb álmai. Nyilván az is érdekel, ha van visszatérő álom. Volt-e már életükben olyan, hogy azt érezték, hogy valamit előre megálmodtak? Vannak-e hátborzongató, horrorisztikus, félelmetes álmaik? Minden történet érdekel, az SMS-eket a 0620-22-22-122-re várom. Sokféleképpen értelmezhetjük majd ezeket az álmokat. Van, aki azt gondolja, hogy csak az agyunk játéka. A pszichológusok nyilván mélyebb lelki tartalmakat vélnek felfedezni benne, és vannak spirituális beállítottságú emberek is, akik pedig azt mondják, hogy az álmainkban esetleg például a túlvilág üzen nekünk, vagy, ahogy mondtam, lehetséges az, hogy az álmaink segítségével a jövőbe lássunk. Bármiben is hisznek, én tényleg szeretettel olvasom az önök legérdekesebb, legizgalmasabb álmait, és aztán hamarosan mesélek majd az enyémekről is. Addig is pedig közben szólnak a nagyszerű retrós lágerek. Holly Johnson és Scatman John segítenek minket át a picit döcögős hétfői munkakezdésen.

Kalandozunk, arra buzdítom önöket, hogy írják meg a legérdekesebb, legizgalmasabb, legfélelmetesebb, legbeszédesebb, vagy akár a visszatérő álmaikat a 0620-22-22-122-es számot használhatják. Az biztos, hogy álmodni borzasztóan izgalmas, sokan emlékeznek is rá, hogy mit álmodtak éjszaka, de arra a tudomány a mai napig nem tud egyetlen biztos választ adni, hogy pontosan miért álmodunk. Sok egymás mellett futó elmélet van. Az egyik az az, hogy az agyunk alvás közben az emlékeinket rendezi és dolgozza fel. Egy másik elmélet szerint az álom az érzelmeinknek a feldolgozásában segíthet. És van olyan kutató, aki pedig azt mondja, hogy az álom az egyfajta veszélyszimuláció. Tehát, hogyha például mondjuk álmunkban üldöznek minket, akkor az agyunk éjszaka azt gyakorolja, hogy mit csinálna, hogyha veszélyhelyzetben menekülnünk kéne. Érdekes elképzelések, de bizonyíték arra, hogy csak az egyik vagy csak a másik igaz, egyelőre még nincsen. A pszichológusok sokat kutatják az álmokat. Az minden esetre biztos, hogy egy-egy érdekes, izgalmas álmot, vagy egy-egy szimbólumot, amit ott láttunk, fel tudunk használni az életünkben, kiki a festőművészetében, kiki a tudományos kutatásaiban. Hasonló érdekes történetekkel érkezem, előtte viszont még jön a Bombon és a Valami Amerika, és itt a Pet Shop Boys és az It's a

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közeleg a Halloween, így hát a boltok polcai jelenleg is tele vannak szellemekkel, boszorkányokkal, denevérekkel, vámpírokkal és mindenféle hasonló sötét hangulatú lakásdekorokkal. Úgyhogy éppen ezért Michael Jacksontól is azt a slágerét fogjuk hamarosan meghallgatni, ami a legjobban illik ehhez.

0: ellenére ragyogóan süt a nap, úgyhogy itt lesz velünk az Emberek együttes is.
1: Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb.
0: A szuper jó retros lágerek között pedig szóba kerül majd az is, hogyan használta fel az álmait Salvador Dali a festményeihez.
2: Műsorajánló.
3: Rock City!
4: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
2: Holnap reggel várunk Szegeden a Dugonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
4: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
4: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kaputéren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
4: Pénteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
2: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City!
4: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
6: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
4: Rock City! Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu app nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hírd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benu appban.
8: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
9: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Anya, kapar a torkom!
11: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
12: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
15: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
16: One. Minden pillanat számít.
17: One.
18: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
19: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
20: Asztal, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
20: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Nincs teendő, automatikusan érkezik a dízel támogatás. Érdemes próbafűtést végezni a fűtési szezon előtt. Hideg front érkezett, hűvösebb lesz az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Az összesen 20 ezer forintos segítséget nem kell külön igényelniük az érintetteknek, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. A legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű járműveket üzemben tartó magánszemélyek 4 részletben kapják meg a pénzt idén. Az első 5 ezer forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek a NAV nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett péntekhez képest, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
25: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
24: Rendhagyó programokkal, magyar szerzők műveivel ünneplik a színházak a Magyar Dráma Napját országszerte és a határon túl is. Szeptember 21-én Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883-as ősbemutatójára emlékezünk. A Magyar Dráma Napját 1984 óta ünnepeljük a Magyar Író Szövetség kezdeményezésére. Ilyenkor a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire hívják fel a figyelmet, az írókat pedig újabb művek meg alkotására ösztönzik. A hidegfront mögött ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Leginkább az ország észak-keleti harmadában számíthatnak esőre, záporra, egy-egy zivatarra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
26: Salvador Dalinak volt egy izgalmas módszere, ami abban segítette őt, hogy az álmai testet tudjon ökölteni. Erről is mesélek a következő órában, és közben szólnak a nagyszerű retro slágerek. Itt az emberek és Michael Jackson is.

Almas vagy akár visszatérő álmokról beszélgetünk ma. Örülnék, ha ön is megírná a sajátját a 0620-22-22-122-re. Salvador Dália híres festő nagyon kreatívan tudta használni az álmait. Volt egy érdekes és speciális módszere, aminek az volt a lényege, hogy az esti órákban odaült az ebédlőasztalhoz, oda tett maga elé egy tányért, a kezébe vett egy kanalat, és nagyon-nagyon sokáig üldögélt ott, egészen addig, amíg elfáradt, teljesen ellazult, és bizony elaludt, elszundított. És ugye ilyenkor, ahogy a keze elernyett, és elengedte a kanalat, az ugye egy nagy csörrenéssel beleesett a tányérba, ő pedig hirtelen felébredt, megriadt. Ebben a pillanatban pedig azonnal megpróbálta az agyával megragadni azt a furcsa álom és ébrenlét közötti állapotot, amiben még tel is tele volt az agya képekkel, és ennek a technikának köszönhetően rengeteg izgalmas képes sikerült megfestenie, tehát gyakorlatilag testet öltöttek az álmai. Salvador Dalin kívül még egy tudós is az álmának köszönheti élete egyik nagy felfedezését, úgyhogy hamarosan ezzel a történettel folytatjuk, és közben szólnak a nagyszerű retro kedvencek. Itt a Kommunárc, jön a Neoton Familia, és Dr. Alban is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

Salvador Dali ezeknek köszönhette a legizgalmasabb festményeit, és August Kekulé pedig arról számolt be, hogy egy álmának köszönheti a benzol gyűrűt, úgyhogy erről is mesélek hamarosan, de előtte még Attila SMS-e következik. Kedves Izabella, én is hozzászólnék a témához, én ritkán álmodom, mert sajnos nagyon rossz alvó vagyok, de azt vettem észre, hogyha néha előfordul, akkor van olyan, hogy élem az életem, történik velem valami, és amit éppen átélek, belém villan, hogy ezt én már korábban megálmodtam, tehát egy az egyben déjà vu érzésem van. Évente egy-két alkalommal szokott ez előfordulni, és van, hogy az álom és a valóság között több hét is eltelik. Nem nagyon hiszek a spirituális dolgokban, ilyen szempontból picit földhöz ragadt ember vagyok, de ezeken a déjà vu élményeken azért mindig elcsodálkozom. Attila, köszönjük, hogy megosztottad ezt velünk, és hát az jutott eszembe, hogy nem csoda, hogy ezen a picit abszurd érzésen gondolkozol. Az álmokban nagyon gyakran fordulnak elő térbeli és időbeli következetlenségek, mint az például, hogy kinyitunk egy ajtót, és egy teljesen másik helyen jövünk ki rajta, vagy az, hogy egyszerre érezzük magunkat 20 évesnek, meg 70 évesnek, vagy beszél hozzánk a nagymamánk, akiről pontosan tudjuk, hogy már nem él, tehát ez nem lenne lehetséges. Szóval én azt tudom erre mondani, hogy az agyunk éjszaka sokszor olyan forgatókönyvíró, akit reggel azonnal kirúgnánk. Várom a többiek álmait is, jöhetnek a visszatérő, a félelmetes, vagy akár a beszédes álmok. A 0620-22-22-122-es számot használják, amíg szól a Kauma és a Lambada.

slágerei Retro Rádió. Létezik egy több mint 2000 éves történet arról, hogy miért is van az, hogy egész életünkben azt az egy embert keressük, akiről úgy érezzük, hogy ő az igazi. Platón szerint ugyanis eredetileg az emberek nem úgy néztek ki, mint most. Kerek lények voltak, két arcuk, négy karjuk és négy lábuk volt. Olyan erősek lettek, hogy Zeus viszont féltékeny lett rájuk, úgy érezte, hogy elkezdik fenyegetni a hatalmát, és ezért ketté vágta őket. Azóta pedig minden ember a saját elveszett másik felét keresi, és amikor megtaláljuk és meglátjuk őt, akkor azt érezzük, hogy végre újra egészek vagyunk. Vagyis a lelkitárs gondolata nem egy modern, romantikus találmány, hanem több mint 2000 éves. Most már csak az a kérdés, hogy ön hisze abban, hogy valahol a világban létezik a másik fele. Jön a Hooligans és a félember.

Itt lesz velünk Rick Astley is, aki a mostani 2026-os turnéjával kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy ezeket a fellépéseket ő már úgy éli meg, hogy 60 évesen akár ez egy korszak lezárása is lehet. Nem csodálom, hogyha elfelejtett.

0: Ezekkel a vidám napsütöttes lágerekkel kívánok önöknek nagyon jó étvágyat az ebédhez.
1: Műsorajánló.
2: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Szegeden a Dugonics téren.
2: Velünk lesz a Hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Boga.
2: Pénteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: érkezett a Repro Kent a kis kírusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Hogy van, szomszéd? Jobban bírja már a gyaloglást. Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfólia és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
4: DJ Bobo október 3-án eddig soha nem látott showval érkezik az MVM Domba. Közeleg a Teltház. A jegyek 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Október 3. MVM Dom. Utolsó jegyek a funkhot.hu-n.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
7: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
8: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
9: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
10: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
11: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
12: Van. Minden pillanat számít.
13: Van. Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
17: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
16: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
17: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Megint emelkedett a benzinára, sikeresen termesztenek növényeket a kínai űrállomáson. Már nem lesz hőség, de durva esők sem jönnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH, a szakemberek a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
20: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk. amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
19: Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett péntekhez képest. Így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolaj ára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozat a helyszínen meghalt. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi támadásoknak Ukrajnában. Raktárakat, lakóházakat, bevásárlóközpontot és egy egyetemet is találat ért. Kijev megyében egy nő és 3 gyerek vesztette életét, Harkiv megyében 1 ember halt meg a csapásokban, és többen megsérültek. Salátát, sárgarépát, napraforgót, burgonyát és búzát is termesztenek a kínai űrállomáson. A Mennyei Palota nevű bázison összesen 14 növényfaj, több mint 20 fajtáját gondozzák sikeresen az űrhajósok. Ehhez hagyományos termőföldet is használnak, más növényeket talaj nélkül tápanyagban gazdag permettel nevelik. Búzából már be is takarítottak egy adagot. A cél az, hogy az űrben ne szoruljanak rá annyira a földi utánpótlásra. Felhők vonulgatnak, közben süthet a nap, esernyőre leginkább majd az ország északkeleti harmadában lehet szükség. A szél többfelé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, itt-ott esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Gyönyörű formájú felhők az égen mind a mellett, hogy szikrázik is a napsütés. Én a saját ablakomon át egy igen dundítátott szájú krokodilt látok éppen. Önök is szeretik ezt a játékot? Ki mit lát bele? Phil Collins énekel.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

lehetnek bizarrak, vagy akár egy picit spirituálisan útmutatóak is. Volt egy tudós, egy német vegyész, úgy hívták, hogy Auguste Kekulé, és ő állítólag álmában egy olyan kígyót látott, ami a saját farkába harapott, és amikor felébredt az álom után, így a fejéhez kapott, megszületett ez a aha élmény, és összeállt benne a kép, miszerint a benzol molekulájának a szerkezete gyűrűs lehet, mert hogy éppen ez volt az a projekt, amin dolgozott, szóval az álmainkban gyakran kaphatunk útmutatást is. Sok SMS érkezett azzal kapcsolatban, hogy kinek milyen különös álom színesíti az életét, úgyhogy hamarosan csemegézek az önök üzeneteiből is. Előtte viszont még kicsit romantikusabb, hangulatos lágerek a napsütésben. Jön a millió

Gerei Retro Rádió. Ma sokat beszélgetünk az álmainkról, úgyhogy örülök, hogyha önök is SMS-eznek, mi volt az egyik visszatérő álom az életükben, vagy mik a legfélelmetesebb, illetve az útmutató álmaik. Sanyi azt írja, hogy neki egyszer volt egy elég félelmetes álma, álmában mellbelőtték, és az volt benne a furcsa, az abszurd, hogy egyáltalán nem érzett fájdalmat, csak melegséget a mellkasában, mint hogyha meleg vizet öntöttek volna belé. Ó, Sanyi, sajnálom, ez nem lehetett egy kellemes érzés. Remélem, hogy nem visszatérő az álom. És itt van velem valaki, aki pedig egy ilyen csodálatos történetet osztott meg velem. Azt álmodtam, Izabella, hogy sok millió társammal együtt a nap belsejéből a felszín felé tartottunk, és határtalan öröm töltött el, amikor kiléptünk a napból, mint fény. Életet vittünk az univerzumba, ahol csak áthaladtunk. Hát ez valami elképesztő. Még a hideg is kirázott, ez olyan gyönyörű álom. Örülök neki, hogy megosztották velem ezeket a történeteket. A többi SMS-t a 0620-22-22-122-es számra várom. És mivel ebben a napocskás álomban egy pici ilyen ősi egység érzése az, ami megfogalmazódik, éppen ezért Rick Astley énekel örökre együtt, Together Forever.

Van kalandozunk, és a Bee Gees egyik híres slágere kapcsán már említettem, hogy abban a refrén is olyan, amit Barry Gibb álmában látott meg. Paul McCartneynak is van egy hasonló története, az egyik leghíresebb slágerét, a Yesterday-t is alvás közben álmában írta meg. A teljes dallamot kúszott oda hozzá, és amikor felébredt, akkor csak annyi volt a dolga, hogy gyorsan leült az asztalhoz, és lejegyezte a kottát. Na de annyira valószerűtlennek tűnt ez az egész történet, hogy létezik-e, hogy tényleg így születik meg egy ilyen hatalmas nagy sláger, hogy fogta magát, és heteken keresztül más sem csinál, csak a barátoknak, meg a családtagoknak, meg az összes létező ismerősének eljátszotta a dalt, és folyton azt kérdezgette tőlük, hogy egészen biztosak-e abban, hogy soha, sehol, semmilyen körülmények között nem találkoztak még ezzel a zenével, és nem hallották még, és amikor nemleges választ kapott, akkor egy picit sikerült megnyugodnia és elhinnie, hogy tényleg létezhet annyira különös és abszurd helyzet, miszerint egy sláger álmában születik meg. Nick Kershaw zenél a folytatásban, a nagyszerű retro slágerek között a The Riddle-t hallgatjuk meg, és hamarosan mesélek majd arról is, hogy került Thomas Magnum a fürdőszobámba.

Nélkület című magyar filmet. Annak nagyon-nagyon jó hír az, hogy mindjárt kész a második rész is. November 12-én lesz majd a premier, és mind a mellett, hogy visszatérnek a régi-régi klasszikus szereplők, mint például Töröcsik Franciska vagy Ember Márk, újak is helyet kaptak a történetben. Liptai Klaudia például több mint 10 év kihagyás után tér vissza a filmvászonra, úgyhogy én nagyon-nagyon várom már ezt a sztorit, ami egy esküvő körül bonyolódik majd, és hát nyilván a sztorinak a helyszíne az ismét a Balaton lesz. Demjén Ferenc énekel a Retro Rádióban, egy picike kis ízelítőt kapunk. A Hogyan tudnék élni nélküled második részének a hangulatából, ez a szerelem vonat. És itt lesz velünk Madonna is, aki még mindig hivatalosan is az egyik legdrágábban megvásárolható szupersztár privát rendezvényekre, milliárdos esküvőkre, vagy exkluzív zárt körű koncertekre is meghívhatjuk. A kiszivárgott adatok szerint potom 1,8 milliárd forintért, úgyhogy igen, igaz, ő egy anyagias lány, jön a Material Girl.

0: A Superior Retro Slágerek társaságában gyorsabban repül a munkaidő a hírek után is, és biztos vagyok benne, hogy jobb lesz a közérzetünk is.
1: Műsorajánló.
2: Rock City!
3: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Szegeden a Dugonics téren.
3: Velünk lesz a Hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron.

0: a Palotai kapu téren,
1: ahol az End of Paradise a vendég, meg a Boga.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
1: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
2: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves Stihl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City!
0: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
5: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock
0: City! Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfólia és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
5: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a Szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
8: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
9: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
10: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
11: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
12: Jön a kihagyhatatlan retrobuli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
16: A reklám után...
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Nem kell külön kérni a dízel támogatást. Vitorláznak tornaórán az ötödikesek egy balatonalmádi iskolában. Süthet a nap, de már nincs olyan meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Az összesen 20 000 forintos segítséget nem kell külön igényelniük az érintetteknek, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek 4 részletben kapják meg a pénzt idén. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek a NAV nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Vitorlázni tanulnak a gyerekek testnevelés órán egy balatonalmádi általános iskolában. Az intézményben most ősszel került a tananyagba a vízisport. A programban az ötödikesek vehetnek részt. A 43 diák elméleti és gyakorlati képzést is kap. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások, interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
19: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
18: Saját alkotásait ragasztotta a falra a Mona Lisa közelében a Louvre két látogatója. A német tettesek szombaton a Da Vinci festményét is őrző teremben egy-egy képet erősítettek fel ragasztószalaggal. A Párizsi Múzeum biztonsági szolgálata lecsapott rájuk, majd jöttek a rendőrök is, és letartóztatták őket. A gyanúsítottak azt mondták, mindezt szórakozásból csinálták, most viszont felelniük kell a falak megrongálásáért. A híres festménynek egyébként nem esett baja. A hideg front mögött ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Leginkább az ország észak-keleti harmadában számíthatnak esőre, záporra, egy-egy zivatarra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Egy órán belül már átadom a terepet Dénes Tamásnak, addig viszont még egy csomó kellemes retro sláger szórakoztat minket. Holnap cseperegni fog az eső, úgyhogy jön Samira és a The Rain, és énekel Albano és Romina Power is. Ez a

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereink.

Rádió. Sokszor érzelmes pillanatokat is köszönhetünk az álmainknak, nem csak abszurditást, amin később reggelébredés után nevetgélünk. Balázs azt írja, hello Izabella, képzeld, én anno elfelejtettem a nagypapámnak az arcát. Egyszerűen nem emlékeztem rá pontosan, hogy hogyan is nézett ki. Kicsi voltam, amikor meghalt. És képzeld el, hogy nem telt el egy hét, hogy vele álmodtam, és álmomban kristálytisztán ott állt előttem. Nagyon-nagyon jól esett. Azóta is tudom, hogy hogy néz ki, és emlékszem rá. Üdv Balázs! Hello Izabella! Nekem is van egy visszatérő álmom, méghozzá az, hogy a garázsban nyitva ott pihen a legelső autóm. 20 éve adtam el, már akkor veterán korba lépett. Hófehér zsiguli volt, a mai napig sajnálom. A fiatalságom legszebb emlékei és élményei kötődnek hozzá, de álmomban, szerencsére, még láthatom. Kedves Izabella, én Ica vagyok Hajdúdorogról, én is az álmokhoz szeretnék hozzászólni, én csípőficamosan születtem, és nagyon sokszor álmodom azt, hogy tudok rendesen menni, vagy akár szaladni, nem pedig bicegve. Szeretem ezeket az álmokat, mert láthatom benne, meg átélhetem benne, hogy milyen lenne, hogyha nem bicegnék. Minden jót neked, és további szép napot kívánok. Köszönöm, hogy megosztották velem ezeket a szép és kifejezetten érzelmes történeteket. Hát én egy viccesebbről fogok beszámolni, hamarosan elmesélem, hogyan került Thomas Magnum a fürdőszobába.

Rengetegen megosztották velem a visszatérő, vagy érzelmes, illetve akár útmutatásokkal rendelkező álmaikat. Én pedig most egy viccesről mesélek. Annó volt egy olyan álmom, hogy alszom a francia ágyban, éjszaka, felébredek, és látom, hogy ég a villany a fürdőszobában. Felkelek, odasétálok a fürdőszoba ajtóhoz, és ahogy kinyitom, látom, hogy Thomas Magnum zuhanyozik a fürdőszobában. És akkor ő onnan kijött egy szál, semmiben egy szál Ádám kosztümben, maga köré tekert egy törölközőt, betámasztott az ajtófélfához, és olyan igazán csábosan nézett rám. Hát amikor felébredtem, akkor azon gondolkodtam, hogy de miért pont Thomas Magnum? Egyáltalán nem a típusom, nem a zsánerem, egy nagyon jó pasi, csak nem nekem. És még csak azt se lehet mondani, hogy este mondjuk ezt a sorozatot néztem, és ezért szőtte bele ezt a karaktert a fürdőszobába az agyam, úgyhogy rejtélyes az egész. Minden esetre Thomas nagyon impozáns látványt nyújtott, de hát mielőtt beteljesedhetett volna álmomban a mi kis szerelmünk, románcunk, felébredtem, úgyhogy ez így alakult. German Jackson Piazzadórával duettezik When the rain begins to fall, amikor elkezd cseperegni az eső, ez pontosan a holnapi napon fog megtörténni, holnapra már mondanak csapadék.

el jön a Material Girl. Az imént említettem, hogy igencsak drága, hogyha valaki meg szeretné vásárolni ezt a hölgyet egy koncertre. Mondjuk azon gondolkodtam, hogy megnyernék egy 3 milliárdos lottónyereményt, és akkor abból majdnem kettőt el tudnék egyből durrantani arra, hogy meghívom Madonnát koncertezni a hátsó kertbe. Most viszont már akkor értem, hogy miből tud vásárolni magának méregdrága festményeket. Láttam egy lakberendezős műsort, ahol Madonna vezetett végig bennünket az egyik lakásán, és akkor olyan kis lazán mutogatta, hogy hát ez itt egy Picasso, az ott egy Frida Kahlo festmény. Hát innen van rá akkor a pénz, viszont mentségére legyen mondva, hogy ő rengeteget jótékonykodik is. Malaviban például, ebben az afrikai országban már kórházakat, iskolákat épített, és hát onnan származnak az örökbefogadott gyermekei is, szóval nagyon sok pénz landol alapítványoknál, ahol tényleg segítenek az éhező gyerekeken, a tanítatásukon. Szerintem ez nagyon szép dolog, úgyhogy így akkor már nem is bánom azt a Picasso-t ott a falon. A pénz egy része hasznos célt szolgál. Madonna énekel, ez a Material Girl.

0: Ga volt az esti lefekvés előtti éneklés és zenehallgatás. Sose fogom elfelejteni, hogy Bömböl a Magnóból a Modern Talking és a Sárű-Sárű Lady, én pedig pizsamában ugrálok az ágy tetején, egy dezodoros dobozzal a kezemben, amiről azt képzelem, hogy az a mikrofon, és nem csak a Magnóból, hanem a torkomból is árad ezáltal a muzsika. Jön a Modern Talking!
1: Sherry Lady, going through a motion, love is where you find it.
0: A Sárű-Sárű Lady-vel adom át a terepet Dénes Tamásnak. Nagyon szép napot mindenkinek, este 6-kor ma még találkozunk a Kívánság műsorban. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerpartra?

0: és a finom görög ízekre.
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
0: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Kopogtat a hideg. Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteikben, vagy a szatmári.hu-n.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
8: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
12: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
14: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
15: One. Minden pillanat számít.
16: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint szeptember 21-e és 27-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Már lehet csatlakozni a millió lépés az iskoládért kihíváshoz. Brigitte Bardot bicikliét és ékszereit is elárverezik. Párizsban napos felhős időszak vár ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindult a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció mottója ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió Lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció több mint 60 féle mozgásformát tud lépésszámmá alakítani. Elfogták az erzsébetvárosi emberülés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta. Az áldozat a helyszínen meghalt. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
20: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
19: Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait. A több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő biciklije, több balettcipője, portréja, bútora, ruhája és ékszere is. A bevételt a Brigitte Bardot Alapítvány és a Filmcsillag egyetlen fia kapja. A francia színésznő és állatvédő aktivista tavaly decemberben 91 éves korában hunyt el. Felhők vonulgatnak, közben süthet a nap. Esernyőre leginkább majd az ország északkeleti harmadában lehet szükség. A szél többfelé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, itt-ott esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánunk Önöknek, a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, az utolsó teljes szeptemberi hetet nyitottuk meg, tesszük ezt az Omegával, vagy éppen Samantha Fox-szal. A kezdés viszont a modern

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Tragikus hirtelensége, mindössze 27 évesen hunyt el most Presley Gerber, Cindy Crawford szupermodell és Randy Gerber üzletember fia. Amit tudni lehet, hogy tegnap, azaz vasárnap veszítette életét egy kaliforniai rehabilitációs intézetben. Egyelőre ugye a halálpontos okát nem hozták még nyilvánosságra, de hát azt tudni lehetett, hogy nagyon durva depresszióval, szorongással, kábítószer függéssel hozható összefüggésbe az ő halála. Amit tudni kell, hogy a rengeteg szakmai siker, hiszen nagyon keresett modell volt, az édesanyja pályáját választó fiatalember, szóval a szakmai sikerek és a nevezik így látszólag gondtalan, csillogó élet mögött súlyos belső démonok húzottak, az utóbbi években tudatosan vállalta föl egyébként Presley Gerber mentális problémáit, hiszen interjúkban, Instagram oldalon is kendőzetlenül beszélt a pánikrohamairól, szorongásaira kapott nyugtatók és gyógyszerek hatásairól, valamint arról, hogy a függőségből való kilábalás egy soha véget nem érő napi 24 órás küzdelmet jelent számára. Testvére, szülei természetesen le vannak sújtva, de ahogy egyszer húga fogalmazott, sajnos minden előre kiszámítható volt. Egy kicsit váltsunk most hangulatot, a folytatásban egy picit vidámabban jön majd Samantha Fox, itt lesz a Republik, előttük a Mr. President és a Coco

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan George Harrisonnal vagy éppen a TNT-vel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 6 perc múlva lesz délután 3:43. M0-ás déli szektor M3-as felé baleset történt Dunaharaszti térségében, a 25-ös kilométernél. Csak a belső sávon lehet most a nulláson haladni, a torlódás 5 kilométeres. M1-es Budapest felé torlódás a kiépített terelés külső sávjában Tatabánya és Biatorbágy között. És még egy hírem van, torlódás a 4-es főúton Karcagnál, ugyanis a 165-ös kilométernél aszfaltozási munkák kezdődtek, félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2 perccel járunk 3:43 után. Egerben a Mátyás Király úton a 25-ös főúton torlódás alakult ki mind a két irányba, illetve a Bartóczy utcai autóbuszpályaudvar környékén is jelentős a forgalom. Vigyázzanak a gyerekekre, most ennek haza a suliból, írja a sofőr Krisztián. Köszi szépen az információt, menjünk is tovább még hozzá. Egy régi nagy Elvis slágerrel, az Always on my mind, ezúttal azonban nem ők, hanem a 80-as évek végéről a Pet Shop Boys fogja most nekünk előadni a retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én természetesen hozok a következő órában is nagyobbnál nagyobb slágereket, például a Groove House Hajnalát.
1: Ártatlan szemmel néz most rám a hajnal.
0: Vagy éppen a Bonnie M. Sunny-ját. És még egy egész csomó nagy slágert a folytatásban így hétfőn délután. Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Rock City!
4: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
2: Holnap reggel várunk Szegeden a Dugonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
6: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
4: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
6: És a G-Master zenél.
4: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
6: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Boga.
4: Pinteken Győrben a Városháza téren.
6: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
2: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
7: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City!
4: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben.
3: Rock City!
4: Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?

0: és a finom görög ízekre.
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
0: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
2: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
3: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
2: Vashiányban is hatásos?
3: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
2: Fel kell iratnom?
3: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Szeptemberben kóstol meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe! Több mint pizza!
5: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
6: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
7: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
8: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ípekkel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
9: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
10: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak, most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Kedves Ginny, akkor a 3 kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
14: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
15: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
16: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
17: A reklám után...
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Még jelentkezhetünk az idei Teszed akcióra. Ma van a Magyar Dráma napja. Holnapra is napos felhős időt ígérnek, néhol esővel. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnapig lehet még regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH, a szakemberek a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
1: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 000 mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
19: Rekordokkal zárult a rákgyógyítás segítő jótékonysági futás. A Pécsi Tudományegyetem rendezvényén hétvégén minden eddiginél több mint egy 3000 ember vett részt. Az indulók a pécsi belvárosban 2,6 kilométert tettek meg futva vagy sétálva, hogy felhívják a figyelmet a daganatos gyermekek és családjaik támogatására, az aktív életmód fontosságára. A Tőlősi Péter Alapítvány javára adományozott összeg mintegy 11,5 millió forint is csúcsot döntött. Rendhagyó programokkal, magyar szerzők műveivel ünneplik a színházak a Magyar Dráma Napját országszerte és a határon túl. Szeptember 21-én Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883-as ősbemutatójára emlékezünk. A Magyar Dráma Napját 1984 óta ünnepeljük a Magyar Író Szövetség kezdeményezésére. Ilyenkor a magyarországi és a határon túli magyar dráma irodalom értékeire hívják fel a figyelmet. A hideg front mögött ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Leginkább az ország észak-keleti harmadában számíthatnak esőre, záporra, egy-egy zivatarra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Holnap tehát Szegedről ébreszti az országot a Bocskor stábja már reggel 6 órától itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, én pedig

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, két bekincsel szerintem egy gyönyörű színésznő. Én azt hiszem, hogy a sudár alakjára, hosszú sötét hajára mindenki emlékszik, aki csak az Underworld-öt megnézte valaha is, de rengeteg más film szerepe is volt. Most azonban egészen furcsa dolgokkal állt elő, ugyanis az Instagram oldalán mindössze egy fekete hátterű képet közölt, amire fehérrel ennyi volt odaírva. Bye! Azaz viszlát. Aztán megjelent egy másik kép, ezen pedig ennyi állt, egy utca végét ábrázolva: gratulálok, ti nyertetek, én feladom. Hogy pontosan miről van szó, nem tudni, azt azonban érdemes a háttérinformációk közül kiválogatni, hogy két bekénszélnek 2025-ben halt meg az édesanyja, és nagyon úgy néz ki, hogy egyre nehezebben viseli a hiányát. Ráadásul a színésznő 3 éve küzd hízósejt aktivációs szindrómával, az MCAS-szel, és azt is elmondta, hogy a poszttraumás stressz-szindróma most már gyakorlatilag a mindennapjainak a része, amitől nehéz lesz megszabadulni. Szóval küzd mindenféle démonnal, de ez a báj azért meglehetősen ijesztő volt. Na mindenre, jöjjön Sandra és az FM előttük a Green Day a Basket Case-zel a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Boniem és Groovehouse itt a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés, 5 perc múlva lesz délután 3:44, és nézem, hogy a Fagyis Béla is, Csaba is, és még sokan mások írják, hogy az M0-áson az M3-as felé az 5-ös úti felhajtónál baleset van. Sziget-Szent Miklósig a benzinkútig torlódik vissza, legkésőbb az M51, M5-ös felé érdemes menekülni. Ez Béla írja, Csaba csak annyit tett hozzá, hogy hatalmas a torlódás már a csepeli lehajtótól, és többen is írták a tényeket. Torlódás van a 4-es főúton is, Karcag térségében, a 165-ös kilométernél ugyanis aszfaltozási munkák kezdődtek, félpályás korlátozás menet, így a forgalom mindössze egyetlen sávon irányonként váltakozva tud haladni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 2 perccel járunk, 3:44 után. Én pedig emlékszem a kisgyerek koromra, amikor MK27-es magnóval rögzítettük még a dalokat. Többek között ezt a dalt. Jön a Bohem és a Sunny, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió közben megjött a mai nap legnagyobb dugójáról a hír. Andi írja, azt mondja, szia, Karcag és Püspökladány között 17 kilométeres torlódás van, vigyázzatok magatokra, Andi, ti nyertetek. Oké, menjünk is tovább, hiszen Aucsillahoz egy régi nagy V-motorok dal. El kell, hogy engedj. Játszom majd filmslágert is, méghozzá John Parr és a Szent Elmo tüze is itt lesz. És még rengeteg nagy sztár, nagy sláger a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Front

0: 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
6: Aszta, ez mi volt?
7: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
8: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
6: Áj!
10: Jó, most már jöhet a nap.
11: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
12: Küldetésünk az önterményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
13: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpautó.hu oldalon.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Már gyűjthetjük a lépéseket kedvenc iskolánknak. Napraforgó búza répa is terem a kínai űrállomáson. Holnap is vonulgatnak majd a felhők a 16-20 fokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás, idén 4 részletben összesen 20.000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5.000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhatóság nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolaj ára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül. Elindult a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció célja, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket hétvégén a kutatók éjszakáján. Pénteken és szombaton látványos kísérletekkel, bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal készülnek az intézmények, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
19: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, és ez rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
18: Salátát, sárgarépát, napraforgót, burgonyát és búzát is termesztenek a kínai űrállomáson. A Mennyei Palota nevű bázison összesen 14 növényfaj, több mint 20 fajtáját gondozzák sikeresen az űrhajósok. A cél az, hogy az űrben ne szoruljanak majd rá annyira a földi utánpótlásra. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, itt-ott esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint. Szerdán a sok napsütés mellett általában csak kevés gomoly felhő ücsörög majd az égen, főleg keleten, észak-keleten jöhet futózápor. Hajnalra általában 6-10 fokig csökken a hőmérséklet. Nappal 18-22 fokra készülhetünk.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: 5 perc elmúlt délután 4 óra, hétfőn, szeptember 21-én, én pedig nyomom tovább a nagyobbnál nagyobb slágereket itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál Dénes Tamás. Hamarosan érkezik majd Hathaway, vagy éppen a

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénás Tamás, és megkérdezzük az orvos meteorológust, hogy most megjött a hidegfront, nos, mennyire változott az, amire figyelnünk kell magunkon. Azt írja, hogy ma is, holnap is még a hidegfront alakítja időjárásunkat. Jelentős élettani hatással nem bír, de a szeles időjárás sokaknak okozhat gondot. A szeles időre érzékenyeknél tarkó, illetve homloktáji fejfájás, ingerlékenység, aluszékonyság, a reflexek romlása és akár hányingerhányás szédülés is jelentkezhetne. A magas vérnyomás betegeknek ajánlott most naponta legalább kétszer megmérni a tenziójukat, hogy elkerüljék a jelentős ingadozásokat. A szél és a szárazság miatt kavargó por az asztmásoknál fulladásos rohamot provokálhat, de irritálhatja a szemet, sőt kötőhártya gyulladást is okozhat. Erre is figyeljenek. Én pedig azt ajánlom, hogy inkább figyeljenek most a repülőkre, vagy éppen John Parra, előttük pedig Hathaway nagy slágerére. Itt a What is Love a retro rádióban.

0: Retrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan John Jettel vagy éppen Falkóval folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjük, 5 perc múlva lesz 3:45. Nézem a rengeteg SMS-t, ami érkezett. Szia, Karcag és Püspökladány között körülbelül egy 300 méteres útszakasz javítása miatt körülbelül fél órát állunk a dugóban. Borzalmas a szervezés, kitartást mindenkinek, akinek erre van dolga, írja valaki. Aztán Breaking News címmel ES írja: Zuglóban a Csömöri Miskolci kereszteződésben busz motoros karambol kisebb személyi sérülés történt csak, de igen nagy a káosz, mindezt el Zuglóban. És a szélvédős Feri is jelentkezett: M0-ás déli részén Budaörs irányából az M5-ös felé az Ócsai után két darab autó ütközött, egyelőre áll a forgalom, óriási lesz a dugó. Feri, neked is köszönöm az információt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perccel járunk most már 3:45 után. A folytatásban Joan Jett érkezik, és egy nagy sláger, az I Love Rock and Roll. Joan Jettet szokták a punk nagyanyjának is becézni, de most maradjunk ennél a dalnál itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Gábor jelezte. Szia, Debrecenben a Vágóhíd utcai felüljárón hármas karambol történt. Köszi az infót. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában is jönnek a legnagyobb slágerek. Köztük egy régi nagy kedvenc, a Bonanza Banzá és a Valami véget ért. De ha mindig megújulni tudó, Shakira sem hiányozhat. Itt lesz a Whenever, Wherever. És ahogy az ötös cirkusz mondaná, van még másik. Tartsanak velem a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Rock City!
3: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Szegeden a Dugonics téren.
3: Velünk lesz a Hűvös. Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pénteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City!
3: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben.
2: Rock City!
3: Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: megérkezett a Reprop Kent a kis stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
2: Evelyn, ez biztos?
1: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
2: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
1: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint

0: Értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
3: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
7: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsotatunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
8: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fissmann kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden gyorsfagyasztott Dr. Oetker Giuseppe termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Érdemes próbafűtést végezni a fűtési szezon előtt. Már 2 milliárd forint bírságot szabott Kédén a versenyhivatal. Interaktív kiadványon vizsgálhatjuk az éghajlatváltozást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kémény seprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
14: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézetni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor összen leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
13: Idén már mintegy 2 milliárd forintos bírságot szabott ki a GVH. Az összeg már landolt is a központi költségvetésben. Azt is kiemelték, hogy mindemellett a TEMU legalább 882 millió forint, az About You pedig mintegy 500 millió forint kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak a versenyhivatal eljárásai nyomán. 6 új kartel eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Az éghajlatváltozás legfontosabb hazai folyamatait mutatja be a KSH új interaktív kiadványa. Ez szerint Magyarország éghajlata számottevően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Az átlaghőmérséklet folyamatosan emelkedik, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok. Évről évre nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma, melyekből 2000 előtt legfeljebb évi 2-3 volt, tavaly előtt már átlagosan 16. 1901 és 2025 között a nyári középhőmérséklet 2 fokkal nőtt, és az aszály is folyamatosan erősödik. Ismét zavar volt a briteknél a légi közlekedésben. A hiba a skóciai regionális központ légirányítási rendszerében keletkezett. Kora délutánig országszerte nagyjából 70 érkező és induló járatot kellett törölni. Ez még elenyésző volt a szeptember második hetében tapasztalt felforduláshoz képest, akkor több mint 2000 járatot töröltek. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az M0-ás déli szektorán az M3-as autópálya irányába korábban baleset történt Dunaharaszti térségében. A 25-ös kilométernél továbbra is tart a műszaki mentés és a takarítás, így még mindig csak a belső sávon lehet haladni. A torlódás 10-12 kilométeres, aki teheti, válasszon másik útvonalat, írja az Útinform. A 4-es főúton Karcag térségében aszfaltoznak, a 165-ös és 166-os kilométerek között félpályás korlátozás van, így a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva halad. Jó hír, hogy már enyhült a torlódás, így Püspökladány felől is csökkent a menetidő, de azért még így is 25 perces áthaladási időre kell készülni.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: 5 perc elmúlt délután 5 óra, és miközben fúj a szél ezerrel, veri az ördög a feleségét, hiszen süt a nap, és némi zápor is volt most itt hozzá a stúdió környékén. A mikrofonnál Dénes Tamás, hamarosan UB40 és Bikini is majd, a kezdés most Taylor Dénén.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 3 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és közben hadd áruljam el, hogy ugye ma reggel már Miskolcon debütált a Bocskor Rock City turné a Városház téren. Most elmondom, hogy hol lehet még találkozni velük, hiszen holnap reggel 6 órától már Szegeden lesz a Bocskor Rock City turné, méghozzá a Dugonics téren. Szerdán Pécset lehet velük találkozni, a Zsolnai Vilmos és a Lánc utca sarkán. Csütörtökön, Fehérváron, Székesfehérváron lesznek, a Palotai kaputéren, míg a Városház tér várja őket Győrben. Pénteken ott zárul majd a Bocskor Rock City turné. Fellépőkkel, rengeteg nyereménnyel, sok érdekességgel és a megszokott hangulattal. Úgyhogy erre lehet készülni. Nálunk pedig a folytatásban érkezik majd egy kis reggivel, a UB40, egy kis rockzenével a Bikini. Előttük pedig Puff Daddy és Faith Evans és Sting nagy sikerű dalának átdolgozása, az I'll Be Missing You itt a Retro Rádióban. That's right.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Belinda Kyle-lel és Alice Cooperrel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 3 perc múlva lesz 3:46. Nagyon durva a szél itt a hátam mögött, ez szerintem problémákat okozhat az utakon. M0-ás autó déli szektor M3-as felé, korábban baleset történt Dunaharaszti térségében a 25-ös kilométernél. Nos, megszűnt a sávzárás és a torlódás is elkezdett oszlani, de azért még mindig tapasztalható lassulás. 36-os főút Nyíregyháza nyugati határában egy személyautó árokba hajtott a 45-ös kilométernél, itt lezárták a félútpályát. 4-es főút Karcag térségében aszfaltoznak a 165-ös kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben, így a forgalom egy sávon irányunként váltakozva halad, elég durva a torlódás emiatt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék ma este 8-tól Abba házi presszó. Csabi ma esti presszójában ketten is megfordulnak majd. Szilágyi János és Fulmer Ferenc is. Azt hiszem érdekes lesz, ráadásul mindez este 8-tól itt a retro rádióban. Ami pedig a közvetlen folytatást illeti, a hírek után érkezik majd a szokásoknak megfelelően Nyerges Izabella, és vele együtt a 2 órás retro kívánság műsor, amely a Run DMC és az Aerosmith párosával indul majd. Én pedig ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
3: Evelyn, ez biztos?
2: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
3: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
2: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.

0: Elkezdett a Rebrobkent a kis stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítmény szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 kilométeres hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek eventim.hu.
9: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Olajcsere! Kezdj!

0: párti autónál. Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható párti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiautó.hu oldalon.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Vasárnapig lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Nem kell külön kérni a dízel támogatást. Brigitte Bardot relikviák kerülnek kalapács alá. Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára már a 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül a kutakon. Észrevételeket fogalmazott meg az alkotmánybírósági törvénnyel kapcsolatban az államfő a parlamentben. Baka András napi rendelőtti felszólalásában jelezte, indokolatlannak tartja a törvényi korlátozást az alkotmánybírósági elnök megválasztásában. Úgy vélte, a testület függetlenségét jobban erősítette volna, ha a kérdés rendezését az alkotmánybíróság saját belső működési szabályaira bízzák. Hangsúlyozta, azért nem emelt politikai kifogást, mert fontos, hogy a bíróság mielőbb elnököt válasszon, de a jövőre nézve indokolt lehet mindezt átgondolni. Az ellenzék képviselői nem voltak jelen az államfő beszédekor. Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait. A több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő biciklije, több balettcipője, portréja, bútora, ruhája és ékszere is. Licitálni lehet arra az írógépre is, amelyen a sztár a második memoár kötetét írta. Brigitte Bardot tavaly hunyt el 91 évesen. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Egyre kisebb a torlódás az M0-ás autóúton. A déli szektorban az M3-as autópálya irányába korábban ugyanis baleset történt Dunaharaszti térségében. A 25-ös kilométernél már megszűnt a sávzárás, viszont még mindig van egy kis lassulás az érintett szakaszon, írja az útinform. A 4-es főúton Karcagnál aszfaltoznak, a 165-ös és 166-os kilométerek között félpályás korlátozás van, így a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva halad. A Püspökladány felől érkezőknek közel 40 perces menetidő növekedésre kell készülni, így aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az 1-es főúton is megnövekedett menetidőre kell készülni Budaörs és Biatorbágy között. Az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, emiatt van forgalmi rendváltozás, vezessenek óvatosan.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most Egyetlen legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: A Run DMC slágerével indul a kívánságműsor. A zenekar anno annyira sikeres volt, hogy még cipőket is gyártottak a tiszteletükre. Az Aerosmith-szel csapnak a húrok közé. Nyerges Izabella vagyok. Várom a hívásaikat és az SMS-eket.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: hétfő esti kívánság műsorban engem Nyerges Izabellának hívnak. Nagyon szívesen segítek, hogyha üzennének azoknak, akiket igazán szeretnek. Hétköznaponként 6 és 8 óra között tehetik meg ezt. A 0620-22-22-122-es számon. Jó estét kívánok, jöhet is a bemutatkozás.
1: Éva vagyok.
0: Üdvözlöm, onnan telefonál nekünk?
1: Esztergomból.
0: És kinek szeretne meglepetést szerezni a kívánság műsorban?
1: Férjemnek küldeném. László.
0: Jó, és mit üzenne Lacinak? Néhány mondatban legyen kedves megfogalmazni.
1: Hát, hogy jöjjön vissza.
0: Ki az, aki rajta kívül kaphatja még a következő dalt?
1: Van egy fiam, egy lányom, úgyhogy Kriszti meg Krisztián.
0: Tom Jones slágerét nekik is elküldjük. Köszönöm, hogy telefonált. Van velem még valaki a vonalban. Halló, halló, miben tudok segíteni?
2: Szia, Virolász vagyok, Pirisről.
0: Hello.
2: Számot szeretnék.
0: Igen, kit szeretnél meglepni vele?
2: Kérlek szépen a tesómat, aki nagyon sokat dolgozott ebben a évben nekünk a kertbe. Anyukámat, akik még mind a ketten kivannak a kertbe dolgoznak, és megköszönni a jó kis munkájukat, meg a sok finom kaját.
0: Oké, mikor tudtok legközelebb találkozni, mikor lesz legközelebb közös főzőcske?
2: Anyuval minden nap itthon vagyok, tesóm meg, ahogy az ideje engedi, úgy is jön. Hát remélem, hogy 2-3 héten belül megint itthon lesz.
0: És akkor szoktatok közösen főzni a kertben esetleg?
2: Ó, micsoda, ha van rá idő, persze. Illezünk, főzünk, most anyu főzött, bennünk meg dolgoztunk kint, leszettük a szőlőt, születeltünk, elvégeztük az őszi munkák nagy részét, amit kell.
0: De ügyesek vagytok. Na hát mire megjön a rossz időt, mert mindenek készen lesztek gyakorlatilag.
2: Lehet, nyomj egy jó kis számot nekik, hogy hagyd tudjam az autót is bekapcsolni, a hifi is a garázsba. Minden szóljon, az egész környék hallja, hogy én küldtem a számot nekik.
0: Oké, és Tom Jones nektek énekel, ez a Sex Bomb a kívánság műsorban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Rádió, ez a két órás hétfő esti kívánság műsorunk. Jó estét kívánok! Jó hírem van, sikerült bejutni.
1: Jaj, de örülök. Nagyon szép estét kívánok. Én szeretnék a lányaimnak egy nagyon-nagyon szép dalt, ami összetartja őket. Marianna, Katalin, van egy fiam is, ő a József, Ritácska és Alma.
0: És mi az, amit a szeretteinek üzenne néhány mondatban, a saját szavaival fogalmazza meg, legyen kedves?
1: Mindennél jobban, fontosak nekem.
0: Jól van, érkezett egy SMS-em is, kedves Izabella, én Szabina vagyok, és szeretném megköszönteni Bálintot, a szerelmemet egy szuper jó retro slágerrel. Legyen valami jó kis gyógyító, mert szegény, megint beteg, két héttel ezelőtt is gyengélkedett, de úgy látszik, hogy nem sikerül kijönnie belőle. Mielőbbi teljes felépülést kívánok Rick Astley slágerével.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsort hallják, a Retro Rádió üzenő műsorát, ahol kedves gondolatokkal lehet meglepni azokat, akik a szívüknek igazán kedvesek. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok, jó estét kívánok! Pálinkás Mária vagyok, és szeretettel küldenék egy szép számot szeretteimnek, páromnak, Tasónak, családomnak, mindenkinek, aki hallgatja. Mindenkit nagyon-nagyon szeretek, mindenkit imádok, és ennyi.
0: Oké, bőven elég a legszebb szavak. Szép estét kívánok, viszont hallásra!
1: Viszont kívánom, viszont hallásra!
0: A Europe együttes örök klasszikusával a végső visszaszámlálással folytatódik a kívánság műsor, én pedig szeretettel várom a hívásaikat. A 0620 22 22 122-es számom.

0: Rádió este 8-ig tudnak elérni a 0620-22-22-122-es számon. Ez nem más, mint a kívánságműsor, a Retro Rádió üzenőműsora.
1: Jó estét kívánok! A kívánságműsorból szeretnék kérni egy számot.
0: Hogy hívják? Jöhet a bemutatkozás?
1: Attila.
0: Kinek szeretne meglepetésdalt adni?
1: A unokatestvéreimnek, testvéreimnek, meg a munkatársaimnak. Hát én még dolgozok, lehenészebben. Én most legyáltatunk, majd most indulunk haza.
0: Oké, mi az, amit a szeretteinek üzenne? Néhány mondatban legyen kedves megfogalmazni.
1: Hát nagyon szeretem őket, meg akik nincsenek velem, nagyon hiányoznak.
0: Jó, van bárki, akit név szerint ki szeretne emelni a csoportból?
1: Hát nincs, mert egyformán szeretem őket.
0: Jobb is ez így, még a végén valaki megsértődne, aki kimarad. Érkezik az ajándéksláger, a Pet Shop Boys-szal lepem meg önöket. Ez a Suburbia.

0: Alap még kisfiú, szeret mindjárt féléket játszani, fotbalozni, sok sikert neki a elkövetkező években, jó egészséget, jó tanulást, és köszönti mama és papa.
1: A névnapi ajándékáról az Otta van gondoskodik, jön a Hands Up a hírek után. Változatos retro slágerekkel és egy csomó-csomó szívhez szóló üzenettel várom Önöket a Kívánság műsorban, a hírek után is.
2: Műsorajánló.
3: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
2: Holnap reggel várunk Szegeden a Dugonics téren.
3: Velünk lesz a Hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kaputéren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
2: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.

0: a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Telefon.
2: Kávé.
1: Reggeli.
2: Kávé.
1: Munka.
2: Kávé.
1: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Csak az ilyen jön, aki bírja.
8: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzt.

0: ügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Országos programmal segítenék a fogyatékossággal élőket. Elfogták az Erzsébet városi emberölés gyanúsítottjait, a Mona Lisa mellé álmodták festményeiket német turisták. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadták az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervét, idén 6 döntést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban foglalja össze a feladatokat a terv. A megvalósításra 9,3 milliárd forintot szánnak, írja a kormány.hu. A cél, hogy segítsék a fogyatékossággal élők önálló életvitelét, valamint egy olyan befogadó társadalom kialakítása, amely esélyegyenlőséget biztosít. A programban szerepel a prevenció, az önrendelkezés elve vagy a cselekvési tér biztosítása. Elfogták az Erzsébet városi emberölés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta. Az áldozat a helyszínen meghalt. A gyanúsítottak őrizetben vannak, kezdeményezték letartóztatásukat. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derül ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, hogy a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Saját alkotásait ragasztotta a falra a Mona Lisa közelében a Louvre két látogatója. A német tettesek szombaton a Da Vinci festményt is őrző teremben egy-egy képet erősítettek fel ragasztó szalaggal a falra. A Párizsi Múzeum biztonsági szolgálata lecsapott rájuk, majd jöttek a rendőrök is, és letartóztatták őket. A gyanúsítottak azt mondták, mindezt szórakozásból csinálták, most viszont felelniük kell a falak megrongálásáért. A híres festménynek egyébként nem esett baja. A hírek végén már is mondom, hogy a folytatásban milyen időre számíthatunk. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Egyre kisebb a torlódás az M0-ás autóúton. A déli szektorban az M3-as autópálya irányába korábban ugyanis baleset történt Dunaharaszti térségében. A 25-ös kilométernél már megszűnt a sávzárás, viszont még mindig van egy kis lassulás az érintett szakaszon, írja az Útinform. A 4-es főúton Karcagnál aszfaltoznak, a 165-ös és 166-os kilométerek között félpályás korlátozás van, így a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva halad. A Püspökladány felől érkezőknek közel 40 perces menetidő növekedésre kell készülni, így aki teheti, választom másik útvonalat. Az egyes főúton is megnövekedett menetidőre kell készülni Budaörs és Biatorbágy között. Az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, emiatt van forgalmi rendváltozás, vezessenek óvatosan.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Hello Izabella, így kezdi az SMS-ét Panni. Páromnak, szerelmemnek, Attilának Egerbe szóljon a következő sláger. Ezzel szeretném megköszönni a fantasztikus bolonyai meglepetés vacsit, amit főzött nekem. Jó étvágyat nektek, srácok! Itt az Ottawa van!

0: Hogyha nem érnek el a ma esti kívánság műsorban, mert foglaltat jel ez a vonal, akkor, amikor keresnek, éppen valaki mással foglalkozom, akkor csak annyi a teendő, hogy megpróbálják holnap. Köszönöm. Jó estét kívánok! Jöhet is a bemutatkozás.
1: Jó napot kívánok! Én Burján Klaudia vagyok, Táborfalváró. 2 számot szeretnék érni, hogyha lehetne.
0: Ki az, akit meglepne a zenével?
1: A páromat.
0: Jó, hogy hívják
1: őt? Saját magamat. Ernő. Hát köszönöm neki ezt a 8 évet, amit vele együtt kitölthetek.
0: Jó, hát legyen még azért 100-szor ennyi, én azt mondom.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És mi a ma esti programjuk Ernővel? Gondolom együtt laknak.
1: Igen, igen, igen. Pihenés.
0: Vacsora meg volt? Már túl vannak
1: igen,
0: rajta?
1: Igen, igen.
0: És mi volt a vacsi? Mit készített?
1: Hát csak egy ilyen kis szendvics-szerűséget.
0: Az tökéletes, tökéletes. Jó van, hát akkor én nagyon kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok, jó pihenést önöknek.
1: Nagyon szépen köszönjük. Viszont
0: hallásra. Kylie Minogue önöknek énekel a kívánságműsorban.

0: Legjobb slágerei Retro Rádió, ez továbbra is a hétfő esti két órás kívánság műsorunk. Jöhet a bemutatkozás?
1: Szabó Zsuzsanna.
0: Hello, honnan hívsz bennünket?
1: Szobról.
0: És kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Hát a páromat.
0: Oké.
1: Okay. A páromat.
0: Őt hogy hívják? Mi az ő neve?
1: Ő Hajdú Ferenc.
0: Jöhet a neki szánt üzeneted?
1: Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Nagyon-nagyon. És vele szeretném leélni az életem.
0: Jó, mióta vagytok egy pár?
1: Hát közel 20 éve, 17-18.
0: És együtt is éltek akkor ezek szerint?
1: Így van, férjfeleség, így
0: jó,
1: van.
0: Jó, rendben. Nagyszerű, akkor én sok boldogságot kívánok nektek. Chris Norman slágerével, Suzy Quattroval duettezik.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig az Abaházi Presszóig él. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, itt a István vagyok Ecsédől. Szeretnék egy számot kérni a munkatársaimnak.
0: Jó, hogy hívják őket? Felsorolja őket, vagy sokan vannak?
1: Igen. Két Csaba, igen. Tónyó, János, Béla, József.
0: És mit szeretne nekik üzenni? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Hogy nagyon jó velék dolgozni a kollégákkal. És az építőiparban vagyunk, házat építünk, még van ilyen felújítás, meg minden.
0: Örülök neki, hogy jó a csapat, ha nem lenne az, akkor nyilván nem küldene nekik slágert. A munkahelyünkön töltjük a legtöbb időt szinte életünkben, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy kikkel húzzuk együtt az igát. A BEM együttes érkezik a Retro Rádió kíván. Ez a Wake Me Up Before You Go Go.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb

0: Slágerei Retro Rádió. Hogyha telefonálnak a kívánság műsornak, akkor nem kell bonyolítani a dolgokat, bőven elég, ha bemutatkoznak, elmondják, hogy kit szeretnének meglepni a mai estén, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennek. Jó estét kívánok, haló, haló!
1: Jó estét kívánok! Én a barátnőmnek szeretnék egy dalt küldeni. Én Dominika vagyok, a barátnőmet pedig Adának hívják.
0: És mit szeretnél neki üzenni, mik azok a kedvességek?
1: Hogy nagyon hiányzik, és nagyon szeretem őt, ezeket szeretném neki küldeni.
0: Jó, mikor találkoztok legközelebb? Van már valami terv, valami közös program?
1: Nincs még így konkrét közös program, de valószínűleg hamarosan egy hét múlva találkozni fogunk.
0: Ez nem is hangzik rosszul, akkor nagyon kellemes időtöltés nektek majd együtt.
1: Köszönjük szépen!
0: Én is a beszélgetést a Village People slágerével ajándékozlak meg titeket, ez a YMCA neked és a barátnődnek.

0: slágerei Retro Rádió. A kívánság műsor utolsó pillanataihoz érkeztünk, viszont megígérem, hogy a holnapi napon is itt leszek, akkor is lehet majd üzenni azoknak, akiket igazán szeretnek. Jó estét kívánok, vagy szia, hogyha tegeződhetünk. Az utolsó szerencsés hallgató még belefér.
1: Jó estét kívánok, szia Izabella. Szeretnénk kérni egy számot neked, elsősorban meg magamnak, meg az összes mentőszolgálatnak.
0: Jó, mi az, amit üzennél nekik? Ők a kollégáid?
1: Nem, hát ők engem már többször ütek kórházba, és ismernek sok helyen.
0: Értem, és mit üzennél nekik néhány mondatban?
1: Hát, hogy szeretem őket.

0: jelentett kis cicámnak. Holnap este 6 órakor találkozunk legközelebb. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Rock City!
3: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Szegeden a Dugonics téren.
3: Velünk lesz a Hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kaputéren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City!
3: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
6: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
2: Rock City!
3: Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
10: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
13: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
15: Kedves Ginny, akkor a 3 kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
16: Ho-ho, 1000 évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
17: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le

0: Pot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuabban.
1: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Ma van az Alzheimer-kór világnapja, átalakítják a pedagógusok továbbképzési rendszerét, tovább lehet jelentkezni a TESZED akcióra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van az Alzheimer-kór világnapja. A betegség 1 millió embert érint Magyarországon betegként vagy hozzátartozóként, hívták fel a figyelmet szakemberek. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb oka, és hazánkban mintegy 2-300-an szenvednek tőle. Fontos a korai diagnózis, mivel hatékony gyógyszeres kezelés nincs. Hangsúlyozták, hogy az esetek csak nem fele megfelelő életmóddal megelőzhető, vagy jelentősen késleltethető lenne. Arra is rámutattak, hogy Magyarországon nincs átfogó demencia stratégia, és mivel itthon nem minősül fogyatékosságnak, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Ismét drágult egy kicsit a benzin. A 95-ös átlagára már a 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül a kutakon. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei TESZED hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Idén már mintegy 2 milliárd forintos bírságot szabott ki a GVH. Az összeg már landolt is a központi költségvetésben. Azt is kiemelték, hogy mindemellett a Temu legalább 882 millió forint, az About You pedig mintegy 500 millió forint kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak a versenyhivatal eljárásai nyomán. 6 új kartel eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszóélmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színünknek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk. Én

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Szilágyi János. Üdvözlöm, és nagyon köszönöm, hogy itt van.
2: Szívesen jöttem.
1: Beszélgettünk korábban nagyon sok emberkével arról, hogy kiket kellene meghívni, kik azok a legendás szereplői a magyar közéletnek, akiket nem lehet kikerülni egy ilyen műsor kapcsán, és szinte mindenki említette a nevét. És én azon gondolkodtam, hogy én nem tudom, hogy vállal-e mostanában ilyen szerepléseket. Aztán persze elkezdtem utána nézni, amikor elvállalta, hogy viszonylag sokat szerepel. Örömmel megy ilyen riportokra?
2: Hát nem szívesen megyek szerepelgetni, mert az egész életem egy szereplésről szólt. Ugye az volt a munkám, hogy szereplek. Úgy szoktam lemondani, hogy ne bántsak meg senkit. Igaz, hogy jaj, nagyon szeretnék, ha bejönne X műsorba, X tévébe, X rádióba. Mondom, mondjon egy dolgot, ami nekem ebben jó.
1: És tudnak
2: akkor
1: mondani?
2: Nagy csönd van. Uh-huh. Hát mondom, ha nem tud mondani valamit, ami nekem jó, akkor miért menjek be? Ez, hogy taxi van, ez azért jó, mert nem lehet leparkolni sehol, meg nem lehet
1: de egyébként közlekedni. Vezet, gondolom.
2: Igen. Nagyon szerettem vezetni, és jól is vezettem, még versenyeztem is annak idején motorral is, meg autóval is, de most, ha be kell mennem a városba, ott lakom a Budagyöngyénél, fölök az 56-os villamosra, és bemegyek a Moszkva térig, és vagy föld alatti, vagy a 6-os. Nem lehet helyet kapni, dugó, míg átér az ember valamelyik hidon, hát az maga az elme baj.
1: És nem feszélyezi a tömegközlekedés? Mert gondolom azért megismerik, megszólítják.
2: Igen, de ezzel én elég normálisan bánok, azt hiszem, mert ha megszólítanak, akkor igen, de nem vagyok tőle oda, és azt is tudom, hogy én nem vagyok semmivel több, mint az, aki leszólított attól, a ténytől, hogy például most az én hangomat nem tudom, 150 ezer ember hallja. Tehát az egész életem, a szakma arról szólt, hogy én meg voltam sokszorozva. De én attól nem vagyok sokkal több. Mm. Én bizonyos embereknél többre tartom magam, bizonyos embereknél kevesebbre tartom magam, de azért soha nem tartottam magam többre, hogy én riporter vagyok.
1: Oké, ez rendben is van, de az emberek, akik megszólítják önt a villamoson, a buszon, a föld alatt, én viszont elképzelhetően jogosan többre tartják önt.
2: Nagy dilemma, hogyha az ember találkozik olyannal, aki valamit letett az asztalra, egy nagyon híres orvos, egy nagy művész, de közben rugdossa a gyerekét, vagy abuzálja a titkárnőjét. Ezt hogy bíráljuk el? Tehát mondjuk azt, hogy hát ő találta föl az örök mozgót, akkor rugdoshatja a feleségét, nem?
1: Nem így van.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ha valaki úgymond híres, azzal hogy bánjunk. Engem speciál, ha úgynevezett híres emberrel kerülök szembe, és hát az munkámból kifolyólag kerültem, de civil módon is társadalva, egyáltalán vagyok tőle oda, hogy ott van az X miniszter, vagy művész, vagy külföldi sztár.
1: Soha nem kért senkitől autogramot, közös fényképet?
2: Soha. Sőt, azt a hibát is elkövettem, hogy egy jó pár író könyvét nekem akarta dedikálni, és igen, volt egy ilyen hülye szokásom, és az Eszterházi Péter volt az, aki ettől kifejezetten megsértődött, és akkor végig gondoltam, hogy ne irkáljanak be a könyvbe.
1: Ne firkáljanak össze azt a szép könyvet.
2: Valahogy ez így benne volt. Miközben, hát tényleg egy Eszterházi dedikált könyv, az nem anyagilag, és nem elsőbb anyagilag, az többet ér.
1: Hát főleg, hogyha személyesen önnek
2: igen,
1: dedikálja a név
2: természetesen,
1: szerint.
2: Hát az aztán...
1: Azt meg lehet tudni, hogy mi a napi rutinja? Tehát, hogyha most nem itt lenne, akkor mivel foglalkozna? Mikor indul egyáltalán a napja?
2: A napom azzal indul, hogy a feleségem szól, hogy gyere, kávé, gyümölcs, narancslé.
1: Ez hány órakor történik?
2: Ez 8 és 9 között. Utána sokat lógok a neten, szóval én hírfogyasztó vagyok, akkor végignézem, hogy mik voltak, mi az érdekes, mi nem. Gyakorlatilag hozzá kellett szoknom ahhoz, ami nehezen ment, nehezen megy, hogy sokkal kevesebb dolga van, mint volt. Tehát régen én egy jövő menő, nyüzsgő, dolgozó ember voltam, most meg ez sokkal kevesebb, de szerencsére egy normális lakásban élünk, egy szép általunk szeretett házban, és otthon vagyok, és olvasok, és filmeket nézek, és telefonálok haveroknak. és bejövök a Retro Rádióba, ha hívnak.
1: Hát jó, de hát hívnánk minden nap. Lehet, hogy unalmas lenne önnek. Nekünk nem. Viszont pont ezért kérdezem, mert hogy én tudom, hogy korábban jött-ment, ahogy fogalmaz, és sok dolga volt, de hogy talál-e magának elvégzendő feladatot, akár a ház körül.
2: Azért nagy bajom, hogy nincs úgymond hobbim. Tehát nagyon irigylem azokat, akik kortól, elfoglaltságtól függetlenül lemennek a pincébe, és nem tudom, hogy hokeddikat gyártanak. Ez belőlem hiányzik, tehát nekem nincs úgymond hobbim. Hát a hobbim az, hogy most nagyon rákaptam a keresztelt fejtek sokat.
1: Frissen tartja az embernek az elméjét.
2: Igen, ezt mondják, ami szintén kopásban van az elmém, enyhén szólva. Tehát felejtek nagyon, és ez nekem nagyon nagy gondot jelent. Hazamegyek, és akkor meg fogja kérdezni a feleség, hogy melyik rádióban is voltál, és előfordulhat, hogy nem jut eszembe, hogy a Retróba voltam.
1: Adom, hogy a papírt felírjuk.
2: Nem, szóval rengetegszer van az, hogy bizonyos tárgyak, tehát azt mondom, ott az milyen szépen van kifestve az, és az ablakkeret szó nem jut eszembe.
1: Most ezt én
2: ki tudom magam vágni, de engem nagyon zavar. És nagyon zavar, hogy valamiért föl akarok állni, hogy ide nyúljak valamiért, és a kezem, mondom, és miért is álltam föl? Szóval ezzel gondjaim vannak, ennek nem örülök. Az öregedés az egy kaland, de nem egy jó kaland.
1: Az az érdekes, hogy amiket most itt elmondott, hogy elfelejt szavakat, és elfelejt, hogy miért állt fel, de én ugyanezeket produkálom. Tehát, hogy én szeretnék ennyire friss és fiatalos és lendületes lenni 85 évesen.
2: Igen.
1: Nem tudom, hogy mennyire élt dúvad életet korábban, tehát mennyire pusztította magát. Mindig figyelt az egészségére?
2: Nem, most se figyelek az egészségemre. Zűrzavarosan él, hát rumlisan éltem. De az, hogy ezt a kort megértem aránylag jó egészségi állapotban, meg aránylag mondhatom így friss szellemiséggel, az szerintem gén.
1: Azt mondják, hogy a stressz az, ami leginkább roncsolja az embert mindenféle szempontból. Nem volt stresszes az élete eddig?
2: Ki, hogy dolgozza fel a stresszt, ettől függ. Van, akinek meghal valaki, egy barátja, az fél évig belepusztul. Én nem ilyen vagyok. Egyáltalán nem ilyen vagyok. Az az elméletem, ugye nem véletlenül mondják azt, hogy elment. Valaki meghalt. Na most van egy jó barátja, aki elmegy Új-Zélandba, és soha a büdös életben nem telefonál, és nem ír levelet.
1: És nem is lát.
2: Elment, és nem is lát. De tudja, hogy él, tehát nem fogja gyászolni, pedig gyászolhatná, mert a maga számára elment.
1: Igen, ez egy jó kifejezés.
2: És én így gondolkodom erről.
1: Hát viszonylag könnyebben fogadja az élet történéseit, hogy ezeknek meg kellett történnie, és
2: ez így van.
1: Lendül rajta.
2: Így van.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen. Szilágyi János a vendégem. A Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, ezt azért ismételem, hogyha a feleségem megkérdezi, akkor tudja majd

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szilágyi Jánossal beszélgetek, és az jutott eszembe, hogy amikor elkezdte a rádiózást, akkor nem volt olyan szerencséje, mint nekem, amikor elkezdtem a rádiózást, mert nekem voltak nagy elődjeim, akikre fel lehetett nézni, akiktől el lehetett lesni praktikákat, mint például ön. És mégis olyan maradandó és olyan egyedi dolgokat alkotott, hogy mégiscsak... Talán volt valaki, akire fel tudott nézni, vagy akitől el tudott lesni dolgokat. Volt ilyen?
2: Nem.
1: Akkor honnan tudta azt a sok mindent, amit tudott?
2: Mit tudtam én?
1: Ez jó.
2: Komolyanra fordítva a szót, az én sikereim, a szakmai sikereim, azok szerintem abból adódtak, hogy én a személyiségemet egyáltalán nem változtattam meg attól, hogy egy mikrofonba beszéltem, vagy egy kamerába néztem.
1: Na de hát ezt is valakitől meg lehetett tanulni, mások nem csinálták így.
2: Ez nekem természetesen jött. Uh-huh. Tehát én mindig is nagyon szeretem a természetes dolgokat, a természetes reakciókat. Ezért nagyon rossz diplomata lennék, és nagyon rossz színész. Mert a diplomata is meg kell, hogy játssza magát, hogy milyen komolyan veszi a másikat, miközben legszívesebben pofán vágná. A színésznek valamit alakítani kell, bár teszem hozzá, ez a mi szakmánk, a színészet. Mi most egy színpadi jelenetnek vagyunk mind a ketten a részvevői, mert... Ön úgy csinál, mintha én érdekelném. Miközben ezeket a kérdéseket, ha kettesben vagyunk egy eszpresszóba, soha a büdös életbe föl nem teszi.
1: Ezt gondolja? Ez
2: egy riportban az ember már egészen másokat kérdez.
1: Ez mondjuk igaz.
2: Mint egy barát. A riport alany, az ez esetben én, pedig válaszolgatok egy embernek, aki olyanokat kérdez tőlem, amit különben nem szoktak, hogy szereti az anyját. Mit tudom én. És akkor azt mondom, mi közöd ehhez? De nem ezt fogom mondani, hanem azt fogom mondani, hogy imádom a jó édes anyámat. Ugye? Szóval ez egy szerepjátszás.
1: Igen, de közben én meg pont azt találtam ki, és valamennyire igaza van, hogy már eleve azt játszik, hogy presszóban ülünk, én azt gondolom magamról, hogy egy kultos vagyok, a vállamon a törlő kendő, és ide képzelek magam mellé egy sörcsapot, meg még egy csomó vendéget, ők a hallgatók, és önül hozzám a legközelebb, ezért elkezdek beszélgetni, mint általában a presszóban. Tehát ez az alapkoncepció, és hát tényleg megjátszom, de a kíváncsiságomat nem.
2: Tulajdonképpen az egész pályafutásom az azért sikerült ilyen jól, mert végül is azt mondhatom, hogy egy jó pályát futottam be, mert én mindig magam voltam. Tehát ezért mondom, én nem néztem föl senkire, senkitől nem vettem példát, és nem is tudom, hogy kéne azt csinálni. Tehát hogy kell valakiről példát venni? Azt mondja, hogy nagyon jó kérdés, de attól, hogy a Messi nagyon jól futballozik, és ő az én példaképem, én ettől még nem fogok tudni úgy futballozni, mint a Messi. Én úgy kérdeztem mindig, hogy nem gondoltam arra, hogy ennek a reakciója mi lesz. Ugye nagyon sokan a mindennapi életben is, hát nem mernek megkérdezni, ha mondjuk önnek hiányzana a jobb karja. Nekem az első kérdésem az lett, hogy hol vesztette el. Mások ezt meg nem kérdezik, de látja, hogy mindig úgy nézik, és olyan sajnálkozva néznek rá. Így van a vakokkal. A vakokkal úgy beszélnek, mikor megkérdezik tőle, hogy kér egy vajas kenyeret, és hoz nem tesz, hogy szegény vakember enne egy kis vajas kenyeret.
1: Igen, de ott van a mondat,
2: miközben ez a szegény vakember lehet, hogy egy gengszter, egy genya, egy rohadék. Dina. Csak éppen nem lát. Aha. De nem az a foglalkozása, hogy vak. Uh-huh. És az emberek így bánnak vele, egy vakkal egészen másként beszélnek. Én meg nem.
1: Ebből sosem volt problémája? Mert hogy közben azt láttuk televízióban is és rádióban is, hogy azért valamennyire mesterkéltek voltak a riporterek, és talán előre meg is voltak fogalmazva a kérdések, sőt, talán a kérdezett is előre.
2: Én azt hiszem, hogy ez hogy is hívják, ha érzi rajtam valaki, hogy én igazán érdeklődöm, tehát maradjunk a példán, hogy hol vesztett el a kezét, és nem cikizem, hogy mi az, nincs keze, vagy... Aha. Akkor ő erre nagyon komolyan fog válaszolni. És rajtam valószínűleg mindig érződött, mert így is volt, hogy engem nem zavar a kérdésem. Nem gondolkodtam félre, hogy nem merjem megkérdezni, hanem megkérdeztem, mert jött. És az emberek erre nagyon szívesen válaszolnak.
1: A legtöbben, és ebben a hibában én is beleesem, hogy sokszor előre lejátszom beszélgetéseket, és nem csak itt, hanem a hétköznapi életben, hogy hú, majd most találkozni fogok valakivel, és akkor majd azt meg fogom tőle kérdezni, vagy azt akarom neki mondani, és már elindul egy beszélgetés a fejemben. Önnek sose volt ilyen?
2: A helyzet az, hogy az ember készül. Ugye egy ilyen beszélgetésre készül. Nyilván ön is megnézte, hogy hogy hívnak.
1: Igen, az utána néztem.
2: Szóval készül, ugye, de sokfajta riport van. Van portré, nevezzük ezt mondjuk annak, hogy hosszabban foglalkozik egy emberrel. Amikor egy szakmá, egy tűzoltót arról kérdezek, hogy hogy kell tüzet oltani, de nem érdekel, hogy van-e felesége, hány gyereke van, hanem arról beszélünk. És aztán van a harmadik típus, amikor van egy szituáció, amikor föl kell készülni a felkészületlenségre. Tehát ott kell lenni. Ha itt most egy nagy csattanás volna, és leszaladnánk, mert itt egy baleset van, nem lehet készülni, de abban az pillanatban az emberek föl kell magát húzni, hogy érdekelje a dolog, és azokat kérdezze meg, ami őt ebből a szempontból érdekli.
1: Ezt taníthatná?
2: Én nagyon szívesen tanítanék, és egyszer-kétszer már tanítottam ilyen újságíró iskolákon. Nagyon sajnálom, hogy ezt szívesen csinálnám. De nem hívnak, vagy kevesebb az újságíró iskola, vagy nem tudom. Szóval interjút oktatnék.
1: Szükség volna rá.
2: Szóval azt szívesen. Annak is rengeteg trükkje, azért vannak trükkök, hogy mit tudom én, ugye látni is néha a televízióban, hogy valaki a riporter kezébe ott a mikrofon. Egymással szemben állnak. Ha szereti a spenót főzeléket, mondja maga felé tartva a mikrofont, majd a riport alany orra alá nyomja. Ahelyett, hogy egymás mellett ülnének, és a mikrofon közöttük lenne, mert az a beszélgetés szereti a spenót, hát igen, milyen bizonytalan a válasz. Ezt így nem lehet csinálni, mert ez maga a vágás élőbe. Élőbe elvágom az őszlát, azt mondja, szeretem, már kapom vissza magam elé a mikrofont. Ezer ilyen apróság van, amit megtanultam az élet folyamán.
1: Ezért hozattam én a presszomba minimum 2 mikrofont, hogy egyszerre is tudjunk beszélgetni. Öntől tanultam. Tudom, hogy sokat olvas híreket, meg egyáltalán könyveket olvas, de van-e a napjának olyan része, amikor azt mondja, na én most leülök zenét hallgatni?
2: Én két fajta zenét, a klasszikus zenét kedvelem, és a jazzt. Többet kéne hallgatnom, de azért hallgatok. De úgy, hogy zenét hallgatni, azt mit tudom, az ember föltesz egy operát, azt úgy végdöglik az ágyon, és hallgatja az operát. De egy...
1: Hát igen, közben nem mosogat, meg nem
2: igen, tesz. Igen, de egy jazznél közben olvasok, vagy teszek-veszek, de hallom és tudom, hogy szól a zene. Én nagyon sajnálom, hogy nem erre a pályára kerültem, a zeneire. Én, nekem abszolút hallásom van, és nekem zongorázni tanítottak ismert művészek, mert nagyon tehetségesnek tartottak, de az anyámék kimentek Argentinába, ilyen külkeres volt. Igen. És én abban a pillanatban nem jártam zongoraórára, utáltam gyakorolni, hiába mondták, hogy milyen tehetséges vagyok. De most már nagyon bánom, hogy nem erre a pályára keveredtem, persze csak akkor, ha nagyon jó lettem volna. Soha nem fogom elfelejteni, az Arthur Rubinstein, az a világhírű zongorista. Igen. Apám még Dániában voltak, én külkeresek, és jöttem az, és ült a dán repülőtére kín a teraszon, egy nyugodt öregember szivarozott, ment Brüsszelbe egy koncertre. És azt mondtam, Istenem, ez az élet. Kezembe van a zene, meg a fejembe van a zene, és nagyon jó vagyok ebben, és van egy titkárom, aki fölültet a repülőre, elintézi a szállodát. Nekem más dolgom nincs, mint zongorázni és szivarozni. Na, ez így nagyon megmaradt bennem.
1: Milyen jó lenne őt megkérdezni, hogy ő is így gondolja, hogy ez az élet, csak leülök és zongorázok.
2: Láttam vele egyszer egy ilyen dokumentumfilmet, nagyon édes, megkérdezett tőle a riporter, hogy művész úr, ilyen nagy koncert, nem lehet, hogy ilyen másfél között nem üt mellé az ember. Dehogy nem, sokszor mellé üt az ember, és akkor mit tetszik csinálni, és akkor lejátszotta. Addig kalimpálok, amíg eszembe nem jut, hogy hol tartok, és onnan folytatom. Úgyhogy bírtam nagyon az öreget.
1: Szilágyi Jánossal beszélgetünk, innen folytatjuk rövidesen a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szilágyi János, a beszélgető társam, is biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években, amikor riporterek, műsorvezetők faggatták, akkor szinte mindent elmesélt, ami elmesélhető az életéből. Viszont ahogy mondta, én is készültem, utána olvastam, és nagyon kíváncsi voltam egy történetre, hogy ez városi legenda, vagy ez tényleg megtörtént, és most így a elmúlt napokban tett kutatásaim során sehonnan nem került elő az internetről az a sztori, amikor eljátszotta a saját halálát. Én emlékszem rá, még gyerekkoromban hallottam, hogy ez megtörtént.
2: Minden legendában van igazság, de a dolog nem így történt. A dolog úgy történt, hogy én szerettem volna, nagyon kíváncsi lettem volna, hogyha én meghalok kamuból. Nem igazából, kik jönnek el a temetésre? Hogy fog az kinézni? Mit mondanak? És utána mit fognak rólam beszélni?
1: Ez miért volt fontos?
2: Nem tudom, ez engem úgy érdekelt. Ez engem úgy érdekelt, és akkor a feleségemet, aki a rádióban dolgozott, a terv a következő volt. Kirak ilyen párte cédulákat, hogy Szilágyás meghalt Bécs mellett egy autóbalesetbe, hogy itt a rendőrséget ne tudják megkérdezni, hogy akkor én kimentjek, ez mind terv volt. Aha. Kimegyek a temetkezési vállalat vezetőjéhez, ami ez nem terv volt, ki is mentem, hogy meg lehet-e ezt csinálni. Hogy tetszik gondolni? Hát mondom, hogy ez egy rádió műsor, tudja, és
1: fikció,
2: rávettem, belement. És akkor kellett még valaki, aki utána megcsinálja az én emlékműsoromat. Ez a Kovalik Károly nevű barátom volt, ő volt beavatva, a feleségem, a temetkezési vállalat vezetője, és akkor úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak kéne szólni valamelyik rádiós főnöknek. Mert ugye el fog tűnni, két-három hónapig nem megyek be. Megkerestem az elnök helyettest, és előadtam ezt a tervet, hogy azt mondja, mit akar csinálni? Hát még egyszer mondom, azt mondja, azonnal felejtsd el ezt a baromságot, és tulajdonképpen akkor habzó szájjal dühösen jöttem ki, hogy nem engedélyezik, de nagyon igaza volt. Mert amilyen hülye vagyok, arra nem gondoltam, hogy mi van, hogyha ezt megcsinálom, és mit tudom, önnel jó barátságban vagyunk, meg kollégák vagyunk. Igen. Egy-két könycseppet még el is nyomott a szemében. Három hónap múlva vigyorogva megyenek. Na, milyen volt? Hogy embereket megalázok, tönkreteszek, becsapok, tehát nagyon örülök, hogy nem engedték meg. Ez volt az én tervem. Nagyon ki volt dolgozva, de semmit nem csináltunk meg belőle.
1: De gondolom, és ezt mondta is az imént, hogy a reakcióra volt kíváncsi. Ezek szerint fontos volt önnek, hogy mennyien ismerik, mennyire szeretik?
2: Mikor az ember nincs, akkor mi a véleményük róla, utólag mit mondanak, ez érdekelt volna.
1: Ez mikor volt? 1900? Még
2: ez inkább, nem, 70-es évek eleje.
1: Tehát addigra már egy ismert, sikeres ember volt.
2: Én nem tudom, mikor lettem ismert, sikeres ember. Én tulajdonképpen ismert így a szakmában a Táska Rádióval lettem, amit a 70-es évek elején csináltam. Azt addig mások is csinálták, és akkor én az ifjúsági osztályra kerültem, és mondtam, hogy vasárnap állandó műsort miért csinál több ember? Hát ez egy emberhez kéne, hogy ő tapadjon. Hát ki lenne az? Hát én véletlenül mondtam, hogy én. És akkor a Táskarádiót elkezdtem csinálni, amiben mindaz, amiről beszéltünk, bele volt passzírozva. Teljesen természetes volt. Olyan kérdéseket tettem föl, olyan interjúkat csináltam, hogy mindenki csak úgy nézett, hogy ezt hogy lehet. És úgy vágtam meg, és mindenki azt hitte, hogy élőadás. Tehát volt egy stábom, és mit tudom, én azt mondtam, hogy és akkor most a Charlie énekel, és eljött föltették a harangozó terít, akkor nem állt be, megállhattunk volna, mert felvétel volt, hanem ki volt adva a srácok, és tudták, hogy sose állunk meg. Én rosszat konferáltam, vagy ők egy rossz lemezt tettek fel, hogy bármi történt. Akkor azt ki lehet magyarázni. Mondom, az a helyzet, aha, hogy ezek hülyék, rossz, ezért, bocsánat, én vagyok a hülye, nem ezt kellett volna mondanom. Van idő kicserélni? Tehát nagyon természetesen ment, és régi kollégák vágy füllel azt kérdezik, te vasárnap bemész élőadást csinálni? Mondom, apukám, ez nem élő. Ez egy felvett adás péntekről. Egyik legnagyobb húzásom az volt, hogy megjelent a Beatlesnek a Let It Be. Ugye volt egy ilyen lemeze, Let It Be. És az én angol tanárom, aki a rádió angol szekciójának volt a munkatársa, Herskovics Pali, az ismerte a BBC-nek a zenei főszerkesztőit, és a Pali mondta, hogy képzeld el, hétfőn mutatják be a BBC-be az új, mondom, te, nem lehetne, hogy ezt játssza át nekünk egy ilyen zenei kábelen? Mondd meg, hogy majd utána leadjuk. Nem részletesen megszerveztük, átadtad az egész letit, Billejött, és a világon a Táskarádióban hangzott el először.
1: Tehát a hétfői megjelenéshez képest már igen, vasárnap
2: igen,
1: leadta.
2: Igen, na de mi egy kis ország voltunk Angliában, ezt nem tudták, hogy a Táskarádió világbalé lett volna. Ma már ebből világbalé lenne, de én gátlás nélkül leadtam, és azóta is tudom, hogy a letit nálam hangzott el először. Szóval ilyenekre nagyon adtam.
1: Elképzelhetetlennek tűnik. Ma én 70-ben születtem, tehát főleg aztán én csak hallomásból tudom, hogy akkor mi minden történt, meg hogy történt, hogy ezeket meg lehetett csinálni mindenféle kontroll nélkül, amiket mesél, hogy például egy Beatles dalt egy nappal a világ megjelenés előtt lead, hogy senkivel nem kellett egyeztetnie, elég volt a saját stábon belül megbeszélni mindenkivel.
2: Nem, hát ezt nem tudták speciál, hogy ez egy lopott zenei, aznap csak a Let It Be hangzott el a Táskarádióban. Akkor az volt a szokás, hogy elkészült egy műsor, akkor azt a főnökség meghallgatta, azt mi lehallgatásnak hívtuk. Lehallgatták. Ami egy megalázó dolog volt. És ugye az ember egy műsorban, ha tudott valamit üzenni, elhangzott egy mondat, ami úgy tűnt, minthogyha a rendszer ellen, és ezeknek a főnököknek nagyon jó fülük volt ezekre a mondatokra, meg megjegyzésekre, akkor kialakult egy ilyen dolog, hogyha az én tudtam, ugye az én vágtam, hogy jön a nagyon erősen elkezdtem köhögni, hogy ne hallják, és akkor átsúszott a mondat, az maradt benne. Szóval ilyen apró kis trükköket alkalmaztunk, de gyakorlatilag, miután én politikával sose foglalkoztam, ha lehetett, mondom, ilyen üzeneteket csináltam. A Táskarádióban egyszer egy kis titkárral csináltam egy interjút, aki a Széchenyi Strandnak volt a kis titkára, masszőr.
1: Bocsánat, csak ez zárója, hogy a kis titkárra ön volt kíváncsi, vagy ez egy feladat volt, hogy a...
2: Nem, én voltam, megtudtam, hogy a Széchenyi fürdő kis titkára egy masszőr. Mondom, megcsinálom úgy, hogy engem masszírozott közben, és azt mondom, jaj, és sokan vannak a kisbe. Paskolta a fenekemet. Mondom, és akkor, tehát magyarul egy kabarétréfát csináltam, a kérdéseim halál komolyak voltak. Szóval, amit én egy az életben meg nem csináltam volna. Aha. És ettől csípték, vagy volt egy műsorom, az volt a cím, hogy miért. Az volt a lényege, hogy olyan kérdéseket tettem föl, amik mindennapi kérdések voltak. Egyre emlékszem, hogy a Moszkvics autót miért csak 4 személyre vizsgáztatják, mikor ugyanúgy befértek
1: ötten.
2: És akkor ennek a lényege az volt, hogy a kérdést föltettem, én a mikrofon előtt elkezdtem ezen spekulálni, hogy mi lehet ennek az oka. De ezt mondtak, biztos gyengék a rugói, vagy mit tudom, hogy micsoda. Majd megkérdeztem egy szakembert. És ez a szakember bármit mondott, bármilyen hülyeséget mondott, bárhogy hazudozott, őt hagytam mondani, amit akart. Egy ilyen miért műsor, ez fél órás volt, elhangzott 3-4 ilyen kérdés. Vége volt ennek a pasinak a válasznak, fütyörésztem, tehát nem zene volt, hanem fütyörészéssel választottam el mindig a számokat, amiben az volt, hogy fütyülök rátok. És akkor a főnökség kérdezte, hogy János, miért? De mondom, hogy valami újat akartam, most mi énekeljen a izé, vagy nem tudtak mit mondani, de tudták, hogy miről szól, de ez így lement, és ennek egy nagy sikere volt ennek a műsornak. A fütytől.
1: Mondta, hogy vágta az anyagokat. Ön saját kezűleg vágta az anyagait, amit elkészített?
2: Igen, és szerettem is vágni.
1: Pedig akkor még nem is számítógép.
2: Nem számít. Effektív. A szalagot vágtuk, azért hívták vágásnak.
1: Igen.
2: Mivel a szalagot el kellett vágni, és lehúzta, ami nem kell, és össze kellett ragasztani, és én nagyon figyeltem, és nagyon adtam arra, és ezt a Táskarádióba kezdtem el, hogy sose lehessen észrevenni a legvágyfülűbb kollégák, hallgatók, hogy vágva van. Hogy itt ugrott egy, mert ha rosszul van vágva, akkor ugrik egyet.
1: Akkor az érezhet.
2: Inkább benne hagytam 2 nyöszörgést, egy köhögést, egy rossz félmondatot, de a vágás ne lehessen hallani.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést. Én szeretem ezeket a kis kulisszatitkokat, és nagyon bízom benne, hogy a hallgatók is kíváncsiak erre, és velünk maradnak, hiszen folytatjuk rövidesen Szilágyi Jánossal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
6: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most... Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szilágyi Jánossal beszélgetünk. Volt-e a vendégei között olyan, aki csak vágyálom maradt? Tehát akit nem tudott becserkészni.
2: Én volt egy műsorom, a kettesben ez volt a címe.
1: Igen.
2: Ez élő adás volt.
1: Néztem azt is, emlékszem.
2: Élő adás volt, egy óra, és mindig az illető lakásáról. Volt, aki nem vállalta a lakást, bejött a stúdióba.
1: Bocsánat, az miért volt fontos, hogy az illető lakásában forogjon?
2: Mert úgy gondoltam, hogy attól a légkör bizalmasabb, ő jobban érzi magát a saját foteljébe, mint ha egy idegen környezetbe, stúdióba beviszem. Olyanra nem emlékszem, hogy nem, mert olyan volt, hogy meg akartam csinálni. Két embert nem engedtek megcsinálni, akit nagyon akartam. A Latinovicsot és a Moldova Györgyöt. De gyakorlatilag az, hogy nem jön el egy riportalany, vagy nem vállalja, biztos volt ilyen, csak valószínűleg nem nagyon izgatott föl, mert nem emlékszem biztos. Olyan, akit úgy nagyon meg akartam csinálni, és ő nem akart jönni, olyan nem volt. Olyan nem volt. A Latinovics interjúra azért emlékszem, mert nálam volt, a lakásra eljött, közel laktunk egymáshoz, és hát ő piált. És én egy üveg viszkivel vártam, a szobámba leültünk a földre, megraktam a vízkisőget, ivott, és nagyon jó interjú lett. Az egész helyzet olyan természetes volt, hogy a Molnár Gál Péter, aki nagyon ismert színházi kritikus volt, az írt egy könyvet a Latinovicsról. És ezt a akkor szőnyegen viszkivel készült riportot, azt beemelte a könyvbe.
1: De és ez nem is került adásba soha.
2: Dehogy nem.
1: Ja, ez adásba
2: került. Adásba került.
1: Ja, csak mert mondta, hogy a Latinovicsal nem sikerült a rádióban.
2: Akkor a kettesben nem sikerült, de később aztán csináltam vele.
1: Csak azért kérdeztem erre rá, mert mondta is, hogy mindig őszintén kérdezett, de sokan talán úgy értelmezték, hogy pimaszul kérdez. És lehet, hogy a riportalanyok esetleg tartottak, féltek öntől. Ezt lehetett érzékelni, amikor így leült beszélgetni a riportalanyaival? Volt bennük némi feszengés?
2: Nem nagyon emlékszem ilyesmire, mert ez egy ilyen utólagos legenda. Az, hogy jaj, ne tessék majd ezt megkérdezni, voltak ilyen történeteim, Korom Mihály, politikai bizottság tagja, és igazságügyminiszter volt. Kijött valami új rendelet, valami törvény, fontos dolog volt, és a Korommal akarták megcsinálta, hogy ő legyen a riportalany, de az a kollega, aki kiment volna hozzá, az lebetegedett. És akkor rám bögtek. És akkor én fölhívtam, hogy akkor mikorra menjek, mondták, hogy Szilágyi elvtárs küldje a kérdéseit. Mondom, hogy tetszik ezt érteni? Hát, hogy küldjem el a Korom elvtárshoz a kérdéseket. De hát mondom, akkor tudok jól kérdezni, ha tudom a választ az előző kérdésre. Hát nem, az ragaszkodtak. Hát kitaláltam ott, hogy 8 vagy 10 kérdés, beküldtem, elmentem. Mind a ketten kaptunk egy-egy példányt. De ez egyszer fordult elő életemben, tehát ebben nem volt gyakorlatom. Lényeg az, hogy ott ülünk az asztalnál, kettőnk előtt a papír, nekem az oda van írva, riporter, 2. Miniszterelvtárs, ez az új rendelkezés. Fontos volt, hogy ez éppen most jön? Hasalok, nem emlékszem a kérdés.
1: Igen. De ő neki meg volt írva a válasz? Tehát valaki megírta neki,
2: abszolút, meg volt írva a kérdés-válasz. És közben vadul járt az agyamát, mondom, ez nem fog menni, nem tudott jól olvasni, mert ugye ez a szakmához tartozik, hogyha az ember olvas egy szöveget, tudja úgy olvasni, mintha mondaná. Tehát, hogy ne lehessen észrevenni, hogy hát a Koromról ordított, hogy olvassa a válaszát. És akkor azt találtam ki, hogy minden általuk legépelt riporternek föltett kérdés, miniszterelvtárs, már a másiknál azt mondtam, miniszter úr, a negyedszer azt mondtam, hogy miniszter úr, így csinál.
1: Integet
2: és befogja a mikrofont. Na mi van? Azt mondja, Szilágyi elvtárs, ne szólítson úrnak, mert ez itt nem szokás, én párt vilő. Mondom, oké, akkor dobjuk el a papírt, rendben. Eldobtuk a papírt, jól mondja. Megcsináltam el az interjút, olyan boldog volt attól, hogy ő tud adni egy interjút, nem olvassa, hogy attól kezdve egy fekete autó megállt, abban tudtam, hogy a Korom ül, és kihintett, hogy üdvözlöm Szilágyi elvtárs, és ment tovább az utcán.
1: Ez is de jó történet.
2: Ők is jobban érzik magukat. Mondok egy frissebbet, írott anyagról volt szó, Nőklapjába, vagy Schmidt Máriával. És akkor megkérdeztem tőle a harmadik kérdésbe, hogy ön rám néz, de nem engem lát, ugye?
1: Mert
2: hogy kancsal.
1: Kancsal,
2: és hogy ez a kancsalság sok gondot okozott az életében. Azt mondja, hát én megőrülök. 500 izé volt operáció, egyik se sikerült, gyűlölök. Majd vége volt, és azt mondja, Na, ilyeneket se kérdeztek még tőlem. De nem azt mondta, hogy a franc enné meg miért kérdezett tőlem ilyet.
1: Soha senki nem kérdezett rá, hogy miért állnak úgy a szemei.
2: Igen, és ő boldogan elmondta. De volt még egy ilyen történetem, nagyon ismert angol tolmács, akivel csináltam egy kettesben, szintén TB. Leülünk az asztalhoz, és a mögöttem lévő operatőr, aki őt vette,
1: igen,
2: és ő mögötte volt egy monitor, hogy én lássam, hogy ki van bevágva. Felvétel előtt egy-két percben fényeket állítottak, és nagyon ráközelített. De neki ilyen nagyon valami bőr problémája, nagyon rücskös volt a képe.
1: Uh-huh.
2: És hogy ráment, ráközelített, mondom, úristen, hogyha ez adásban ilyen közében nézők sikoltva ki fognak szaladni a szobájukból. És éppen emiatt, hogy azt láttam, különben meg se kérdeztem volna, de mondom, ez a rüskös képed, ez mi volt, nem tudom a kérdés, hogy volt föltéve, teljesen mindegy. Válaszolt rá nagyon hosszan is, hogy ezzel mennyi gondja volt, és hogy vége az adásnak, azt nagyon szépen köszönöm. Hát mondom, te én köszönöm, hogy bejöttél. Szóval nem az, hogy ezt te megkérdezted tőlem, mondom, miért? Mert tudom, hogy mindenki ezt bámulja, és meg akarja. Most végre nyilvánosan elmondhattam. Még ő köszönte meg.
1: Óriási. Nem hencegve, de egy riport szituációban ön elmondta, hogy annak idején elég sokat dolgozott, és az elvégzett munkájáért nagyon sok pénzt is keresett. És aztán ezt sikerült úgy befektetni, hogy abból él mind a mai napig. Ha csak a nyugdíjából kellene élni, akkor dolgoznia kellene mellette?
2: Abszolút. Abszolút. És az nagyon megalázó helyzet lenne, ha nekem kuncsolognom ki nevén fejjel. Hát a nyugdíjamból nem, de hogy tudnék megélni.
1: Meg lehet kérdezni, mennyi a nyugdíja?
2: Meg, 180.
1: Az tényleg nem egy olyan, amiből az ember vígan megél.
2: Nem.
1: De az, hogy most is dolgozik, mert tudom, hogy dolgozik, az azért van, hogy ne legyenek anyagi gondjai?
2: Nem, azért, mert szeretem.
1: Hátsóján.
2: Igen, ez persze, mert szeretem csinálni, amit csinálok. Nagyon megkedveltem a riport írást. Tehát szeretek írni interjúkat. Először is abban van valami, ez a közhely, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. És én nagyon sokat dolgozom, hogy ez az interjú jó legyen. És nagyon szerénytelen leszek, jó interjúkat írok.
1: Ahhoz is egyfajta tehetség kell, vagy rutin, tanulmányok, hogy egy beszélt nyelvet az ember átírjon, hogy az olvasva is jó legyen.
2: Ez szó szerint így van. Sokan azt hiszik, és úgy írnak interjú, hogy oda teszi a diktafont a kérdezett orra alá, és gyakorlatilag leírja.
1: Amit hall.
2: Amit hall. Én meg megírom. Tehát én azt kérdezem öntől, hogy mikor volt utoljára lóversenyen, és azt mondja, hogy életében nem volt lóversenyen, azt se tudja, hogy hol van a lóversenypálya, akkor ezt nem így leírom, hanem akkor megcsinálom úgy, hogy a válaszon nincs jogom változtatni nagyon, de a kérdéseimben élesebben tudom fogalmazni. Tehát ezt is szívesen tanítanám. Meg kell írni egy interjút, nem leírni.
1: Ezt most már többször mondja, hogy ha lenne rá igény, nem fejezi be a mondatot, de gondolom, hogy ez a vége. Viszont arra kíváncsi vagyok, hogy akkor, amikor ön úgy dönt, hogy dolgozik, akár interjút ír, bármi más csinál, akkor keresi a lehetőséget, tehát bekopogtat,
2: no.
1: Vagy felkéréseknek tesz eleget.
2: Felkéréseknek teszek eleget. Uh-huh. Ez így megy, de az, hogy jó napot, nincs valami munka, megírnék egy interjút, ez, miután mondtam, hogy nincsenek anyagi gondjaim, erre nem vetemedek.
1: És amikor elindult az a rengeteg televízió, meg az a rengeteg rádió, ahhoz képest, ami volt még az átkosban televízió és rádió kínálat, akkor sem kellett kopogtatni? Akkor is kapkodtak ön után?
2: 2017-ben jöttek a kereskedelmi tévék meg rádió.
1: 2000-es években
2: 2007-ben?
1: Már volt.
2: De valami 2007-ben talán.
1: Hát
2: nem tudom.
1: Én már 2000-ben a Danubius Rádióban dolgoztam, tehát akkor már voltak.
2: Nem tudom. Lényeg az...
1: 97 inkább.
2: 90. Így van, bocs, 97. Én akkor már gyakorlatilag nyugdíjban voltam. Úgynevezett időseket nem hozták. Egy 50 éves ember, az már nem kell. Miközben egy 50 éves ember egy szakmában, mondjuk a

0: hátra, mert fiatalokhoz akarunk szólni. Mondta neki, attól, hogy fiatal dumál hülyeséget rosszul, attól jobb, mintha egy öreg okosakat mond, és azt a példát szoktam mondani, ha te kimész a piacra, és akarsz venni szilvát, ott áll a piacon, állnak a kofák a szilvákkal. Kofa néni, 80 évesek, és ott áll egy bombázó csaj, és árulja a szilvát. Melyiktől fogod megvenni a szilvát? Akinek a legjobb szilvája van. Nem a bombázó csajhoz mész oda, és látod, hogy vaszkot árul.
1: Hát tőle érdeklődöm azért.
0: Igen. Azt lehet, igen. Azt lehet. De gyakorlatilag a szilvát akartál venni, tehát nekem nem mondják azt, hogy fiatalnak kell beszélgetni ahhoz, mert fiatalok hallgatják.
1: Otthon tesz-vesz, segít-e a házi munkában?
0: Igen, szeretek. Szokott-e
1: takarítani, szokott-e főzni?
0: Szoktam főzni, régen többet főztem, de a feleségem nagyon jól főz, és rendkívül szorgalmas. Mire nekem eszembe jut, hogy valamit kéne főzni, már megfőzte. Nem tudok sok mindent főzni, de amiket tudok, azt elég jól csinálom.
1: Mondjon példákat.
0: Mustáros nyúl. Ilyeneket kinézek magamnak, és aztán ezt a mustáros nyúlat egy francia barátnőnk az mondta el, hogy hogy kell csinálni. Szóval teljesen természetes. Ugye ez az ember gyerekkorában vásárolni küldött anyám, mosogatnom kellett. Vannak dolgok, amiket nem tudok vasalni. Életemben nem volt a kezemben egy vasaló, és nem mosok ma már fel, de anyámnál még fel kellett mosni. Szóval én házi munkában abszolút otthon voltam, és hogy az ember gyerekkorában el van eresztve, úgy maradt felnőtt korában is.
1: Egy utolsó kérdés, mit teszik legszívesebben? Ha ön dönti el, ha kérhet, akár egy étteremben, akár a feleségétől?
0: Erre egy pimasz választ fogok mondani. Jót. Legyen az bármi.
1: Hogy szeretik a pincérek? Mit hozhatok, uram? Valami jót.
0: És azért nem szoktam válaszolni a pincére, azt megkérdezni, hogy milyen volt, uram. Mondom, ne kérdezzen ilyet egy vendégtől, mert a vendég, ha elégedett, akkor azt fogja mondani, hogy jó. Ha nem elégedett, akkor is azt fogja mondani, hogy jó, mert nem meri azt mondani, hogy rossz. Tehát hazugságra kényszeríti. Ne kérdezze.
1: Akkor azt se kérdezze meg, hogy érezte magát, bízom benne, hogy jó, Szilágyi Jánossal beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
0: Jól éreztem magam.
1: Köszönöm szépen. Hát úgy, akkor is ezt mondta volna, ha nem. Bár nem, megmondta volna, hogy nem.
0: Megmondta volna.
1: Sejtettem.
2: Műsorajánló.
3: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
2: Holnap reggel várunk Szegeden a Dugonics téren.
3: Velünk lesz a Hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kaputéren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Boga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
2: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Mi vagyunk a Grum. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
7: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egésznapos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőt.

0: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Egy ezresért utazhatunk az országban holnap az autómentes napon. Segít a KSH az éghajlatváltozás nyomon követésében. Közeleg a kutatók éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 ezer forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5 ezer forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Az autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Még egy napig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Ráadásul a holnapi autómentes napon 999 forintos napi eggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Az éghajlatváltozás legfontosabb hazai folyamatait mutatja be a KSH új interaktív kiadványa. 50 mutató segítségével szemléltetik a változásokat. Eszerint Magyarország éghajlata számottevően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Az átlaghőmérséklet folyamatosan emelkedik, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok. Évről évre nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma, melyekből 2000 előtt legfeljebb évi 2-3 volt, tavaly előtt pedig már átlagosan 16. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pinteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
4: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be.
3: Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhőátvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszóélmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színünknek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Anna. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Fulner Ferenc méhész.
2: És méz felfedező.
1: Ezt gondoltam, hogy majd még rákérdezek, hogy mi az a méz felfedező. De egyrészt üdvözöllek, másrészt akkor kezdjük ezzel. A méhészről lehet, hogy van fogalmunk, de mi az, hogy méz felfedező?
2: Az, hogy megkeresem akár a világ végén is azokat a mézeket, ami különleges, ami nem egyértelmű, vagy nem elérhető az átlagember számára Európába. Sőt, ez odáig megy, hogy először a virágokat keresem meg, tehát, hogy látok virágzó területeket, ahol valami különleges méz teremhet, és ott a helyi méhészekkel összespanolok, hogy próbáljunk erről mézet termelni, mert ezeken a világvége helyeken őket csak az érdekli, hogy méz. Nem különítik el.
1: A világvége hely az mit jelent? Tehát meddig hát mész el egy virágért, vagy egy mézért?
2: A civilizáció túl, a vadonba megyek. Tehát ez most Afrikát jelenti, Kelet-Afrikát, ahol ez a úgynevezett gyilkos mének nevezett mének az ős hazája van. Egyébként ott nem hívják gyilkos mének, mert ott minden gyilkos. Tehát ezt az amerikaiak akasztották rá, amikor...
1: De tényleg gyilkos?
2: Megöl. Tehát a legtöbb ember azon a területen a méhek által hal meg.
1: De az nyilván nem egy méh csípés nem, okozza.
2: Nem, ilyen 3 másodpercen belül mondjuk 1000 vagy 2000. Oh. Tehát ha feldühíted őket...
1: Na ezt akartak érezni, hogy ezt valamivel ki kell váltani, vagy ők várják az embert, hogy
2: Nem. A méh egyébként ez minden méhre igaz, az európai méhre is igaz, az akkor támad meg... ha az otthonát veszélyezteted, vagy hogyha bepánikolsz, és úgy érzi, hogy te támadod meg. Tehát ha berepül a konyhába egy méhecske, az körbeszaglász, és hogyha nem talál édeset, akkor elmegy. Tehát te nem vagy neki táplálék, és egyáltalán nem akar háborút veled, de te bepánikolsz, és elkezd csapkodni, akkor ő ezt támadásnak veszi, és te jársz pórul. Tehát te, ha nyugodtan viselkedsz, akkor egy bejövő méh. A darázs az más, a darázs az
1: majd agresszív. Majd beszélünk, de most maradjunk a gyilkos méheknek. Az azt jelenti, hogy annyi csípés lesz rajtam, hogy én abba belehalok.
2: Hát a méh az nem csíp, az szúr, de igen.
1: Annyi szúrás
2: lesz
1: rajta.
2: De nagyon rövid időn belül. Hát, ha megbolygatod a környezetét, közel mész hozzá, túl közel, vagy ott olyat teszel, ami támadásnak érint, akkor másodperceken belül kapsz több száz, akár 1000, akár több 1000 szúrást, és ezt nem lehet túlélni.
1: De ez nem kell 1000 méhet feldühítenem, elég egyet.
2: A méh kolónia az ilyen 50-70 ezer méh, és ő egy organizmus, tehát az egyed meghal, ami téged megszúr.
1: Mind az 1000? Akár?
2: Mind az 1000. Ami téged megszúr, és itt az az érdek, hogy ő neki a fullánkján van egy nagy méreg tasak, és ő csak egy másodperce van, hogy téged megszúrjon, mert védekezel, de a fullánk benn marad, és az egy percig pumpálja beléd a mérget. Ez az érdek benne, viszont ő belőle ez kiszakad, és ez az ő pusztulásával jár.
1: Miért mész akkor közéjük, ha tudod, hogy ez azért nem egy veszélytelen dolog?
2: Ne, én nem vagyok veszélyben. Én, ha van védőruhám, meg értek hozzá, már pedig... gondolom.
1: Akkor nem vagy.
2: Akkor nem vagyok veszélyben.
1: De és az, hogy ennyire különleges ez a méh, a méze is különleges?
2: Minden méz különleges, ha azt virágokról méhek gyűjtötték, most már ez is kérdés Európában.
1: Majd erről is beszélünk, igen.
2: Miatt. És azt gondosan vették el. Tehát amikor a kaptárban a méhek megcsinálták a mézet, az minden méz jó. Bármilyen méh termelte, gyűjtötte, utána van a baj. Tehát ha azt te nem gondosan veszed el, nem gondosan tárolod, nem gondosan csomagolod, akkor az meghal. Tehát mézben rengeteg élő dolog van, rengeteg érzékeny dolog, és...
1: És ha nem jól bánsz vele, akkor...
2: Akkor az elpusztul.
1: De amúgy, ha jól bánsz vele, akkor viszont meg soha nem romlik meg, soha.
2: A méz nem romlik meg, mert olyan tömény, tehát amit piramisokból kivettek 4000 évvel ezelőtt rakták be, vagy 2000 éve, nem mindegy.
1: Igen?
2: Tehát azt is meg tudod enni, semmi bajod nem lesz tőle. Viszont a méz elöregszik. Tehát nem olyan, mint a bor, hogy az óbor jó bor.
1: Igen.
2: Nem, a méznek az idő az nem vele van. Ezért tároljuk mi a mézet hűtőben.
1: De hát függetlenül azt mondod, hogy ezt a 2 vagy 4 ezer éves mézet is meg lehet tenni, csak már nincs akkora tápértéke.
2: Elveszti az élő dolgok, értem. Meghalnak benne, az aromaanyagai, és az a sok-sok biológilag aktív komponens, amiért a méz több, mint egy cukorszirup. Egy 4000 éves méz az is jobb, mint egy sima cukorszirup, mert sokkal könnyebben emészthető, tehát a, hogy mondjam, a hardware, a testünk, igen. Amit fejlesztett a természet a évmilliók során, sokkal előbb volt. Tehát mindig ettünk mézet. Mindig része volt az immunrendszerünknek, és jobb állapotban volt, mint most.
1: Honnan alakult ki benned ez a vágy, hogy a mézzel foglalkozz? Ez honnan jött?
2: Méhészkedéssel foglalkozom, 60 éve vidéken nőttem fel egy paraszt családban, ott szükség volt a kezem munkájára már. Azt tudom, hogy még általános iskolás se voltam, a méhek között kellett lenni, nem annyira tetszett, de...
1: De várj, kellett lenni, ez azt jelenti, hogy a család is ezzel foglalkozott?
2: Így van, már a nagyapám is, tehát nagy méhész volt, tehát a fiaim most, ők a negyedik generáció. Mi vagyunk a legrégebbi mézesek Magyarországon, tehát a aranynektárként jobban ismertek vagyunk. A Fulmer, a családnév az a nemzetközi eladásban dominál.
1: Ezek szerint ez kötelező is volt?
2: Tehát hát kötelező volt segíteni. Nem volt kötelező ezt választani, és szorgalmasan tanultam is, hogy ne kelljen ezt csinálni.
1: De
2: nem
1: mit
2: vicc.
1: Tanultál? Mit tanultál?
2: Gépészmérnök diplomám van, de már egyetemista koromban volt méhészetem, és hát természetben lenni az nagy dolog. Együtt élni a természettel, ez egy méhésznél, ez törvényszerű. Tehát tudom, hogy mi történik a természetben, mert tudom, hogy a méheknek ez kell, az kell, amaz kell, akkor is, hogyha éppen nem vagyok a méhekkel, vagy nem dolgozom. Meg akarom találni, tehát a méz is lehet jó, még jobb, és a csúcs, el kell menni a civilizációtól nagyon messzire. Ahol a természet érintetlen, és jók az adottságok, ott olyan méz van, amit elkábulsz tőle. Egy kulináris élmény. Csak nem találkozol vele sokszor.
1: El fogom menni a világ végére, ahogy el fogod mesélni, de engem még érdekel az, hogy ha ez egy családban működik, és te ott dolgozol, akkor nektek meg kell teremteni azt a fajta környezetet, ami a méheknek jó, tehát a méhésznek ez is feladata? Hogy ápolja ott a környezetet, hogy a méhnek legyen hova menni?
2: Na most az is szép ebben a szakmában, hogy mi úgy teremtünk értéket, hogy a környezetet ápoljuk. Civilizáció áldásos hatására a környezet óriási pusztuláson ment keresztül. Modern agrárium kiirtotta a természetes rovarflórát, és a méhészek nélkül nagy bajba lennénk. Ha méhész nincs, méhek sincsenek. És természetes rovarflóra is a töredéke annak, ami mondjuk az én gyerekkoromban volt. De hát középkorból jöttem, úgyhogy...
1: Középkorból jöttél?
2: Igen, az én nagyszüleim egyértelműen, a szüleim is részben, ott nőttem fel ebbe a környezetbe, úgy éltek, mint 500 évvel ezelőtt. Tehát egy ilyen önellátó gazdálkodás volt, mindenünk volt, és ebből adtunk el. Hát leginkább a mézből tudott a család pénzbevételt lenni, de ugyanúgy reggeltől estig dolgoztunk a környezetünkben, és hát csodás élelmiszereket állítottunk elő. Mindenféle kémiai anyagok nélkül. Az, hogy úgy állítunk elő élelmiszert, hogy az tele van kémiai anyaggal, ez sokkal olcsóbban, ezáltal ezt én nem tartom egyértelműen fejlődésnek.
1: De ez nem lehet, hogy azért van, mert sokkal többen vagyunk, és sokkal több élelmiszerre van szükség?
2: Hát a világ végén, ahol járok Afrikában, tényleg egyre többen vannak. Nyilván Afrikának nem minden részét ismerem, csak ahol ez a kelet-afrikai méh él, a gyilkos méh, amit mondom, igen. Európai ember adott neki, nem az afrikai. Azt ismerem, ott tényleg több az ember, és mégis ez a kis farm, ahol dolgozunk, és ellát bennünket, ez él.
1: Innen folytatjuk Fulmer Ferenc méhésszel,
2: és méz felfedező.
1: Akkor ezt majd mindig te teszed hozzá, jó?
2: Igen.
1: Itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Fulmer Ferenc, most figyelj, mészfelfedező és méhész. A vendégem.
2: A méhész volt előbb.
1: A méhész volt előbb. Figyelj, annyira laikus vagyok, én fogyasztok mézet, vagy sokszor igen, azt gondolom, hogy mézet így fogyasztok.
2: Van. De ez én például...
1: De nekem fogalmam sincs, amikor bejön egy állat a konyhába, hogy ez darázs, vagy még. És szerintem a lakosság egy jelentős része nincs ezzel tisztában.
2: Ha sárga, sárga, fekete csíkos, akkor darázs.
1: Igen.
2: Tehát ez a legtöbb darázs nálunk.
1: Igen.
2: Is. És ha szemtelen, agresszív veled, akkor az darázs. Ha egy szürkés, más a, tehát nem olyan agresszíven viselkedik veled, akkor az egy méh. Attól félni nem kell. Ősz és nézel, azt körbe néz, ha van valami édesség, akkor azt víz belőle, és akkor hív még másik 1000 méhet, amíg onnét el nem fogy. De meg nem támad téged. Viszont, hogyha te bepánikolsz, és elkezdesz csapkodni, akkor ő fog élni az ő erejével, és esetleg rosszul jársz.
1: És a darázs harap, tehát csíp, a darázs, és a méhnek szúr?
2: A méh is szúr, a darázs is szúr. A méh azért veszélyesebb, mert a méh fullánkja az a testedben marad. Sokkal nagyobb adag méreg jut ezáltal a testedbe, és nagyobb valószínűséggel okoz allergiás reakciót. Aha. Ha erre valaki allergiás, én nem vagyok, tehát én
1: hát
2: 100-200 mészúrásig jó vagyok, többet nem próbáltam egyszerre. Erre vagyok kipróbálva. A darázs az olyan fullánkja van, hogy megszúr, és aztán elmegy.
1: Tehát kihúzza, nem
2: kihúzza,
1: hagyja
2: és elmegy. Aha. Akár többször is. Tehát, aha, hogyha motorozol egy ingbe, és bemegy egy dalás belőre, az elrendez rendesen. Tehát a méh az egy helyen fog megszúrni, egy méh, és ott marad a fullánkja, de nagyságrendekkel.
1: De ugyanúgy, mint
2: a
1: az
2: méh
1: afrikai...
2: az vele pusztul. Minden méh. Tehát az afrikai méh is ugyanaz a méh, ugyanaz az Apis mellifera, és az európai méh az emberrel szocializálódott, mert most ott a méhészkedés, az tulajdonképpen még mézrablás. Tehát maximum a méhész föltesz egy dobozt a fára, és abban jönnek méhek, és ha nehéz, akkor kifüstöli, és elfogyasztja, ami bent van, beleértve a lárvákat is, mert az fehérje.
1: A kifüstöléssel el is pusztítja a méhet, vagy csak ez
2: előzi,
1: zavarja?
2: Előzi, de ők ehhez hozzá vannak szokva, tehát itt Európában már az európai méh a méhészek nélkül nem is marad életben. Igazából ez vonzott Afrikába nagyon, hogy ez a méh, ez a természetben van. Tehát itt mi a méh családokat megosztjuk, és így lesz több méh család, ott pedig a környezet tele van méh családokkal, és ha kiteszel egy üres kaptárat, akkor van méh családod.
1: De ezek itt, szerint itt Magyarországon szabadon nem is élnek méhek?
2: Nem éli túl.
1: Nem éli túl. Ha.
2: Tehát itt is kirajzik, ha jó erős méh család, meg ügyetlen méhész vagy. Itt is kirajzik, elvonulhat egy fa odvába ugyanúgy, de az nem éri meg már a következő évet. Részben a környezet, részben a ő ellenségei legyőzik.
1: Ha nagyon butaságot kérdezek, nyugodtan neves ki, de én nem tudom, nem, hogy a darázs például ugyanúgy készít mézet, vagy az csak a méh készíti?
2: A darázs nem készít mézet, a darázs egy disznó, tehát a... Bocsánat.
1: Jó.
2: Én méhész vagyok.
1: Jó, lehet. Igen, nem darázsász.
2: A darázs az minden rothadó dologra rámegy.
1: Aha, tehát ami az almafámról eszi az almát,
2: igen,
1: az darázs.
2: Igen, minden. A méh az a legtisztább állat. Nem is szeretem ezt a szót, hogy állat. A legtisztább lény a földön. Aha. Ő csak nektárt, vagy a fák édes nedvei. Tehát ez a méz fogalma egyébként, hogy ezt a méhek összeszedik, és ebből mézet csinálnak. Aha. Méh családban is olyan higiénia van, még gyűjt propoliszt, ami a növények rügyeit védi, egy ilyen ragacsos anyag, igen, lehet, hogy már láttatok.
1: Igen.
2: Nagyon-nagyon sokat tud az egészségedért tenni, az is. Tehát ez gyűjti össze, és ezzel bevonja, ez a növény legérzékenyebb része a rügyeit védi a környezettől. Természetes antibakteriális hatása van, meg hát én nem értek hozzá, én méhész vagyok. Kutatók sem tudják ezt feltárni, tehát olyan összetettségű anyag, amit kutatják, de nem teljesen közel sem feltárt. Ezzel ő bevonja a lépek felületét, a kaptárak felületét, bármit te beteszel, ami nem szilárd, nem kemény, tehát ami nem olyan, mint a fa, ők azt szétszedik és kihordják. Ott gyönyörű tisztaság van. A darázs meg minden rothadó dolgot hord haza, én onnét nem ennék meg semmit, amit a darázs termel, de egyébként nem készletez. Tehát a méh azért termel mézet, amit mi kooperációban veszünk el belőle, és segítjük őket ellen, ez a méhészkedés. Így fogom fel legalábbis, mert mi a méznek körülbelül 1/5-ét vesszük el, amit a méhek termelnek.
1: De ezért... a maradékot ők megeszik? Tehát igen, ők saját maguknak készítik, hogy azt tegyék?
2: Hát nem nekünk. De mi megvédjük őket a ellenségeiktől, lakást adunk nekik, segítünk, amikor olyan időszak van, hogy nincs nektár, tápláljuk őket, és ezért a begyűjtött méz körülbelül 1/4-ét, 1/5-ét mi kapjuk.
1: Ezt ők érzékelik, tudják? Tehát a méhek... nyilván nem úgy működnek, mint egy házi állat, de azért érzékelnek.
2: Nem is, mert nem tudom. Tehát abba biztos vagyok, hogy a mi az ember beavatkozását azt megszokja. Tehát szerintem ezért olyan szelíd egy európai méhcsalád, és ezért olyan vad egy afrikai. Vannak afrikai méhcsaládjaim is, és érzem a különbséget. Hogy én ezeket minden héten megnézem, sokszor többször is, hogy mit tudok kezdeni velük, és azt érzem, hogy mintha az agresszivitásuk már csökkent volna. De az, hogy a mi egyed engem felismerjen arcról, mint ahogy a kutyusot megismer, ez kizár dolog.
1: Hát nem is arcról, gondolom, az illatomról, illatról.
2: Ezt nem tartom valószínűnek. Aha. Annál is inkább igaz, mert a mi az, ha keményen dolgozik, él egy hónapot vagy kettőt. De van kapcsolat köztünk.
1: Fulmer Ferenc méhész, mézfelfedező, a vendégem a Retro Rádióban, az Avázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hunner Ferenc méhész, mézfelfedező a vendégem. Most a darázsról meg a méhről beszéltél, de ott van még a dongó például. Tehát én ezekkel találkozom ott a kertben. Ugye a dongó hát, az mi?
2: Igen. A dongó az olyan, mint az én falunkba, az egyszerű nép, az kétféle színes madár volt, a nagy méretű színes marág, az volt a gyurgyóka, a kicsi meg a stiglitz. Tehát a dongó is körülbelül ilyen meghatároz, az egy poszméh, az is egy méh.
1: Tehát az, ő is gyűjti a...
2: Igen, van kolónia, de nem mindegyik gyűjt mézet.
1: Értem.
2: Van olyan, amelyik szerintem nem gyűjt mézet, de hogy mondjam, dongóilag nem vagyok olyan jó, mint a házi méh, vagy a mézelő méh. Ez a jó, mert az afrikai méh is ugyanez a család, de egyáltalán nem házi.
1: Egy méh? Meddig él? Tehát milyen hosszú az élettartamai méhnek?
2: A méh család az nő uralom van, teljes mértékben. A fiúknak egyetlen szerep van a méh családban, van ilyen, hogy here, az a neve, és ez ilyen degradálónak érzem.
1: Hát ha egyszer ez a neve, ez a neve.
2: Igen, magyarul ez a neve, nem értek vele egyet.
1: Jó.
2: De ő neki csak egy dolga van, a szex, tehát semmi más. Ő nem gyűjt mézet. Egyébként a méh királynő és a méh kolóniát alkotó hölgyek, a méhek, mézelő méh, azok mind hölgyek, csak a méh királynő jobb kaját kap, amíg felnő. Más az összetétele is, de ezt tudósoktól kérdez, mert én ebben nem vagyok otthon, én azt látom.
1: De te látod, hogy melyik a méh királynő?
2: Hogy ne látnám, méh királynő helye az egy külön épített, 5-10-szer nagyobb építmény, mint azok a méhsejtek, amiben a dolgozó méh kell ki, de egyébként ugyanabból a tojásból kell ki, ugyanabból a petéből.
1: Választják a méh királynőt? Hogy lesz az egyik egyetből egyszer csak királynő?
2: Egy méh családban egy méh királynő lehet alaphelyzetben, mert az ő feromonjai, amit a méhek róla átvesznek, az az igazolványot, hogy beléphess a méh családba. Ez az nincs meg, akkor mindjárt megölnek a bejáratnál bárki vagy más. Tehát kivéve, hogyha migráns vagy, és szeretnél bekéreckedni, csatlakozni a méh családhoz, akkor kibocsát egy ilyen illatot, és egy úgynevezett bezsonganak. Tehát azt megengedik, tehát hogy más méhek, akik árván maradtak, mert a fészküket elpusztították, azokat beengedik a többi. Igen. Királynő az két okból keletkezik, ha nagyon öreg, akkor leváltják. Királynő olyan szempontból nem helyes kifejezés, mert nem ő uralkodik. Tehát őt leváltják. Már nem tud elegendő utódot betézni, akkor őt lemondatják. Ez a halálával jár. Nagyon-nagyon ritkán előfordul, ha már feromont nem termel, akkor láttam már többször életem során, hogy a régi királynő is ott volt a családban. Szerintem ez akkor van, hogyha már annyira öreg, és a feromonjai nem zavarnak be. Nem lehet kétféle igazolvány.
1: De amíg ő él, addig ő ki sem repül? Tehát ő folyamatosan ott van?
2: De amikor ő megszületik, akkor ő kibe repked. Nagyon életerős, tehát ilyen kaját kap.
1: Igen.
2: Tehát hasonlítsd össze, egy dolgozó mi 1-2 hónapot él, ha aktív.
1: Igen.
2: Ha télen ilyen fürdben, vagy téli ilyen lecsökkent vegetációval él, akkor élhet 4-5 hónapot is. 6-ot. Tehát, hogy a telet át tudja vészelni, és egy fel tud nevelni maga helyett egy másikat. Ennyi az ő élete. A méh királynő 5 évet is tud élni.
1: Az igen.
2: Ez a kaja benne.
1: Ennyit számít,
2: hogy olyan kaját kapott.
1: A herék? Ők mennyit élnek?
2: Őszig, amíg ki nem dobják őket, és éhen nem halnak.
1: Tehát csak ahogy... kihasználják a férfiakat.
2: Abszolút. Csak a szexre kellenek, semmi másra. Igen. Két okból kell új méh királynő, nagyon öreg, mert ő is meg tud öregedni, és nem felel meg, tehát már nem tudja fenntartani, nem tud annyi petét rakni, amennyi a méh család fenntartásához szükséges, ekkor döntenek a sorsáról. Ő maga bepetézi az utódjának a persejét, és az utódja jellemzően megöli őt. Tehát amikor ő ki kell, akkor a legerősebb, aki mert többet petéz, tehát ez a darwini törvények, ami ugye az emberek között is működik, csak próbáljuk ezt civilizáltabban előadni, vagy azt hiszük. Tehát a mélykirálynő, ami a legerősebb az utódok közül, az megöli az összes többit, ami később kell, és azt a mélykirálynőt is, akinek már az uralkodása vége. Legtöbbször, de előfordul olyan, hogy nem. Tehát már életem folyamán többször is találkoztam olyannal, hogy ott volt a régi mélykirálynő is a családban, és persze a másik végezte a dolgát. A másik a szaporodás, ami miatt kell új mélykirálynő, hogy nagyon erős, sok mézet gyűjtött, nagy a népessége, és még a napforduló előtt van, tehát ez Európára jellemző, most nem Afrikáról beszélek, Magyarországról, tehát a nyári napforduló előtt van, és már sok méze van, már népes, akkor tud szaporodni. Ezt érzi, akkor a mélykirálynő lerak ilyen petéket, bepetézi a kolónia, építi a bölcsőt a mélykirálynőnek, és ebben rak petét a mélykirálynő, és elmegy, mielőtt kikelne az utód. Elmegy a népesség jelentős részével. Aztán a következő, ami kikel, az is elmegy a népesség jelentős részével, és amikor látja már a kolónia, a mély család, hogy már elég kevesen vagyunk, akkor a következő, ami ki kell, mert ezek egymás után kelnek ki a bölcsőből, az megöli a többit. Vagy már a méhek megölik, elpusztítják azokat. Mert hogy már nincs több, aki mézet vesz magához, és elmegy. Tehát nekünk is túl kell élni a telet. Ez így működik.
3: Most már tényleg beszélünk a mézről, jó?
2: Igen,
3: magáról a termékről. Igen, Fulmer Ferenc méhész, méz felfedező a vendégem itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Fulmer Ferenc méhész, mész felfedező a vendégem. Honnan tudom én, hogy amikor bemegyek egy boltba, vagy igen, akár elmegyek egy vásárba, piacra, teljesen mindegy, és mézet szeretnék vásárolni, hogy az igazi, az valódi méz, vagy valami mézre hasonlító hamisítvány?
2: Nincs könnyű dolgod. Leginkább abból tudod, hogy megkóstolod, és jó, kellemes aromái vannak. Megkóstolod, nem a teába teszed, és hogyha ez egy nagyon kellemes, harmonikus, aromás méz, akkor az valószínűleg méz. Ha ez egyre kevesebb, akkor egyre inkább cukor, vagy tönkretett méz, mert olyan is lehet, hogy egy jó mézet, ami előregedett, vagy rosszul tárolták, hosszú ideig meleg helyen, vagy túlmelegítették, szintén elveszti ezeket az értékeit. Egyébként meg, ha onnét tudod, hogy Fulmer felirat van rajta.
1: Nézzem meg a feliratot.
2: A jó mézet, azt hűtve kell tárolni. Tehát mi, ahogy kivesszük a kaptárból, megy a hűtőbe, és ilyen 2-3 fokon tároljuk, mert egy élő dolog, ez öregszik el. Na most ez alacsonyabb hőfokon, ez évekig.
1: Egyébként a méz az folyékony önmagában, mert én azt szeretem, amikor ilyen kristályos, és nem folyik le a kanálról.
2: Úgy edd, ahogy szereted. A méz lehet folyékony, például az akácméz. Ez a virágoktól függ. Mi úgy adjuk a mézet, ahogy azt a természet adja, de sokszor a vevők igénye szerint iparilag bántják. Az akácméznél természetes, hogy éveken keresztül is folyékony. De például a repceméz az két nap múlva egy ilyen krémes állagot vesz fel. Én azt mondom, hogy a mézet úgy kell a fogyasztónak odaadni, ahogy azt a természet adta. Én amikor teázok, akkor egy kanál méz és egy korty tea.
1: Ja, hogy nem teszed bele?
2: Á, az bűn, megölöd vele. Egyébként terápiásan is, hogyha fáj a torkod, vársz, ha marja a torkod, az a jó.
1: Hogyha nem méz, és mégis mézként árulják, az ellen a méhész társadalom nem tud tenni valamit? Mint ahogy nagyon a pálinkát nehéz. Sem lehetett egy idő után már pálinkaként árulni, ami nem az volt.
2: Nagyon nehéz bizonyítani. Tehát olyan tökére fejlesztette Kína ezt a hamisítást. Ez a nagyipar, a nagy csomagolók, az óriás csomagolók Nyugat-Európában, ezekből élnek a laborok. És nem is annyira érdekük, hogy ezt megállítsák.
1: Ezek a termékek láttak valaha méhet?
2: Nem, tehát ez nem nevezhető méznek, mert bármi, amiben hát mézhez hozzáadsz valamit, aha, akkor az attól fogva nem nevezhető méznek.
1: Értem.
2: És hát itt a mézet adták esetleg egy kicsit hozzá ehhez a szutyokhoz, hogy legyen egy kis természetes felütése. Egyébként Magyarországon itt még jobb a helyzet, mert a szakma nagyon vigyáz a magyar piacra, de itt is vannak bajok. Én most már úgy látom.
1: Mi a legtávolabbi pont, ahova elmentél egy jó mézért, vagy egy jó virágért?
2: Hát az életművem csúcsa az a amirkál méz. Ezt magam termelem ősrengetekbe a hegyek között, 2000-3000 méteres magasságba.
1: De hol van?
2: Közép-Ázsiában van. A pontos helyet nem mondom meg, mert ez az én titkom.
1: De oda te simán bemehettél, és azt mondod, hogy én most jövök ide, és mézet fogok termelni.
2: Hát kedves vagy ezekhez az emberekhez, befogadnak. Tehát ez a hely, ahol én ezt termelem, olyan 50 vagy 100 kilométeres körzetben vagyunk 20-an. Kb. Ezek pásztorok. Már a méhészek sem mennek annyira mélyen be a természetbe, mint én. Tehát ők, amíg a teherautójával el tudja vinni, én fölpakolom lóháttára, és még beviszem a természetbe, ahol ember, mondom, 20 ember van körülbelül.
1: De bocsánat, mit viszel be magát? A méheket viszed
2: így
1: be?
2: Van, a méh családjaim.
1: De azt itthonról viszed
2: nem,
1: magaddal?
2: Nem, nem, ott vásároltam rajokat, és azokat ilyen úgynevezett rönkaptárba teszem, tehát hogy a klímája is ugyanaz legyen, a boldog méh csinálja a legjobb mézet. 10-szer körbejártam fél Közép-Ázsiát, és mindenhol elmegyek a méhészhez, és megkóstolom a mézét, ahol a legjobbat találtam, na oda mentem ezt az amirkát termelni. Ez egy kicsit drága, mert ilyen 1000 euró kilója körülbelül. Nem sok terem belőle.
1: Milyen virágból van, milyen növény kell hozzá?
2: Ennek a neve, a helynek a neve nem találod meg a térképen, mert a pásztoroktól kérdeztem, hogy na mi ennek a helynek a neve. Ebből lett az amirkál név. Ez nem egy virágú növény, de nagyon aromás. Tehát ezek a kakukkfű, a zsája, oregano, menta, tehát ezek uralják ezt a területet, és ezek adják ezt a mézet. Azt nem hoztam, mert abból annyi nincs.
3: Oké, de hogy meddig kell ott lenni, vagy hogy működik ez?
2: Első két évben ott voltam végig, most már eljöttem egy időre, mert hát ők nélkülem is boldogok.
3: Jó, de ki gyűjti be?
2: Hát én, a saját kezembe.
3: Tehát te visszamész begyűjteni
2: persze,
3: mindig.
2: Persze, most onnét jöttem.
3: Ahhoz, hogy a föld túl tudjon élni,
2: igen,
3: ahhoz nagyon kellenek a méhek, és kellenek
2: hát,
3: a méhészek.
2: Mi egy olyan szakmát művelünk, amivel a természethez hozzáadunk. Mutass még egyet.
3: Nem tudok.
2: Tehát ami nem elvesz, mert az agrár termelés az a legnagyobb pusztítója a természetnek. Tehát a klímaváltozás, én a méheken keresztül tudom, a méhek kibírják, a méhek élnek mindenhol. A sivatagban, ahol alig van, semmi sincs szinte, két hónapig van valami, azt is túlélik.
3: Nem kell nekik medvesség, nem kell víz.
2: A sarkkörön túl megoldják. Elképesztő helyeken élnek. Tehát még a földet lehet fűteni, melegíteni, pusztítani, de ami az élővilágot kiirtotta, az a kémia.
3: Na de hogyha mindenki így gondolkodna, mint te, akkor lenne elegendő terület, elegendő növény, elegendő méh, és ugyanennyi méz, mint amennyit el tudnak adni méz címszóval?
2: Hát ahhoz úgy kéne felnőni, ahogy én nőttem fel. A városi környezetben felnőtt ember erre képtelen. Tehát ahol én vagyok és létezem sokszor, az azért nagyon a minimum. Amikor visszajövök a civilizációba, és túl sokat vagyok benne, ez kiszívja az erőmet.
3: Nem csodálom.
2: Tehát ezt érzem. Már egy hét után, két hét után sátorba laksz heteken keresztül, és 2 fok van kint, mert ilyen is van, akkor úgy jó bejönni, de utána benne vagy 2 hétig a teljes önkomfortban, és azt érzed, hogy száll el az erőd.
3: És vágysz vissza a sátorba.
2: Én vágyok vissza.
3: De amikor kint vagy, akkor az mennyi idő?

0: gyerekkorom tápláléka volt. Hogy nem a nitrogénműtrágya, a kék lébe lógott a lába, nagyjából a boltba bemész, minden abból van. Hogy egy kék lébe lóg a növény lába, mert neki elég a kálium nitrogén foszfor, és abból lesz egy paradicsom, de az egy kálium nitrogén foszfor paradicsom lesz. Az a táplálék sokkal jobban erőt ad, meg sok mézet teszem, tehát mert van. Körülbelül az egyötöde az, ami az enyém. Annyit lehet elvenni egy mély családtól. Ebbe a csodás környezetbe többet is lehetne venni, de nem veszem el a többet, de sajnos kirabolják őket. Most talán sikerült olyan helyre rakni, hogy most már nagyon bevittük a rengetegbe, remélem ezekkel találkozom tavasszal.
1: De egyébként az állatok, medve például, nem tudom, hogy ott jár-e medve, de azt mondják, hogy a medve is szereti a mézet.
0: Hát nem nagyon van medve, tehát a pásztorok és a medvék nem bírják egymást. Nem csípik egymást.
1: De egyébként más állatok nem fosztják ki?
0: A legveszélyesebb állat az az ember.
1: Elmész oda, ahova most elmentél, tök üresen ott hagyod a méheket egy odú kaptárban, nem tudom, hogy jól fogalmazok.
0: Én nem teszek be semmit, egy odút teszek bele méh rajt, amit vásárolok. Téli kifosztást nem élik túl.
1: De mennyi idő múlva lesz akkor benne méz? Tehát az mennyi idő alatt termelődik? Két hónap alatt termelődik.
0: Két hónap alatt van méze. Nem sok van ebből az amerikai mézből, de Európában, Magyarországon mi is úgy méhészkedünk. Elvesszük a mézet, és adunk nekik cukorszirupot télire. Mert a különben az egyötöt se lenne a miénk.
1: Értem.
0: Ott azért mások a viszonyok, ahol ez van, ott nem kell ilyet csinálni. Tehát nem akarok tőlük sokat elvenni. Az én lelkemnek is kell ez az amirkál. Tehát ez nem csak a... Nem is üzlet, bár a fiaim azt mondták, hogy ez jó nekünk, mert olyan mézet adunk, ami nincs másnak, tényleg, tehát amikor aztán a labor megméri a paramétereit, és ilyen hanyat dobnak, az a laboratórium, aki évente 1000-2000-3000 méhésznek a mézét nézzük meg, mondtam, hogy mézesbe is legrégebbiek vagyunk, és hátas dobnak, hogy ilyen is van, arra fókuszálunk, ami a mézben a legérzékenyebb, tehát ami a legkönnyebben pusztul el, és ami a méhektől függ. Ez egy bioaktív komponens, nem mondom a nevét, mert nem mond semmit, ezt mérjük. Amikor más méhészek mézét is csomagoljuk, akkor először is a méhészt nézzük meg, hogy ez hogy dolgozik tisztességesen, és utána meg ezt a komponenst nézzük. Egy átlagos méz, egy jó mézbe van ez 100, és amit én termeltem, az meg 400 fölött. Sose láttak ilyet. Ez nekem a lelkemnek kell, mert mondjuk, amit elköltünk rá, az több. Még ha így 1000 euróért meg is veszik, mert megveszik, akkor is több.
1: Sajnos lejárt az időnk, de egyrészt nagyon köszönöm ezeket a finom mézeket, amiket hoztál.
0: Nagyon szívesen. Adok amirkát is.
1: Jó, ezt megígérem, még, ezt megjön. Ezt még kóstolgatom itt egy darabig. Jó, beszélgettünk, én azt gondolom, kicsit megismertük jobban a méhészek világát. Fulmer Ferenc, méhész, méz felfedező. Köszönöm szépen, hogy jöttél.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Műsorajánló.
3: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
2: Holnap reggel várunk Szegeden a Dugonics téren.
3: Velünk lesz a Hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
2: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
6: Átalakul a pedagógusok továbbképzése, meghosszabbították a jelentkezést a TESZED akcióra.

0: Rekordot hozott a hajnal a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derül ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, hogy a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Elfogták az erzsébetvárosi emberölés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozata helyszínen meghalt. A gyanúsítottak őrizetben vannak, kezdeményezték letartóztatásukat. Megdőlt a fővárosi szélrekord. A Jánoshegyen ma hajnalban 92,9 km/órás szénlökést rögzítettek. Ezen a napon korábban 90 kilométeres volt a legerősebb szél. Most ez a 2017-es csúcs dőlt meg. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.